0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmát, a...
1: Tján, ez nem kapszik, ez a Gyurgyájak.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
0: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: Azt a Vaszkai Magyar Rádióban.

0: Slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiu slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
2: a rockzene örök slágerei
3: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A cifrideket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1.
1: Itt csak retrós sláger megy.
2: This is the story of my baker.

0: és most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
3: Napsütésben, vidámságban, kedves hangulatban gazdag szép jó reggelt kívánok minden kedves fanatikus napindító hallgatónak. Pontosak vagyunk, mint a svájci atomóra, kedves hallgatók. 6 óra van, itt a napindító a 107,1 MHz-en az év 145. napján, május 25-én, hétfőn. A csodás hétfő. Tudják, hogy lehet a hétfői, nincs kedvem dolgozni, dolgot legyőzni. Hát úgy, hogy igazából dolgozunk hétvégén is, és akkor nem annyira furcsa hétfőn dolgozni, ugye? No hát, egy kis vicc így reggelre, 6 óra 1 perckor. Érdemes velünk tartani mindenképpen az elkövetkező 3-4 órában, meg úgy egész nap igazából. Jó zenék társaságában, mozaikban gazdag, napindítóban gazdag, körhintában gazdag napunk lesz itt a Szabadkai Magyar Rádióban. És hogyha már itt vagyunk, és a napindítót kezdtük, akkor nézzük, hogy miért érdemes velünk tartani. Foglalkozunk Pünkösddel például. Szó lesz arról, hogy megmozdulást szerveztek a hétvégén az egyetemisták Belgrádban. Hatalmas rendezvényt tartottak a szerb fővárosban. Úgyhogy ezek lesznek többnyire a kiemelt témáink, de ez csak néhány azok közül, ami egyébként meghatározza a mai műsort. Ki van itt önökkel, leszoktuk szögezni. Itt vannak velünk lélekben a zenei szerkesztők Szabó Tibor és Sóti Tamás, a mai adásvezető technikus, a jó zenék felelőse nem más, mint Váradi Valentin. És ki álmodta meg a mai műsort? Hát a főszerkesztő, a kedves Dédit Szuzanna, én pedig Bálint Csaba vagyok, szóval mi leszünk itt önökkel egészen 10 óráig, de nem csak 10 óráig, aztán is érdemes a napindítót hallgatni mindenképpen. 6 óra 2 perckor érkezzen egy jó kis muzsikaszó, utána megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező napokban, illetve ma. Figyeljenek!

Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt! Valentin kollégánk azért nem viccel, mert hogy kronológia is horrendben rakja a zenéket, kérem szépen, kedves hallgatók. Úgyhogy lesz itt mindenféle földi jó az első órában, lesz itt például egy jó kis magyar rész, lesz itt külföldi rész, úgyhogy figyeljenek mindenképpen. Apropó Republik, azért ez egy jó kezdés volt így a napindítóban, nem? Jó reggelt kívánok! Hát egy szerencsém volt egy még cipővel felálló Republik koncerten részt venni az Entai ifjúsági játékokon, de szép volt az az élmény. Azért ezt szerettük sokan, a Republikot, meg alapvetően egyébként az Entai ifit is, azóta már a Republik sem az igazi, az Entai ifi meg nincs. Ugye? No, időjárás. Nézzük, hogy mi vár ránk. Orbán napja van, az egyik fagyos szent, azt írja itt a vonatkozó írás, és az a nagy helyzet, hogy szerencsére nem lesz fagyos a szent a mai napon. Nézzük meg, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező napokban. Itt van, 13,8 fokot mérnek jelenleg Szabadkán és környékén. Ez egészen 29 fokig föl fog menni, kedves hallgatók. Egyébként Orbán napját sokan a nyár kezdetének is tartják, hiszen hát igazából egy hét múlva beköszönt a június, és igazából ezzel együtt a nyár is. Ami pedig az előttünk álló további napokat illeti, 31 fok lesz holnap, aztán fokozzuk, mert hogy szerdán még 32 is lehet, és itt egy hidegfront éri el térségünket, de nem kell csicsadirdurra számítani, tehát ez ilyen szeles hidegfront lesz, a szél lehűti a levegőt egy 7-8 fokkal, csütörtökre visszaesünk 25-26 fokos csúcsokra, és szeles idő várható, ugyanakkor napos, tehát ne féljenek attól, hogy itt bármilyen komolyabb lehűlés venné kezdetét, vagy esetleg mondjuk mennydörgéssel, villámlással kísért vihar érkezne. Ezt mindenképpen érdemes figyelemmel követni. Mi a helyzet pollen terhelés szempontjából? A fenyőfélék és a pázsitfűfélék a tüsszögőknek igencsak komoly tüneteket okoznak, magas koncentrációban van jelen mindkettő a levegőben, az eperfa félék pedig közepes koncentrációban vannak jelen, úgyhogy ez minden allergiásnak érdemes fejben tartani. Nézzük, hogy mi a helyzet orvos meteó szempontjából. Ez a tudják, hogy nincs, de hétfő marad a nyáriasan meleg, anticiklonális időjárás, a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor a napos idő jó hatással van szervezetünkre, ezért mindenképpen érdemes kihasználni a jó időt. Egyébként én ma reggel, hogy jöttem itt 17:30 környékén, hosszú idő után igazából tavaly óta először éreztem, hogy nem hűlt le annyira hajnalban a levegő, 14 fokot mértek hajnalban, éreztem azt a nyár feelinget, azt a nyár hangulatot tudják. Amikor úgy picit lehűl éjszaka is, meg hajnalban is, de azért érződik, hogy azért meleg lesz ma, ezt én most éreztem először ebben az évben. Próbálják ki egyébként a hajnali kerés, nincs ez semmi baj, sőt, építő jellegű is tud lenni. Aranyat még nem találtam, minden esetre érdemes korán kelni, mert előttünk az egész nap 6 óra, 9 perc van, jöjjön egy muzsikaszó, utána pedig köszöntjük a névnaposokat.

0: minden rendben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Hallgasson bennünket
1: a 107,1 MHz-en.
3: Na, bombon volt, ezer éve nem hallottam egyébként, de aztán jönni fog egy kis Honey Beast is, de nézzük előtte, hogy kikkel ünneplünk ma. Isten éltesse a születésnaposokat, a házassági évfordulósokat, meg az Orbánokat, Zsófiákat, Gergelyeket, Györgyöket, Márkokat, Urbánokat és Márkusokat. Nézzük meg, hogy mit jelentenek eme nevek. Orbán a latin urbánus szóból származik, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. Zsófiák, görög eredetű névről van szó, jelentése bölcsesség. Gergelyek is ma ünnepelnek, a görög eredetű Gregorius név latin Georgius formájának a Gregor rövidüléséből származik, jelentése éberen őrködő. Györgyök is ma ünnepelnek, a görög Gregorius névből, ugyanez tulajdonképpen, csak más a jelentése, a latin Gregorius formájából származik, jelentése földműves és gazdálkodó. Márkok is ma ünnepelnek, a Márkus név rövidüléséről van szó, mely a latin Marcus névből származik, jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt határvidék erdővédője. Azért van, akit névjelentések, kedves hallgatók. Nézzenek utána az önök neve, mit jelent. Urbánok is ma ünnepelnek, a név eredete. Az Orbán névnek a latin eredetéhez közelebb álló alakváltozata, a latin urbánus névből származik, jelentése városi. És végül a Márkusok, ez egy latin eredetű név, a Marcus névből ered, és meg fognak lepődni, a Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt a jelentése, ugyanaz, mint egyébként a Márk névnek. Szóval Isten éltesse mindazokat, akik ünnepelnek valamit, ne roncsa a kedvüket, hogy hétfővel lehet ilyenkor is ünnepelni, kocintani, sziszenteni valami jó kis piát, és aztán hajrá! Jó ünneplést mindenkinek, 6 óra 14 perc van, és most jöjjön a beígért Honey Beast, utána pedig megnézzük, hogy milyen események köthetők a mai naphoz.

0: Ébredjen velünk,
1: hogy ne maradjon le semmiről.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: 6 óra 17 perc van, és most következik majd az a rész, amikor megnézzük, hogy milyen események köthetők május 25-éhez, a mai naphoz. Hát a mai az pünköst hétfő, egyértelműen a legfontosabb esemény. Az elnevezés a görög Pentekosztész, azaz 50. szóból ered, a húsvét szombat utáni 50. napon ünneplik, úgyhogy ez rendkívül fontos a katolikus egyházban, meg a keresztény egyházakban, hogy miről van szó konkrétan. Én nem fogom ezt a poént lelőni, idézőjelben mondom természetesen a poént, mert a napindító folytatásában ezzel részletesen is foglalkozunk. Az a lényeg, hogy ma pünköst hétfő van, egyébként sok helyen, például Magyarországon is munkaszüneti nap a mai. Úgyhogy ez mit jelent nekünk, vajdasági magyaroknak, hogy Armageddon lehet a határátkelőkön. Úgyhogy figyeljenek mindenképpen oda. 287 éve, 1739 óta a mai Orbán napja, aki a szőlőművesek, a kádárok, a kocsmárosok patrónusa, és a fagyos szentek közé tartozik egyébként. Régen szobrot, kápolnát emeltek a tiszteletére a szőlőhegyeken, képmása pedig szőlőprést, hordót, kádárci zászlót díszített. Ha ezen a napon a szép idő van, akkor hálásak a szentek, ha nem, akkor szobrait megdobálják kővel. Ez milyen érdekes szokás. Név ünnepét május 25-ét a nyár kezdő napjának is tartják. Szent Orbánról van szó. 63 éve, és akkor most vannak hönöttesni, kedves hallgatók, 1963 óta a mai Afrika napja. Alakuló csúcs értekezletén az Afrikai Egység Szervezet eldöntötte Addis Abebában, hogy ezen a napon ünneplik meg Afrikát. A szervezet célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködésük fejlesztése. Alapelvük egyenjogúság, tömbön kívüliség, be nem avatkozás. Szóval, Isten éltesse az afrikaiakat. 25 éve, 2001, 5. hónap 25-e óta a mai a nemzetközi törölköző nap, kedves hallgatók. Douglas Adams emlékére minden év május 25-én nemzetközi törölköző napot tartanak szerte a világon. Ilyenkor a rajongók törölközővel a nyakukban közlekednek a városban, és különböző rendezvényeket tartanak. A törölköző viselése Adams Galaxis Utikalaus Stopposoknak című művéből ered, ahol minden belevaló stoppos tudja, hol a törölközője. No, tehát igazából ez egy filmhez kapcsolódik, nem pedig valami elvetemült kezdeményezés. 1006 éve, 1020-ban ezen a napon megszületett Szent 7. Gergely pápa, korábban nem túl népszerű pápa, vas szigorral lépett fel az egyházi méltóságok adásvétele, a cölibátus és a világi személyek egyházi méltóságokba való beiktatása ellen. Hát igazából ebből a törekvésből indult ki az investitúra harc, amikor 7. Gergely Henrik német királyt 76-ban kanosszában vezeklésre bírta. Kanossza járás, ugye, kedves hallgatók, töriből tanultuk. 87 éve, 1939-ben a mai napon megszületett Ian McKellen angol színésznek, ki volt ő? Hát én nagy fanatikus vagyok. A Gyűrűk ura trilógiából ő Gandalf, kedves hallgatók. Gandalfot szerintem mindannyian ismerjük. Még aki nem is látta a Gyűrűk urát, valamilyen módon találkozott vele. Hát ő a varázsló, tudják. Szürke is volt belőle Gandalfból, meg fehér is volt belőle. De maga Ian McKellen nagyon jól alakította ezt a szerepet. Igazából Golden Globe díjas színészről van szó. A Gyűrűk ura trilógiában, ugye, mint mondtam, Gandalfot alakította. Igazából több elismerésben részesült, úgyhogy mindenképpen figyelemre méltó az ő színészi karrierje. 72 éve, 1954-ben Vietnámban meghalt Robert Capa, világhírű magyar riportfotós, haditudósító, eredeti nevén Friedman Endre Ernő, aki egyébként Újpesten született, és 31-ben hagyta el Magyarországot. És aztán a spanyol polgárháborúból haditudósított, aztán igazából jelen volt a kínai és a japán invázióknál, normandiai partraszállást, képzeljék el, fotózta. A második világháború hadszíntereiről már a Life magazinnak küldte képeit. Azért le a kalappal, amikor így magyarként így elérsz ilyen, hát rendkívül komoly sikereket. 49 éve, 1977-ben, képzeljék el, először mutatták be a Csillagok háborúja című amerikai sci-fi filmet. Te jó ég, immár majdnem 50 éve. A bemutatókor Csillagok háborúja volt a film címe, később a címet megváltoztatták, és ez lett a Star Wars-nak az egyik epizódja, Egy új remény. A filmet George Lucas rendezte, ezzel indult el a 9 részből álló Csillagok háborúja mozifilm sorozat. Azt szoktam mondani egyébként, hogy szerintem nem létezik olyan személy a Földön, mondjuk 20 év fölött, aki ne látta volna a csillagok háborúját. Természetesen ez nem így van, de alapvetően egy nagyon fontos és nagyon meghatározó film ez. És hát még ma is megállja a helyét. Lehet, hogy megnézem délután, nézzék meg önök is. 19 éve 2007-ben meghalt Forrai Sándor, a Székely Magyar Rovásírás felélesztője és elterjesztője. Munkácson született a későbbi tanár, református presbiter, a világ jelenleg ismert legrégébb írásműveltség, a rovás, más néven ómagyar írás, amelynek felélesztésében, terjesztésében vállalt meghatározó szerepet. Megyünk tovább, még 26. éve immár 2000 óta, hoppácska, Libanon nemzeti ünnep a mai. Ezt én érdekességként tettem be. És végül, hát igen, 60 éves korában, 4 évvel ezelőtt meghalt Andy Fletcher. Ki volt ő? Az angol Depeche Mode együttes alapító tagja. Megbeszéltem Valentinnel, hogy akkor zárjuk ezt a részt egy Depeche Mode-dal, ha már 4 éve hunyt el az együttes alapító tagja. Andy Fletcher, hallgassák!

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
4: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
4: a 024 222 638-as számon.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: És már itt is vagyunk, kedves hallgatók. Kinyitjuk a Rádió Bazár kapuit, aztán eladok önöknek egy-két dolgot, nézzük. Eladó egy világos, szürke, metalik 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű, 1.0-ás motorra 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő évi júniusáig. Kifogástalan állapotban van, irányár 9350 euró. Érdeklődni a 060 133 11 99-es telefonszámon lehet. 060 133 11 99. Aztán kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonavácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanannyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámom. 069 55 80 847. Esetleg, hogyha nem sikerült feljegyezni a telefonszámot, vagy lemaradtak volna valamelyik apró hirdetésről, mind visszaolvashatják honlapunkon, a pannonrtv.com-on.
6: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
6: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
6: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: A 90-es évek zenéi.

0: Hírek, riportok,
1: ráadásként régi jó slágerek.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Na hát jöhet a napindító első órájának a csúcspontja. Ezek ugyebár a közérdekű információk, vagy szervíz információk, ki hogy nevezi, ugyebár jöjjön hát. Van belőlük bőven, kedves hallgatók, mit szeretnének hallani? Egy kis véradást, rendelők nyitvatartását, áramszünetet vagy lomtalanítást? Nincs válasz, így én döntök. Akkor jön a rendelők első körben, mit szólnak hozzá, meg egy kis véradás. Na nézzük! Szabadkai Egészségház szokás szerint értesíti a lakosokat, hogy minden rendelő dolgozik, kivéve, és akkor megyünk tovább. A Hajdújárási Egészségház ma és pénteken 7 és 10 óra között, holnap és csütörtökön 10.30 és 13 óra között, szerdán pedig 13.30 és 17 óra között fogadja a betegeket. A Királyhalmi Egészségház ma és pénteken 10.30, 14 óra között, holnap és csütörtökön 13.30 és 16 óra között, szerdán pedig 10 és 13 óra között működik. A Ludasi Egészségház holnap és csütörtökön 9 és 10 óra között fogadja a betegeket, hétfőn, szerdán és pénteken meg zárva tart, kedves ludasiak, ma nem éri betegnek lenni. Az Újzsedniki Egészségház egész héten 7 és 10 óra között fogadja a pácienseket. A Nagyfényi Egészségház meg 10.30 és 14 óra között egész héten. A Pest-Csarai rendelő hétfőn, szerdán és pénteken 7 és 14 óra között, holnap és csütörtökön 7 és 20 óra között működik. Akkor a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője ma, szerdán, csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között, holnap 13 és 20 óra között fogadja a betegeket. A Tavankúti rendelő ma, holnap, csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között, szerdán pedig 13 és 20 óra között dolgozik. Na még van három. A Kisbajmoki Egészségház ma, holnap, csütörtökön és pénteken 7 és 20 óra között, szerdán pedig 7 és 14 óra között dolgozik. Az egyetemista rendelő ma 7 és 14 óra között fogadja a pácienseket, kedden, szerdán, csütörtökön meg pénteken zárva tart. És a 7-es számú egészségház rendelője ma és szerdán 13 és 20 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között működik, de egyébként, ha lemaradtak, írják be szépen a Google-be, hogy domzdravia.org.rs/objekti, és megtudják, hogy hogyan működnek az egészségházhoz tartozó rendelők Szabadkán. Nézzünk két véradási akciót, ha már itt vagyunk. Szokás szerint Pancsován, május 25-én hétfőn 10 és 13 óra között a transzfúziós jármű a központban áll, és véradási akciót szerveznek, ott éljenek a lehetőséggel a pancsovaiak, és van még egy véradási akciónk, ez nem más, mint Kikindai, Nagy Kikindai, 8.30 és 13 óra között a Vöröskeresztben lehet vért adni a mai napon a Bánáti, a Közép-Bánáti városban. Úgyhogy hajrá, éljenek a lehetőséggel, mentsenek életet véradással, ez egy nagyon nemes gesztus, jön egy muzsikaszó, és aztán még két közérdekű információm, szervíz információm van.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en. Közben egyébként követem a rendőrinformációkat, és amint látok valamit, hogy valahol működnének a rendőre, én azt rögtön mondani fogom önöknek, úgyhogy autós hallgatóinak is kedvezünk. Egyébként mindig beszélek itt a rádióban arról, hogy hol van rendőri tevékenység. Képzeljék el, tegnap magam is megtapasztaltam, este mentem Palics irányába, és hát félreállítottak. Ilyenkor mindig az embernek fölmegy egy picit a púzusa, vagy én nem tudom, önök hogy vannak ezzel. Nyilván, hát ha akar, akkor nagyon, nagyon könnyen meg tud bárkit büntetni. Tehát azért valljuk be az őszintét, nem? Tehát azért nem egy egyéves Teslával szoktam közlekedni az utakon. Nyilván egy 17 éves autón van. Ez azt jelenti, hogy igazából, ha nagyon szeretne, akkor megbüntet. Na mindegy, és az a lényeg, hogy béke volt és harmónia, szépen kiadtam a papírokat, ő elvette, megkérdezte, hova megyek, és aztán utamra is engedett, és már intett is a következőnek, akinek nem égett az egyik lámpája, úgyhogy ő lehet, hogy rosszul járt. Kedves hallgatók, tartsák be a szabályokat, mindenképpen a sebességkorlátozást is, és ittasan ne üljenek a volán mögé. Na, ez volt itt a reggeli jó tanács, a reggeli útra való a Szabadkai Magyar Rádióban, de én még jövök egyébként két közérdekűvel. Egy-két helyen, hát nem egy-két helyen, egy helyen igazából mérgesen nem lesz áram több utcában. Nézzük meg, hogy mely utcákban, tehát mérges, nincs áram ma, Csikkéria és a Nikola Tesla utcákban 8.45 és 9.30 között. Még mindig mérges, a Pestcsara utcában, a Vukovics-Rozika utcában, meg a Meggy utcában 9.45 és 10.30 között. Aztán, hát én nem is tudom, hogy ezt beolvassam neked, de hallgatok, tele le vagyok döbbenve. Május 25-én itt azt írja, hogy hétfőn szünet az áramszolgáltatás a Csikkéria utcában, a kurva vég, és a Rakics vég település részeken. Én elnézést kérek mindenkitől, de hát hogyha van ilyen Csikkéri, vagy pontosabban mérgesen ilyen vég, amit az imént mondtam, akkor ott azon a végen nem lesz áram 10.45 és 11.30 között, bár lehet, hogy itt valami kókányság van a háttérben, nem tudom. Menjünk tovább, még mindig mérges, nem lesz áram a Bascsár úton, a Hosszú soron és a Lajos úton 11.45 és 12.30 között. Én kezdem egy ilyen Muppet Show-ba érezni magam, mert Lajos út meg Rozika utca, mérgesiek elnézést, de érdekes utcanevekkel rendelkeznek. Szóval figyeljenek oda, mert ezeken a helyeken nem lesz áram. És akkor beszéljünk még arról, hogy hol van tavaszi lomtalanítás. Az egyik legviccesebb nevű szabadkai helyi közösségben, a Kér helyi közösségben. Kér helyi közösségben, ha kér valaki valamit, akkor kap is valószínűleg. Hát kihelyezik ezeket a nagyméretű hulladék lerakókat, vagy tárolókat, 5 köbmétereseket. Az Igmán és a Moszlovác utca sarkán, a Szergej Jeszenyin utca közepén, Ivan Antovics utcában, az önkiszolgálónál, és a Vásza Pelágít és a Porecs utca sarkán. Itt bele lehet szépen pakolni a nagyméretű hulladékot, és a zsákokat, meg a mindenféle visszamaradt dolgot, amit egyébként nem viszel a szemetes, úgyhogy Kér helyi közösségben élők éljenek ezzel a lehetőséggel. Egyébként a vasutasban múlt héten zajlott, az az én gettóm, hát én, mint a, nem is tudom, ez éhezők viadala. Ott így lekempeltek az emberek a kuka mellett, és akkor, hogyha jött valami használható sztori, amit hoztak, akkor azt ugye eltették. És ilyen, hát én nem is tudom, elindult az akció reggel 8-kor, én olyan 9 körül sétáltam be a Pannon RTV-be, és ott már nagyon komoly mennyiségű vas, újrahasznosítható elem, az félre volt rakva szépen, le volt rakva a kis ruha, mindenki üt, azt várta, hogy mik kerülnek azokban a hatalmas nagy 5 köbméteres kukákban. Kétszer ülítik egyébként egy nap, erre mindenképpen figyeljenek. No, és az a nagy helyzet, hogy elröppent az idő, kedves hallgatók, 6 óra 46 perc van, és hát a napindító első órájának a végéhez értünk, ez pedig azt jelenti, hogy 7 órakor egy fergetegesen fantasztikus hírösszefoglalóval várom önöket, aztán a következő órában pedig feltesszük a komoly szemüvegünket, elővesszük a napindító első témáit, úgyhogy mindenképpen figyeljenek, mert hogy szerintem jó kis informatív tartalmakkal készültünk. Tartsanak velünk a Jó Zenék Társaságában itt a 107,1 MHz-en.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Itt pedig a hírek 7 órakor. Pünkösd hétfő van. Pünkösd másnapja, azaz pünkösd hétfő Magyarország és több más európai országban munkaszüneti nap. A néphagyományok szerint ilyenkor tartották a pünkösdi király megválasztását, valamint egyéb tavaszköszöntő szokások is kötődnek az ünnephez. Anna Brnabić szerint a blokkádokat szervező hallgatóknak nincs saját politikai programjuk, ugyanakkor jelentős külföldi pénzügyi, logisztikai és hírszerzési támogatást élveznek. A szerbiai parlament elnöke a Pink TV műsorában a szombati belgrádi tüntetés kapcsán úgy fogalmazott, hogy a tiltakozók külföldről kapnak utasításokat arra vonatkozóan, miként szervezzék politikai fellépésüket. Hozzátette, szerinte a mozgalom komoly veszélyt jelent Szerbiára nézve. A házelnök kijelentette, arra számított, hogy a tüntetés szervezői ismertetik politikai elképzeléseiket, ehelyett azonban megfogalmazása szerint ismét megosztottságot és gyűlöletet szítottak azokkal szemben, akik nem értenek egyet velük. Heidel György lett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára Magyarországon. Több mint 3 évtizedes tudományos munkája során oktatóként, kutatóként és vezetőként is bizonyított. A munkáját 4 helyettes államtitkár segíti majd. Ők a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarok és a diaszpóra, a civil szervezetek, illetve a vallási közösségek területéért felelnek majd. Moszkva tömeges rakétacsapással válaszolt az orosz polgári célpontok elleni ukrán támadásokra. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz hadsereg ukrán parancsnoki központokat és hadipari létesítményeket támadott, egyebek mellett hiperszonikus fegyverek bevetésével. A minisztérium közleménye szerint a támadás során Kijevben és a főváros térségében katonai infrastruktúrát, valamint az ukrán szárazföldi haderő és a katonai hírszerzés objektumait vették célba. Moszkva szerint a csapások egyik kiváltó oka a Luhanszki régióban található Starobilszki pedagógiai iskola kollégiuma elleni ukrán dróntámadás volt, amelyben az orosz közlés szerint több tizenéves diák életét vesztette. Ukrajna ugyanakkor tagadta felelősségét az ügyben. Sport. Kiesett a TSC a szerbiai labdarúgó szuperligából. Az utolsó fordulóban a topolyai csapat a belgrádi IMT-vel játszott Loznicán. Létfontosságúnak számított az összecsapás, mivel a szuperligás státusz megőrzése volt a tét. Úgy néztek a meccs elé, hogy győzelem esetén a TSC biztos bennmarad, más esetekben a többi mérkőzés eredményeitől függ a topolyaiak sorsa. A meccs egyes döntetlennel zárult, ami nem bizonyult elégnek a bennmaradás szempontjából. A topolyai csapat ötödik lett az alsóházban a rájátszást követően, így a következő idényben nem folytatja a szereplést a legerősebb szerb labdarúgó ligában. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén már 17 fok felett van a hőmérséklet. Túlnyomóan napos és meleg idő várható ma Vajdaságban és Szerbia nagy részén is. A meteorológiai előrejelzés szerint gyenge vagy mérsékelt északi-északnyugati szél fúj majd. A nappali felhő képződés pedig csak elvétve okozhat rövid ideig tartó esőt a délutáni órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
3: Itt az SMR-ben.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. 7 óra 7 perc van, kedves hallgatók, és a napindító második órájába léptünk be, ez pedig azt jelenti, hogy feltesszük a komoly szemüvegünket, és komolyabb aktuális témákkal foglalkozunk. Az első egy vallási téma lesz, nem fognak meglepődni. A görög katolikus egyházban megegyezően a római katolikus egyháza a pünkösdöt húsvét után az 50. napon ünneplik. A Szentlélek kiáradása egyben a húsvéti időszak lezárását is jelenti. A görög katolikus pünköst különleges elemei közé tartoznak a térdhajtási imák. A liturgiát követő vecsernye után a hívek három hosszú térdel végzett könyörgést mondanak el. Az első rész a bűnbánatról szól, a második a Szentlélek vezetésért és ajándékaiért fohászkodik, míg a harmadik az elhunytakról emlékezik meg. Szabó Hangya Teréz riportja következik.
3: A görög katolikusoknál a pünkösd liturgikus színe a zöld, ezért a templomokat zöld ágakkal, levelekkel, fűvel díszítik fel, amelyek a megújulást, a természet tavaszi ébredését és a Szentlélek éltető erejét szimbolizálják. Erről is beszélt Maklári Ákos, görög katolikus atya, budai parókus.
4: Nagyon ősi hagyomány az, hogy számunkra ez az élet kezdete. A Szentlélek Úristen, mint az életadó, aki megjelenik, és az egyházat élettel tölti el, és nem csak az egyházat, hanem az egyházban élő tagként jelenlévő apostolokat, tanítványokat, megkeresztelt embereket. Ennek a teológiai tanításnak egy megmutatkozása az, hogy mi zöld liturgikus színt használunk pünköskor, ami ugye az életnek a jele. És ez nagyon szépen megmutatkozik abban, hogy parókiáinkon, templomainkban ilyenkor frissen kaszált füvet vittek be, szórtak szét a templomban mindenütt. Azon jártak, illetve zöld ágakat szakítottak, feldísztették a templomot nem virágokkal, hanem zöld, friss falevelekkel, zöld fűvel. Ezzel is szimbolizálták azt, hogy ez az élet kezdetének az ünnepe. Ahogy az egyház megszületik, ahogy egy ember megszületik, az élet kezdete, nekünk ez a pünköst, ezért használjuk a zöldet. Én azt hiszem, hogy ennek a liturgikus és teológiai örökségnek, illetve ajándéknak, amit a Jóistentől kaptunk, ez gyönyörűen mutatkozik meg. Nem egyforma, nem ugyanaz, mint a latin egyházban, de a kereszténység ennyire nagy virágos mező, amiben sokféle virág van, és egymás hagyományait, egymás szokásait megértve, megismerve, azt gondolom, hogy mindannyiunknak az ismerete és a hite mélyülhet el.
3: Hogyan lehet a közösséget biztatni arra, hogy fogadja el a pünkösd üzenetét, jelentését, fogadja be?
4: Azt hiszem, amikor ilyen felfort világban élünk, amikor látjuk azt, hogy a hatalmasok újra felosztják a világot, és nem csak a földrajzi, hanem az energia szempontjából, amikor ilyen nagy változások történtek, abban sose könnyű élni. És azt hittük, hogy ezek a változások majd megtörténnek, de most, évek alatt, nagyon gyorsan folynak le ezek a szemünk előtt, és csak kapkodjuk a fejünket. Ebben az időben azt hiszem, hogy mindannyiunknak meg kell találni a biztos pontjait az életében. A biztos pont nekünk keresztényeknek Krisztus. Az az evangélium, amit Krisztus hozott, az üdvösségre való meghívás és az örök élet. És nekünk ebből a szempontból kell nézni, az állandó Isten országának jelenléte szempontjából kell nézni mindezt az emberi és gyors történelmi és gazdasági változásokat, világnézeti változásokat. Nekünk van egy biztos pontunk. A lábunk az biztos talajon áll. Ez nem nagy képűség, ez egy adottság, ez az Isten ajándéka. És nekünk ebből a szempontból kell tehát akkor nézni, hogy mi is történik körülöttünk. Az első és legfontosabb az, azt gondolom, hogy az életet tisztelni kell. Az élet tisztelete a fogantatástól a természetes halálig, az emberi élet tisztelete mindenek fölött áll. Ezt követi a körülöttünk lévő teremtett világ életének a tisztelete, az állatvilág, a növényvilág, a föld gyönyörűen megszabott, és a kozmosz gyönyörűen megszabott rendje, és ami mindennek alapja, az pedig a béke. Nem tudunk más csinálni, mint arról beszélni, hogy legyen béke benned, és teremts békét magad körül. Ez a kettő összefügg. Azt hiszem, hogy ezeket a közös pontokat, alappontokat kell keresztény emberként egyénileg és közösségileg is mindenképpen fölvállalni, és erről beszélni, még ha unják is. Akkor is ezt kell hangsúlyozni, mert igazából ezek nagyon háttérbe szorultak. Márpedig, ha ezeket nem becsüljük meg, nem tiszteljük, akkor milyen világot fogunk megélni holnap?
3: Fontos-e a családban is beszélni ugyanerről? Pünköstkor, amikor fölfokozott hangulatban van mindenki, ünnepi hangulatban.
4: Félek attól, hogy a pünkösd is sokak számára olyasmi, mint a húsvét. egy hosszú hétvége, amikor el lehet menni, lehet wellnessezni, akik megtehetik, megteszik, de mindenképpen a semmittevés ideje. Ez aktív idő, ajándékidő. Az nem azért van, hogy egész nap heverészünk és jókat tegyünk. Azért kaptam ezt az ajándék munkanélküli időt, hogy kapcsolataimat Isten és ember kapcsolatot ápolja. Persze, pihenjek is. Persze, ezek is fontosak. De alapvetően az időt, azt meg kell élni, ki kell használni, mert nagyon telik és nagyon pereg az a homokóra. Mindannyiunknak fontos, hogy így viszonyuljunk a pünkösd ünnepéhez, hogy mi az az ajándék, amit kaptam az Istentől, és mi az, amit nekem bárkivel is találkozom, bárhol is vagyok, akár otthon a kis családomban, akár a nagy családom a baráti körben, akárhova megyek, miről érdemes beszélni. Az ünnep azért van, hogy fölemeljük a fejünket, a tekintetünket, pünköskor pedig ráadásul annyira nem is kell, mert a Szentlélek leszáll. Egy kicsit nézzünk magunkba, örüljünk az életnek, szeressük a kapcsolatainkat, szeressük az embertársainkat, a jó Isten szeressük, és akkor gazdag ünnepünk lesz.
3: Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégebbi ünnepe a görög katolikus egyháznak is. Története visszanyúlik az Ószövetség világába, amikor még Pentekoszténak nevezték. A görög katolikus hívek számára nincs senki közelebb, de nincs senki, aki titokzatosabb lenne számukra a Szentléleknél, emelte ki rádiónknak Fekete András, hajdúszoboszlói görög katolikus parókus.
0: Nekünk minden nap pünkösd van, sőt minden szertartásunkban pünkösd van, tudnélik. Van egy imádságunk, egy himnuszunk, amit úgy hívják, hogy Menyei Király vigasztaló igazságnak lelke, és ezt minden szertartás előtt elimádkozzuk. Tehát ez egy pünkösdi ima nyilván, amikor pünkösd van, akkor liturgia úgy kezdődik, hogy térden állva háromszor elénekeljük, egyszer a pap és kétszer a közösség. A Szentlélek segítségül hívása ez tulajdonképpen. De minden szertartásunkban, amit végzünk templomban, ez benne van az úgynevezett szokásos kezdetben, mert hogy mindig segítségül hívjuk a Szentléleknek a nevét. Nyilván a pünkösd a maga néprajzi vagy kulturális hagyományával egy külön világot képvisel, de ez a szertartásokban úgy van, hogy vagy legalábbis azt üzeni, hogy szüksége van az embernek a lelki segítségre. És a lélek, hát honnan jön, hogy fentről jön. Ezért ebben az imádságban mi a Szentléleket vigasztalónak hívjuk. Az igazság lelkének hívjuk, aki mindenütt jelen van, és mindent betölt, és minden jónak a kútfeje, és az életnek megadója. De most melyikkel vitatkoznánk, hogy nem igaz? Tehát ez mind benne van a mi imádságunkban, és az ember egy-egy szónál is leragadhat, és akkor órákig beszélgethet róla, de ezeket, amíg az ember végig gondolja, hogy nyilván azért született meg ez az ima, ezt nem Jézus mondta, de az egyház történetben megszületett. Tehát az emberek érezték, hogy erre az isteni segítségre, a lélek erejére és éltetésre szükség van. Tanítványok mit csinálnak mennybe menet után? Bezárkóznak és félnek. És megjön a lélek, szélzúgás, lángnyelvek és a bátorság. Megjön az életkedv, az életerő. És ez az imádságban mi ugyanezt kérjük, hogy jöjjön, lakozzon mi bennünk, segítsen, támogasson, vigasztaljon. És az igazságnak a lelke. És a másik ugye a kérdés az, hogy mi az igazság? Ugye Pilátus felteszi ezt a kérdést. Hát rosszul kérdezett Pilátus, megmondanám, hogy ezt úgy kell kérdezni, hogy ki az igazság? Ugye mit mond Jézus? Én igazságos atyám. Mit mondunk a hitvallásban? Igaz Isten, igaz Istentől. Tehát az igazság az maga az Úristennek a jelzője, ugye meghatározása. Tehát annak az igazságnak, az Istennek a lelke jön hozzánk, és tölt el minket erővel, munkakedvel, jókedvel, vitalitással.
3: Amikor egy-egy ilyen szentmise után beszélget a hívekkel, akkor elmondják, hogy ezt valóban pünköskor különösen érezni lehet?
0: Nyilván minden ünnepnek van egy ilyen turbósító hatása. Tehát akkor mindenki boldogabb, mindenki jobban érzi magát, mindenki vidámabb, mindenki erősebbnek érzi, mindenki jól érzi magát, mentálisan, lelkileg erősebbnek érzi magát az ember. Ezért is kellenek az ünnepek. Nélkülözhetetlenek az emberi az életében az ünnepek, mert csak szürkén élni, az nem nagyon méltó az emberhez. Nyilvánvalóan egy pünkösd is, meg egy karácsony is, és egy húsvét is az egészen más hangulatot, érzéseket közvetít az embernek. De általában ezek az embereknek az érzései ki vannak írva az arcukra, meg a szemükbe ott a mosoly. És akkor az ember érzi, hogy Ezt most szépen ünnepeltünk, most ez jó volt, ez most hatással van rá, kicsikre, nagyokra, idősekre, boldogan, mosolyogva kijönnek, beszélgetnek egymással, és ezek azok az üzenetek, amelyek igenis azt mondják, hogy, és ez nagy szó, értsük jól, a lélek működik.
3: A Szentlélek kiáradásának történetét az apostolok cselekedetei rögzíti. A leírás szerint, miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Ezáltal született meg az első pünköstkor, az egyszent apostoli anyaszentegyház.

0: Reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

0: ráébredni, után felébred. Napindító a 107,1 MHz-en. SMR.
1: Megyünk is tovább, 7 óra 28 perc van, kedves hallgatók, és rendőri tevékenységről még mindig nem tudok beszámolni önöknek, úgy látszik alszanak. No, de nézzük a következő témánkat. Fokozott közúti ellenőrzés kezdődött még a múlt hét elején Szerbiában. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik egészen május 31-ig, ami biztos, hogy egyre többen pattannak biciklire a mindennapokban, akár munkába vagy iskolába indulnak, akár sportolni vagy kikapcsolódni szeretnének. A kerékpározás nem csak gyors és környezetkímélő közlekedési forma, hanem az egészségre is jó hatással van. Ahhoz azonban, hogy biztonságosan érjünk célba, elengedhetetlen a közlekedési szabályok ismerete és betartása. Korom Sarolta és Vágó Krisztina összeállítása következik.
2: A jó idő beköszöntével egyre több biciklis jelenik meg az utakon és a kerékpárutakon. Sokan nem csak sportként tekintenek a bringázásra, hanem a mindennapok részévé vált. A horgosi Kenyeres Bence például minden nap kerékpárral jár a Magyar Kanizsai Középiskolába.
3: Egyrészt sokkal egészségesebb, szabadabbnak is érzem magam, nem vagyok kötve a járatokhoz, illetve gyorsabban is hazaérek. Általában ilyen fél óra kell, mire hazaérek, és annyit kellene várnom a buszra is úgy, hogy sokkal praktikusabb.
4: Milyen bicajod van? Esetleg van-e valami plusz rajta, amire szoktál odafigyelni így ezek a nagyobb utak, mert viszonylag ez nagyobb út előtt, amikor elindulsz?
3: Nem figyelek rá, csak a lényeg, hogy vizitor, ez egy mountain bike, 29-es kereke van, 21 sebességes, úgyhogy elég könnyen lehet használni hosszú távokra is.
4: Ugye itt a főúton kell közlekedned, mit tapasztalsz, milyenek a közlekedési viszonyok, odafigyelnek-e rád esetleg az autósok, a többi közlekedő?
3: Általában jó, nem nagyon szoktam találkozni autósokkal, kamionosokkal, de hogyha találkozok, szoktak olyan lenni, amikor letúrnak az útról, vagy éppen nem nagyon figyelnek a telefon véget, de van, amikor elég helyet hagynak, és akkor tiszteletbe tartsák, hogy én ott biciklizek.
4: Szoktál-e mondjuk mellényt használni akár, amikor már besötétedik, hogyha délután mész hazafelé?
3: Szoktam persze mellényt, lámpát, azért kivilágítsam magam, biztonságban érzem.
2: A kerékpározás nem csak közlekedési eszköz, hanem közösségi élmény is lehet. Egyre népszerűbbek a szervezett bicikli túrák, amelyek során a résztvevők új helyeket fedezhetnek fel együtt. Berett Sándor, a Magyar Kanizsai Természetjáró Egyesület tagja.
5: A jövő hét vége bővelkedik túrákban. Pénteken csatlakozunk az önkormányzat által szervezett Sonata projekthez. Erről annyit kell tudni, hogy 3:30-kor van a gyülekezés a Texas vendéglőnél, és 4:00-kor lesz egy nagyon szép túra a járásra, barátok kutyára, illetve még egy gyalogtúra a környéken, mivel tudjuk, hogy a járás most védett területté lett nyilvánítva. Ehhez be kell jelentkezni, az önkormányzat oldalán van egy telefonszám, azt a hölgyet kell hívni. Utána szombaton egy saját szervezés, ezt már nagyon régóta csináljuk ezt a túrát, egy triplex nevezetű túra, hármas határtúra. Ezt a túrát akkor kezdtük el még, amikor hivatalosan nem volt határátkelő Kübekházánál, Rábik Kübekházánál. Most már van hivatalos átkelő is, de azért még mindig érdekes nekünk, hogy egy nap alatt három országot be tudunk járni. Szombaton 9 órakor lesz az indulás a Városháza elől. Rábénál átmegyünk a hivatalos határátkelőn Kübekházára, utána onnan rögtön Romániába Óbébára, és a túra érdekessége, hogy Óbébáról most már át lehet menni gyakorlatilag a földes úton Kübekházára, mivel Schengen, tavaly is már úgy mentünk, és nagyon érdekes volt, egy kis rozsdástábla jelezte az államhatárt, és akkor a két falu gyakorlatilag látja egymást, olyan 1,5 kilométer távolságra van egymástól. Ennek a túrának még egy nagyon szép része lesz, hogy ugyanaz nap van a Temesvár-Szeged kerékpártúra is, és Kübekházán csatlakozunk hozzájuk, és velük együtt megyünk be Szegedre. Szegeden aznap hídi vásár is lesz, úgyhogy egy nagyon szép napnak nézünk elébe. Hát ez a túra egy kicsit már combosabb lesz, mert egy körülbelül 90 kilométeres tekerése számítson, aki szeretne rajta részt venni. Természetesen, amikor ilyen szervezett túráink vannak, akkor mindig van nálunk szervizcsomag, meg a hosszabb túrákon, különösen ahol forgalmasabb útszakaszon hajtunk, ott ajánlottos a sisakviselés, illetve valami olyan póló, ami messziről látszik. A fekete a legrosszabb szín, ajánljuk a citromsárgát, narancssárgát, még a zöld is elég szépen tud látszani.
2: A biciklis közlekedés során azonban a szabályok betartása kiemelten fontos. Sok baleset megelőzhető lenne megfelelő odafigyeléssel és felszereléssel. Katona István, magyar kanizsai ügyvéd.
6: A kerékpárosokra egy szűkebb törvényszakasz mennyiség vonatkozik. Hát ezeket persze vagy ismerik, vagy nem. Én néhány fontosat elmondanék belőle, amit valóban érdemes lenne tudni, meg betartani. Az egyik az, hogy 12 éves kor alatt közúton nem közlekedhetnének gyermekek önállóan kerékpárral. Ezt megtehetik a külön kijelölt kerékpárúton, de magán a közúton nem. A másik, ami talán fontos és kevesen tudják, hogy amikor részt vesznek a közúton a közlekedésbe, és jobbra vagy balra akarnak fordulni, akkor a jobb vagy bal karjukat kell neki nyújtani, de az egész manőver alatt. Nem csak jelezni azt, hogy le fogok fordulni, hanem az egész manőver alatt. Aztán az is fontos lehet, hogy hogyan kell kivilágítani egy kerékpárt. Elől fehér fény, hátul piros fény, de az világítson is. Illetve, hogyha a kerékpáros nem hajtja, hanem tolja a kerékpárt, akkor fényvisszaverő mellényt kell, hogy viseljen. Azt is kevesen tudják, hogy a közút jobb szélétől csak egy méteres sávot foglalhatná el a kerékpáros is, akkor is, ha hajtja, meg akkor is, ha tolja a kerékpárt.
2: Az ügyvédi praxisában is találkozott már több esettel Katona István, aki elmondta, hogy viszonylag gyakoriak a kerékpárral kapcsolatos közlekedési balesetek.
6: Egyik esetben szabálytalanul csatlakozott a közútra, másik esetben balra fordulásnál nem jelezte a balra fordulási szándékát, hanem gyakorlatilag a gépjármű elé csellent, ahol már nem lehetett a balesetet elkerülni. De olyan is volt, hogy a villanyrendőrnél leszállta a kerékpárról, tolta, és a gyalogos fényjelzéseit vette figyelembe, azaz gyakorlatilag a piroson behajtotta közlekedésbe, azaz a kereszteződésbe, és így történt a baleset. Én nem tartanám ördögtől valónak azt, hogyha megkövetelnék a kerékpárosoktól is, hogy valamifajta vizsgát tegyenek a keresztből. Nyilván nem olyan mértékűt, mint a gépjárművezetők, de legalább olyat, amelyek hát a kereszt alapjainak tudását megkövetelnék. Ilyen jelenleg a törvényes rendelkezésünkben nincs, de kiindulva abból, hogy elég gyakran okoznak közlekedési balesetet a kerékpárok, vagy, mint említettem, szenvedő alanyaik, erre ezt én preferálnám.
2: A szakemberek szerint a sérülések nagy része megfelelő védőfelszereléssel és elővigyázatos közlekedéssel elkerülhető lenne. Ugyanakkor annak is utána jártunk, hogy milyen sérülésekkel érdemes mindenképp orvoshoz fordulni. Dr. Katona Szabó Lívia, magyar kanizsai családorvos.
7: Kerékpárosoknál leggyakoribbak a végtagsérülések, kézlábsérülések, kulcsoncssérülés, fejsérülés is előfordulhat. A sérülések közül a bőrsérülések a gyakoribbak, zúzódások, ficamok, törések, repedések jöhetnek szóba, attól függ, hogy milyen sebességgel közlekedett, milyen idős, milyenek a reflexei, ez mind befolyásolja sérülés mértékét.
4: Melyek azok a sérülések, amikkel már mindenképpen érdemes orvoshoz fordulnunk?
7: Amennyiben nem múlik a fájdalom, ha nagyobb a vérzés, akkor igen, egy enyhébb sérüléssel, zúzódással, horzsolódással nem fontos, ki kell fertőtleníteni, sterilen beragasztani, bekötni, otthon is megvalósítható. Amennyiben megduzzad, megdagad, fáj, nem múlik a fájás, vagy a felsérülés esetén zavart állapot, fejfájás, hányinger, szédülés lép föl, akkor azonnal orvoshoz kell menni.
2: A biciklizés tehát nem csak egészséges és praktikus, hanem egyre népszerűbb életforma is. A szakemberek szerint azonban a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen a szabályok betartása és az odafigyelés, akár a városban, akár a természetben tekerünk.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nézem a rendőrinformációkat tartalmazó Viber csoportot, de úgy látszik, vagy beragadt, vagy pedig tényleg nincs se a rendőri tevékenység Szabadkán és környékén. Abban a pillanatban, hogy lesz, akkor én rögtön jelezni fogom önöknek. Viszont nézzünk szét, hogy mi van a szerb-magyar határátkelőkön, hiszen nagyon fontos információ, hogy ugye munkaszüneti nap van ma Magyarországon, meg hát Nyugat-Európa más országaiban is, pünköst hétfőn. Ezért simán lehetséges, hogy megnövekszik a várakozási idő. Én például arra tippelek, hogy ma inkább már azok mennek majd haza a holnapi munkanapra, akik az elmúlt napokban jöttek. Tehát inkább Szerbia irányából Magyarország irányába lehet nagyobb várakozás. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a határátkelőkön. Nézzük meg először ezt az útvonalat, innen oda. Hát igen, az abszolút jó tanács reggel hajnalban, hogy a Horgos 2, Röszke 2 határátkelőt kerüljék, 42 perc várakozási idővel kell számolni Magyarország irányába, és a nagy határon is, tehát az autópálya határátkelőn is kisebb, 10 perces várakozás alakult ki, úgyhogy a horgosi átkelőket mindenképpen kerüljék, ez a jó információ. Soha, pontosabban mindig el szoktam mondani, hogy soha nem lehet tudni, hogy hol mekkora a várakozás, de én például az Ásotthalom, Királyhalom határátkelő esetében nagyon ritkán szoktam csalódni, úgyhogy nem is akkora kerülő alapvetően Szeged irányába, úgyhogy aki megy, az mindenképpen tartsa ezt fejbe. Nézzük meg, hogy milyen helyzet Magyarországról Szerbiába. Itt is az abszolút jó tanács, hogy a Röszke 1, Horgos 1 autópálya határátkelő helyett mindenképpen kerüljék el, 43 percnyi várakozási idő tapasztalható az autópályán Szerbia irányába Magyarországról, úgyhogy ez a friss helyzet. A többi átkelőn nincsen számottevő várakozás, úgyhogy meg lehet szépen nyugodni ebből a szempontból. Közlekedjenek felelősségteljesen, közlekedjenek óvatosan. Egyébként makhetesiek, vasutas helyi közösségbeliek szombat óta a megszokott útvonalon közlekedik a 3-as busz, nincs az a 10 perces plusz menetidő, úgyhogy mindenkinek fontos információ ez, hogy visszatért a régi nyomvonalára a 3-as autóbusz, ugye a Tiszta Szerbia nevű fejlesztési akció részeként ott feltúrták a Maghetesi út egy részét, de úgy látszik, hogy végeztek a munkálatokkal, szombat óta a megszokott útvonalon halad a 3-as busz. No, 7 óra 52 perc van, ez azt jelenti, hogy 8-kor jövök egy fergetegesen fantasztikus hírösszefoglalóval, most itt van Csernai Panna kolléganőnk, vele fölvesszük a cuki kis ajánlót, amit majd meg lehet nézni a Facebook oldalunkon. Egyébként ő lesz majd a következő műsorunknak a felelőse, ő lesz a mozaikos, úgyhogy ez már egy kis mozaik promó volt, de addig még 2 óra el kell, hogy teljen, úgyhogy tartalmas órával készülünk 8 óra után is itt a napindítóban, úgyhogy én az önök helyében mindenképpen itt maradnék a 107,1 MHz-en.

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel, reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Ez pedig a hírek 8 órakor. Pünkösd hétfő van. Pünkösd másnapja, azaz pünkösd hétfő Magyarország és több más európai országban munkaszüneti nap. A néphagyományok szerint ilyenkor tartották a pünkösdi király megválasztását, valamint egyéb tavasz köszöntő szokások is kötődnek ehhez az ünnephez. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő homíliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amennyiben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta 14. Leó pápa. Őrizetbe vett a rendőrség egy 51 éves mitrovicai férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy halálosan megfenyegette Alekszandar Vucic szerb köztársasági elnököt. A belügyminisztérium közlése szerint a gyanúsított egy közösségi oldalon közzétett videófelvételben fogalmazott meg életellenes fenyegetéseket az elnökkel szemben. Az ügyben a biztonság veszélyeztetése bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás. Anna Brunabic szerint a blokkádokat szervező hallgatóknak nincs saját politikai programjuk, ugyanakkor jelentős külföldi pénzügyi, logisztikai és hírszerzési támogatást élveznek. A szerbiai parlament elnöke a Pink TV műsorában a szombati belgrádi tüntetés kapcsán úgy fogalmazott, a tiltakozók külföldről kapnak utasításokat arra vonatkozóan, miként szervezzék politikai fellépésüket. Hozzátette, szerinte a mozgalom komoly veszélyt jelent Szerbiára nézve. A házelnök kijelentette, arra számított, hogy a tüntetés szervezői ismertetik politikai elképzeléseiket, ehelyett azonban megfogalmazása szerint ismét megosztottságot és gyűlöletet szítottak azokkal szemben, akik nem értenek egyet velük. Sport. Győzelemmel kezdte szereplését a párizsi Roland Garroson Novák Djokovic. A világ egyik legeredményesebb teniszezője 4 szetben múlta felül a francia ellenfelét az első fordulóban. A mérkőzésen Djokovic elveszítette az első játszmát, de ezt követően fordítani tudott, és 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 arányban nyert. Az összecsapás 2 óra 51 percig tartott. Végül az időjárásról, Szabadkán és környékén már 24 fok felett van a hőmérséklet, túlnyomóan napos és meleg idő várható ma, gyenge vagy mérsékelt északi-északnyugati szél fúj majd, a nappali felhő képződés pedig csak elvétve okozhat rövid ideig tartó esőt a délutáni órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A hét további részében is folytatódik a többnyire napos és meleg időjárás, május végéig csak elszigetelten fordulhat elő zápor vagy zivatar, kedden és szerdán a csúcshőmérséklet helyenként a 33 fokot is elérheti, majd ezt követően enyhe lehűlés várható.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Reklám következik.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
10: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
1: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8. és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: A lemez forog tovább.
2: A 107,1 MHz-en.
3: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: 8 óra 13 perc van, kedves hallgatók, és gondolom izgulnak már, hogy milyen árfolyam információkkal tudok beszámolni, vagy róla tudok beszámolni önöknek. Mielőtt rátérnénk arra, a Szabadka bejáratánál Sándor felől kisebb baleset történt, nem zárták le az egész útszakaszt, csak információként mondom önöknek. Emellett hát úgy néz ki, hogy komolyabb rendőri tevékenységről máshol nem tudok beszámolni önöknek, de igyekszek kedvezni rádiós autós hallgatóinak. Na, érjünk rá akkor az árfolyam információkra. 1 euró a Szerb Központi Bank közép árfolyam listája szerint 117 dinár 41 para a mai napon, 100 magyar forint 32 dinár 85 para. Akkor kedvezzünk az orosz kisebbségnek Szabadkán, 1 orosz rubel 1 dinár 41 para a mai napon, 1 svájci frank 128 dinár 97 para, a brit font ma 135 dinár 94 parát ér, és 1 amerikai dollár 100 dinár 82 para a központi bank hivatalos középárfolyama szerint a mai napon. Tartsanak velünk mindenképpen, mert a következő témával hamarosan majd megyünk tovább, ami a hétvégi diáktüntetés Belgrádban. Egy erről szóló riportot fognak hallani majd hamarosan itt a 107,1 MHz-en.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: Hírek, aktualitások, információk.
1: Ráadásként régi jó slágerek.
0: 107,1. Napindító.
2: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőn.
3: 8 óra 20 perc van, kedves hallgatók, és folytatjuk a műsort a hétvégi egyetemista tüntetésekről szóló riporttal, mert hogy nagyszabású demonstrációt tartottak szombaton a tiltakozó egyetemisták Belgrádban a Szlávia téren. Elmondások szerint a megmozdulás célja az volt, hogy emlékeztessék a lakosokat, követeléseik továbbra sem teljesültek. A tüntetés békésen zajlott, az eseményt követően azonban a polgárok egy része összetűzésbe került a rendőrséggel a Pionier Park környékén, ahol a hatalmi párt támogatói gyűltek össze. Ivica Dačić szerb belügyminiszter sajtótájékoztatóján kiemelte, az este folyamán több tucat embert állítottak elő. Pető Attila tudósítása.
4: A szerb rendőrség becslése szerint mintegy 34.300-an vettek részt szombaton Belgrádban a Szlávia téren tartott diák tüntetésen, míg a résztvevők számát elemző nyilvános rendezvények archívuma közel 180-190 ezer főre becsülte a jelenlévők számát. A tiltakozó egyetemisták és az őket támogató polgárok Belgrád 4 különböző pontjáról, az autókomanda közlekedési csomóponttól, a köztársaság térről, a jogi kar épületétől és Zemunból jöttek el a Szlávia térre, amely teljesen megtelt emberekkel. A demonstráció este 6 óra körül kezdődött a tiltakozókkal zsúfolásig megtelt Szlávia téren. A felszólalók beszédeikben egyebek mellett a bűnösök elszámoltatását, a korrupció felszámolását, valamint a független igazságszolgáltatás biztosítását sürgették. Állítsanak le minden eljárást azok ellen, akiket igazságtalanul büntettek meg, pusztán azért, mert igazságot akartak. Teljesítsék a diákok követeléseit. A demonstrálók előrehozott köztársasági parlamenti választások kiírását követelik. A Szlávia téren a felszólalók hangsúlyozták, a szabadságért küzdenek, és egy olyan országban szeretnének élni, amelyet a jogállamiság és a demokratikus értékek jellemeznek. A rendezvényen az oktatás, az egészségügy, a mezőgazdaság, a termelés és a kultúra képviselői is felszólaltak, akik saját elképzeléseiket és javaslataikat ismertették a társadalmi reformokról. Jelena Újvidékről. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy támogassuk az ő küzdelmüket, és kitartsunk mellettük, ha ők is képesek erre. Ha ők már több mint egy éve kitartanak, kik vagyunk mi, hogy ne támogassuk őket? Az események végkimeneteleként azt várom, hogy a diákok győzzenek. Tatjana Krájevóból. 2024. november 25-én a hallgatók, a kollégáink, a kultúránk mindenek előtt támadás alá került, és mi más tehetnénk, mint hogy mindannyian felemeljük a hangunkat, mellettük állunk, támogatjuk a hallgatókat és a népet. A nép támogat minket, mi támogatjuk őket. Egy, akinek akarata van, mindig erősebb, mint kettő, akik kényszerből cselekszenek. Alapvetően úgy gondolom, hogy elérhetjük a céljainkat. Egyesek szerint ez hiába való, néhányan talán ezen az egész úton már fel is adták, mert nincs semmilyen előrelépés, nincs semmilyen javulás. De én úgy vélem, hogy már az is számít, hogy ma itt vagyunk, és hogy már régóta kitartunk. Ezzel is segíthetünk, és valahogyan felhívhatjuk a figyelmet, mert ha abba hagyjuk, akkor megint semmit sem tettünk. Viszont ha itt maradunk, akkor biztosan felébresztünk valamilyen tudatosságot. Mirjana Belgrádból. Régóta nem voltam az utcán, azt mondtam, hogy egyedül a gyerekek tudnak kivezetni oda. Az én gyerekeim még általános iskolába járnak, azok, akiket én szültem, de a többiek is nagyon fontosak számunkra, mintha mi magunk szültük volna őket. A gyerekek vittek ki az utcára. Melita Belgrádból. Mindannyian azt szeretnénk, hogy ebben az országban valami megmozduljon, változzon, hogy jobban, szebben és igazságosabban éljünk. Amikor változásokról beszélek, mindenek előtt a bűnözéssel terhelt közegre gondolok, amelyben mindannyian élünk. Hogy igazságosabban éljünk, hogy betartsák a törvényeket, és a törvények mindenkire egyformán vonatkozzanak. A tehetősekre és azokra is, akik nem azok. Igazságot mindenkinek, a törvény legyen mindenkire egyformán érvényes. Marina Versetzről. Sok mindennek kell megváltoznia, sok mindent gyökeresen át kell alakítani. Ez nem megy gyorsan, nem megy egyik napról a másikra, ezért türelmesek vagyunk. Nem várom, hogy ma vagy bármelyik nap hirtelen történjen valami, vagy változás álljon be, de lassan, közösen kell jobbá tennünk azt a világot, amelyben élünk. Azt várom, hogy ez a hatalom és az egész ország kevésbé legyen korrupt, és valóban hozzáértő emberek vezessék. Nem lehet az, hogy egy miniszter vagy bárki más például hentes vagy kézműves végzettséggel dolgozzon, hanem ha már ilyen pozícióban vannak, akkor valóban meg kell felelniük ezeknek a tisztségeknek. Úgy gondolom, hogy ha valóban igazságos emberek kerülnének ilyen pozíciókba, akkor az ország minden területének lenne értelme. Az intézmények uralkodjanak, nem az a fontos, ki az elnök, ki ez vagy ki az. Az a fontos, hogy az intézmények működjenek és irányítsanak, és ha szükséges, akkor az ember az intézményekhez forduljon. Amint egy két órás tiltakozás békésen zajlott le, a nagyszabású tüntetést a rendőrségen is bejelentették, közölte Dragan Vasiljevics rendőrigazgató, aki az esti órákban a közrend és a közbiztonság tiszteletben tartására szólította fel a résztvevőket. Egy újságíró elleni támadás történt, az elkövetők felkutatása jelenleg folyamatban van. Eddig nem történt komolyabb incidens. Reméljük, hogy a továbbiakban is minden a nyilvános összejövetel során békésen és biztonságosan zajlik majd, és a rendezvény végén a szétoszlás is ugyanúgy, mint az érkezés, incidensek nélkül történik meg. A rendezvény után viszont incidensek alakultak ki a Pionír Park környékén, ahol azok gyülekeztek, akik Alekszandar Vučić szerb elnököt támogatják és ellenzik a blokádokat. A csendőrség rohamfelszerelésben vonult a helyszínre, az utakat felborított és felgyújtott konténerek torlaszolták el. Egyes csoportok a rendőrök ellen fordultak és ledöntötték a Pionír Park körül felállított kordonokat. Ivica Dačić szerb belügyminiszter sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a rendőrség minden a rendőrökre támadó szemét azonosítani fog, és eljárást indít ellenük. Minden eszközzel támadás történt, pirotechnikai eszközökkel, kövekkel és palackokkal is, sőt a csatornafedeleket is felszedték, hogy azokat a rendőrök felé dobják. A résztvevő közül sok szélsőséges maszkot viselt, sálakkal és pólókkal takarták el az arcukat. A rendőrség visszaszorító intézkedéseket hajtott végre a lehető legkisebb kényszerítő eszköz alkalmazásával, amennyire az adott pillanatban lehetséges volt. A szerb államfő a Kínába tartó repülőgépről üzent, elítélte az erőszakot, felelős magatartásra szólította fel politikai ellenfeleit, és ismét párbeszédre hívta őket. Felszólítom minden politikai ellenfelünket, hogy viselkedjenek felelősen, pontosan úgy, ahogyan mi is felelősen viselkedünk. Mi, akik toleráljuk, elviseljük és tiszteletben tartjuk a politikai különbségeket. Arra kérem őket, értsék meg, hogy mindannyian emberek vagyunk, mindannyian Szerbia polgárai, és nem kérünk tőlük mást, mint hogy tartsák tiszteletben a törvényeket, valamint a más véleményt és a másfajta álláspontot. Este 10 óra után helyreállt a nyugalom, a rendfenntartó erők továbbra is az utcákon maradtak. A tiltakozó egyetemisták szerint a zavargásokért a bűnözők és az őket védő rendőri erők tehetők felelőssé. A szervezők korábban többször hangsúlyozták, hogy békés demonstrációt szeretnének, ugyanakkor szerintük a rendőri jelenlét és a kormány közeli médiában megjelent feszült kommunikáció is hozzájárult az indulatokhoz.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 5-5, 50, 25.
8: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
9: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
10: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.
11: Kezdjék velünk a reggelt.
10: Ébredjen velem.
12: Ébredjen velem.
10: Ébredjen velem. Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval.
11: Információmorzsák reggelire. Napindító.
13: Ajj, de finomek ezek az információmorzsák, kedves hallgatók. 8 óra 36 perc van, és folytatjuk eme morzsák adagolását önöknek, hiszen ez a napindító, itt mindig vannak információmorzsák. Na nézzük, mit ír a magyar szó, mert hogy a lapszemle következik. A magyar szó ára 60 dinárba kerül, és hát érdemes elsétálni az újság árushoz és megvenni, olvasgatni egy kicsit, nézzük, hogy mi a címlap. Nagy reményekkel változások meg várakozások előzik meg Alekszandr Vučić és Xi Jinping mai találkozóját. A szerb államfő tegnap elutazott Kínába, és hát a bejelentések szerint egy rakás legalább 33 szerződést alá fognak írni. A szerb államfő korábban azt mondta, hogy élete vagy politikai pályának egyik legfontosabb, legnagyobb eseménye ez a kínai látogatás. Tegnap egyébként már a kínai nagyfalról jelentkezett be a szerb delegáció, meglátjuk, hogy mit írnak a mai napon alá. Hát erről ír a Magyar Szó, és ez a kiemelt témájuk. Aztán falunap és iskolanap Bácskos út falván, erről is olvashatnak, és ismét a választások kiírásáról. Belgrádban tartottak nagyszabású tüntetést a politikai változást sürgető egyetemisták, és incidensek is voltak a város több pontján. Itt egy távoli kép a tüntetésre, egy drónfelvétel, hát valóban szemmel láthatóan tömeg volt ezen a rendezvényen. Aztán persze megindult itt a harc, egyesek szerint 34 ezer fő volt, mások szerint több százezer, harmadik kategória szerint 100 ezer körül. Nyilván ez mindig ez a számháború egyébként ezzel szokott járni, hogy most kinek van igaza, nézzék meg a képeket, aztán tippeljék meg önök. Lapozok tovább, az amerikai fél bizakodó, küszöbön álló megállapodás a hormúzi szoros megnyitásáról, ez mondjuk nem lenne rossz, mert itt most már kezd az energiaválság egyre inkább beágyazódni a mindennapjainkban, mert hogy hát amióta ott nem jönnek át hajók, azóta az országok leginkább a víztartalékaikat élik fel üzemanyag szempontjából, ez pedig senkinek sem jó. Aztán egy csomó esetben már arról volt szó, hogy nem biztos, hogy sokáig tudják ezek az országok a saját készleteiket felélni egyrészt, másrészt pedig a piaci különbségeket különböző állami intézkedésekkel enyhíteni, úgyhogy mindenképpen jó hír az, hogy úgy látszik, hogy közelednek az álláspontok. Történelmi feladat előtt írja a Magyar Szó, ismét 100 000-eket vonzott a csíksomlyói búcsú. Hát ez egy nagyon szép esemény egyébként. Én azt hiszem, hogy minden magyarnak egyszer meg kell ezt tapasztalnia. Mert hogy igazából nyilván van egy katolikus vallási vonala is, de igazából ez szerintem egy felekezeteken felüli történet, akinek van lehetősége, ez látogasson el, nézze meg egyszer a csíksomlyói búcsút, mert igazán felemelő érzés lehet. Én sem voltam egyébként személyesen, egyszer szeretnék elmenni. Lapozok tovább, előre haladtak a NISZ eladásáról szó tárgyalások, hát ez már egy régóta húzódó folyamatnak az eredménye. Volt itt már mindenféle dologról szó, megrekedtek a tárgyalások, a szerb elnök volt pesszimista is, most már az energetikai miniszter optimista, közben a MOL meg szeretné vásárolni. Elméletileg egyébként a pancsovai finomító körül van fennakadás a tárgyalásokban, hát nyilván itt a szerbeknek az az érdekük, hogy működjön tovább, és ellátott legyen a pancsovai finomítóból a szerb üzemanyagpiac. Aztán a MOL-nak meg, hogy milyen piaci érdekek fűződnek a döntéseikhez, ezt nyilván nem lehet tudni. Lehetséges, hogy ők például nem működtetnék tovább abban a kapacitásban, vagy abban azon a módon ezt a pancsovai finomítót, ahogyan azt a szerbek elvárják. Valószínűleg itt van egyébként ez a probléma, de úgy néz ki, hogy kezdenek fölülkerekedni a dolgokon. Családi nap a szabadkai Vackorban, ott járt a Magyar Szó, és a múzeumok ünnepén is részt vettek. Szabadkán is megtartották a múzeumok éjszakáját szombaton este. Egy kicsit szerényebb volt a program. Régebben, korábban én úgy emlékszek, hogy sokkal-sokkal nagyobb dobra volt ez az egész történet verve. Most kevesebb is volt a program, meg kevésbé volt talán annyira beharangozva. Ez csak az én gondolatom. Lapozok tovább a Magyar Szóban. Múlt nélkül nincs jelen és jövő, ez már a sportvilág rovat, természetesen egy rakás sporthírrel. Megemlékezést és tornát tartottak a Vajdasági Birkózó Akadémián. Aztán Robikin elköszönt, távozik a Ferencvárosnak az edzője, aki egyébként szép eredményeket ért el a csapattal. Nagyon sokan egyébként aggódnak a Fradi jövőjéért, ugye a Ferencváros az a labdarúgó klub, meg hát igazából több más szakosztálya rendelkezik, amely hát a magyar államtól számos támogatást kapott, meg pénzügyi segítséget, és akkor most a kormányváltással azt rebesgetik, hogy igazából a különböző szakosztályoknak a megléte veszélybe kerülhet. Ez nyilván a támogatások mértékétől függ, és hát azt rebesgetik, hogy Robi Kinnek a távozása is valamilyen szinten összefügg ezzel. Lapozok tovább. Tegnap véget értek egyébként a nagy bajnokságok Európa szerte. Angliában az Arsenal csapata emelhette fel a trófeát, a Bayern München természetesen Németországban diadalmaskodott, ott is ünnepeltek, akkor igazából szinte a legtöbb helyen befejeződött a bajnokság. Bruno Fernandes lett az év legjobbja Angliában, ő a Manchester Unitednek a játékosa. Én pedig Liverpool szurkolóként annyira nem örülhetek ennek a szezon zárásnak, pontosabban örülhetek, mert annyira súlyosan fájdalmas mérkőzéseket játszott a kedvenc csapatom az elmúlt időszakban, hogy egy kis pihenő szerintem nekik is, meg nekünk Liverpool szurkolóknak sem árt. Ez csak egy ilyen személyes bevezetés volt, vagy egy személyes vonal volt. Van egy érdekes vélemény a nemzeti történelem tanításának jelentőségéről. Mák Ferenc írása, olvassák el mindenképpen a magyar szóban. Aztán itt van a mai műsorújság, a Pannon RTV különböző platformjainak műsorrendjét is meg tudják találni itt, és a legutolsó oldalon természetesen vannak érdekességek is. Például az, hogy tovább látogatható a budapesti agyakatona kiállítás. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Örök lét őrei. Az első kínai császár agyakatonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. Úgyhogy menjenek el, sétáljanak egyet, még nincs annyira meleg, vegyék meg a magyar szót, és aztán olvasgassanak egy kicsit, informálódjanak, tájékozódjanak. Ma nincs hét nap, mert nem szerda van, azt majd szerdán fogjuk megelemezni, úgyhogy ezzel zárjuk most a lapszemlét 8:43-kor. Közben szétnézek azért, közben megmozgattam a mikrofont, ezt hallották, szétnézek, hogy mi a helyzet rendőrinformációk szempontjából. A Spartak stadionjánál, az egészségügyi középiskolánál megjelentek a rendőrök. Háromlábú készülékkel csinálják a drága fotókat. 30-as táblánál, tapasztalatból mondom, láttam már, hogy ott igen gyakran átlépik a sebességet, a 30-as táblát. És még egy információ, alapvetően járható a Mag 7-es felé vezető Mag 7-es út, és a 3-as busz is már a régi, megszokott nyomvonalán halad a hétvége óta, úgyhogy ott befejeződött a munkálat, így aztán nyugodtan nem kell kacsifántosan megközelíteni a városközpontot a Mag 7-esieknek, így egyenesen jöhetnek a Majsa úti iskola felé. 8:43 van, folytassák velünk itt a 107,1 MHz-en.

Gyászjelentések következnek a Szabadkai Magyar Rádióban május 25-én szerdán. Bocsánat, hétfőn. 78 esztendős korában meghalt Weiss Alexander Szabadka, Benedek Elek utcai lakos. Temetésem a 12 órakor lesz a Bajaüti temető halottas házából. 64 éves korában elhunyt Csipak Katalin Szabadka, Uzsice utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Rókusi temető kápolnájából. 78 esztendős korában meghalt Dusica Vukovics, Szabadka Bajnát utcai lakos. Temetésem a 15 óra 30 perckor lesz a sétóerdei pravoszláv temető Rádigy kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat hétfői tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszámuk 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Ez pedig a hírek 9 órakor. Szerbia számára felbecsülhetetlen jelentőségű a Kínával ápolt barátság. Erről beszélt Alekszandar Vučić, miután tárgyalt Li Qiang kínai miniszterelnökkel. A szerb elnök szerint a megbeszélésen szó esett a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, új beruházásokról, infrastruktúrális fejlesztésekről, valamint aktuális geopolitikai és regionális kérdésekről is. Vučić kiemelte, hogy a nap folyamán több órás találkozó vár rá Xi Jinping kínai elnökkel is, akit a világ egyik legmeghatározóbb vezetőinek nevezett. Őrületbe vett a rendőrség egy 51 éves mitrovicai férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy halálosan megfenyegette Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnököt. A belügyminisztérium közlése szerint a gyanúsított egy közösségi oldalon közzétett videófelvételben fogalmazott meg életellenes fenyegetéseket az elnökkel szemben. Az ügyben a biztonság veszélyeztetése bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás. Moszkva tömeges rakétacsapással válaszolt az orosz polgári célpontok ellen ukrán támadásokra. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz hadsereg ukrán parancsnoki központokat és hadipari létesítményeket támadott, egyebek mellett hiperszónikus fegyverek bevetésével. A minisztérium közleménye szerint a támadás során Kijevben és a főváros térségében katonai infrastruktúrát, valamint az ukrán szárazföldi haderő és a katonai hírszerzés objektumait vették célba. Moszkva szerint a csapások egyik kiváltó oka a Luhanszki régióban található Starobinszki pedagógiai iskola kollégiuma elleni ukrán dróntámadás volt, amelyben az orosz közlés szerint több tizenéves diák életét vesztette. Ukrajna ugyanakkor tagadta felelősségét az ügyben. Heidel György lett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára Magyarországon. Több mint 3 évtizedes tudományos munkája során oktatóként, kutatóként és vezetőként is bizonyított. A munkáját 4 helyettes államtitkár segíti majd, ők a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarok és a diaszpóra, a civil szervezetek, illetve a vallási közösségek területéért felelnek majd. Sport. Kiesett a TSC a szerbiai labdarúgó szuperligából. Az utolsó fordulóban a topolyai csapat a belgrádi IMT-vel játszott Loznicán. Létfontosságúnak számított az összecsapás, mivel a szuperligás státusz megőrzése volt a tét. Úgy néztek a meccs elé, hogy győzelem esetén a TSC biztos benn marad. Más esetekben a többi mérkőzés eredményétől függ a topolyaiak sorsa. A meccs egy-egyes döntetlennel zárult, ami nem bizonyult elégnek a bennmaradás szempontjából. A topolyai csapat ötödik lett az alsóházban a rájátszást követően, így a következő idényben nem folytatja a szereplést a legerősebb szerb labdarúgó ligában. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén már 28 fokot mérnek, túlnyomóan napos és meleg idő várható ma. Gyenge vagy mérsékelt északi-északnyugati szél fúj majd. A nappali felhőképződés pedig csak elvétve okozhat rövid ideig tartó esőt a délutáni órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 31 fok körül alakul.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
10: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
11: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
12: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 5433-203-as telefonszámon. 065-5433-203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Ajánlót hallottak.

0: napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító. 9:12 van, kedves hallgatók, és a napindító utolsó órájához értünk. Még kettő témánk van, amit feldolgozunk. Az első vallási lesz, de még mielőtt rátérnénk, beszéljünk egy picit arról, hogy hol vannak rendőrök Szabadkán és környékén. Az egészségügyi középiskolánál, a Spartak stadionnál ott vannak is, mérik a sebességet 30-as táblánál. Figyeljenek oda mindenképpen. Továbbá arról volt itt információ a vonatkozó csoportokban, hogy Nagyfény környékén motoros rendőr figyeli a forgalmat, ott nem állítják az embereket, de úgy alapvetően, hogyha komoly kihágást tapasztal a rendőr, akkor nyilvánvalóan meg fogja állítani azt, aki azt elkövette. Emellett fontos információ, makhetesiek, vasutas helyi közösségbeliek, hogy hétvége óta a megszokott rendben közlekedik, a megszokott nyomvonalon közlekedik a 3-as autóbusz, és egyébként használható a maghetesi út maghetes irányába, tehát már nincsen lezárva az 51. hadosztály utcánál lévő körforgalomtól maghetes felé, úgyhogy bátran közlekedjenek arra. No, de akkor jöjjön hát a bezengett téma. Ünnepélyes szentmise keretében mutatták be a hívek előtt kis Szent Teréz, valamint szüleinek erejkéjét pénteken a zombori Szent István király karmelita templomban. Az egyedül álló alkalomra Vajdaság több településéről is érkeztek zarándokok, egyénileg és szervezett csoportokban egyaránt. A helyszínen elsőként Világos Miklós moholi plébánost kérdezte kolléganőnk Lenner Tímea.
4: Ugye zarándok csoportot hoztak, zarándokokat vezettek el ide a zombori karmelitákhoz, az erekjékhez. Szent Teréz hagyatéka, illetve családjának az erekjéi a mindennapi alapértékekre emlékeztetnek minket, különösképpen a családi alapértékekre.
5: Ez így van. Tehát egy szent, az mindig egy családból származik. Itt a jó példa rá, hogy szentként tiszteljük kis Szent Terézt. Boldogok sorában, tehát ugye az már a szentek szentségnek egy fokozata, tiszteljük az ő szüleit, édesanyját és édesapját is, de arról se feledkezzünk el, hogy kis Szent Teréznek testvérei is ugyanígy karmelita apácák voltak. Tehát egy olyan családban neveledett, ahol érték volt a hit, az Istenbe kapaszkodó mélységes hit. És ez mutatkozik meg az ő egész életükbe, családjukba, sőt az erekjék is ezt hozzák közénk, ezt is. Hogy mire emlékeztetnek bennünket? Arra, hogy velünk az Isten. Így tudnám legegyszerűbben összefoglalni, hiszen a szentek erekjéiben őket, magukat tiszteljük, hiszen az ő testüknek részei ezek az erekjék. A szenté válásuk azonban nem okvetlenül csak a saját érdemük, hiszen Istennel tudtak úgy működni, együtt működni, úgy együtt élni, hogy szenté váljanak. Tehát az erekjék őket hozzák közénk, és ők pedig az életükkel, saját jellemükkel, harcaikkal, kudarcaikkal és sikereikkel azt mutatják számunkra, hogy az ember tud szenté válni, ha akar, függetlenül attól, hogy milyenek a külső körülmények.
4: Búcsú Szilvia zarándok Szabadkáról érkezett. Milyen okból, indítatásból zarándokoltak el ma ide Zomborba, az erekjékhez?
6: Mi Szabadkáról öt gyermekünkkel és férjemmel együtt jöttünk el. Kis Szent Teréznek nagy tisztelői vagyunk, és sokat olvastunk róla, meg sokat imádkozunk hozzá, és ritka számba megy, hogy ez egy ilyen szentnek, így nagyon híres nagy szentnek, Európa védőszentjének az erekjéki vannak állítva hozzánk relatív közel, úgyhogy mindenképp el akart jönni, hogy kérjük a védelmet, közbenjárást, kis Szent Teréz közbenjárását a családunkért. Öt gyerekünk van, és szeretnénk őket is ilyen keresztény magyar szellemben nevelni, és ehhez kérjük az Úristen segítségét és szentjeinek a közbenjárását.
4: Boros Márta, az entai lízjői kis Szent Teréz plébániáról érkezett zarándok, a helyi pasztorális tanács tagja. Mit jelent az önök számára, hogy itt lehetnek most, hogy láthatják mindezt, hiszen templomuk védőszentjéről van szó.
7: Az én számomra nagyon nagy jelentősége van, hiszen a templom szomszédságában lakom, és már kiskoromban mondták, hogy épülni fog egy templom. És nagyon vártam, hogy fölépüljön, több mint 100 év után épült fel a templom a kihagyott helyen, és annak is részesei voltam, hogy felszentelték a templomot nagy-nagy örömünkre, és a mindennapi életünkbe behozta a kis Szent Teréz az alázatosságot, a kitartást, az álhatatosságot, hiszen ő 100 évig járt közben odafönt, hogy nálunk az ő nevére felszentelt templom épüljön.
4: Neveda Évával beszélgetek, aki Bezdánból érkezett, zarándokolt el Zomborba az erekjéket látni. Mit jelent mindez az ön számára, családilag és egyénileg is?
8: Hát én nem emlékszem rá, hogy a 67 évem alatt valaha is jött volna ilyen nagy dolog a zombori községbe, vagy esetleg bármelyik zombori templomba. Ezt én röviden úgy mondanám, hogy borsókázik a hátam, annyira jó érzés, annyira jó itt lenni. És igen, tudom, hogy Csíksom jó van, és Szent Rita rózsáit is Pesten most szentelik, de mégiscsak ez azért közelebb is van, meg aztán ilyen nem volt még, és az én életemben nem hiszem, hogy lesz. Nagyon nagy dolog számomra.
4: Menrát Szusznyák-Irén zombori hívőt kérdezem. Mit jelent a zomboriak számára az, hogy most itt lehetnek ezek az értékes erekjék?
9: Az nagyon sok mindent jelent, mert nálunk is Szent Teréz szentnek számít, szinte egy kultusznak, és amikor eljön az időszak, az október időszak, akkor beszélünk róla, akkor meglátogassuk a szobrát, és imádkozunk hozzá. Nálunk egy fontos szent, mivel nálunk mindenki templomjáró volt, tehát ahogy váltakoztak az ünnepek, úgy beszéltünk azokról a szentekről, és az volt a téma. Így kerül sor kis Szent Teréz is az adott időben.
4: Az ön számára személyesen most itt a jelenben mit jelent, hogy itt lehet és láthatja mindezt?
9: Nem minden nap van alkalma látni az embernek erekjét, és szerintem az erekjéknek van bizonyos vonzereje, még bizonyos hatóereje, úgyhogy én szeretem látni az erekjéket. Úgy gondolom, hogy van bennük egy erő.
4: Monsignor Mirko Stevkovics, nagybecskereki megyés püspökkel beszélgetek. Milyen üzenete van a Szent Terézi hagyatéknak most a 21. században, illetve mi a különlegessége ennek a mai napnak?
10: Úgy gondolom, az üzenete olyan, amilyen volt akkor, amikor élt az ő testvérei között, akkor nekünk is ma, hogy a nagyság a kicsiben van. A Jóisten nem a nagy zajban rejtezik, hanem éppen a mindennapi életben, a kis, a legkisebb, a legapróbb dolgokban. És ő úgy érte azt a hivatását, a szeretetét az egyházban. Nem tervezte nagy valamit megvalósítani, hanem akkor azt a napot, amit élt, azt úgy élni, hogy akkor teljes egészében jelen legyen. Gondolom, nekünk ma az nagyon hiányzik, és ez egy üzenet, hogy ott legyünk, ahol vagyunk. Ehhez kell világos, mi hívjuk számára mindig imádság, összeszedettség, és persze bízom Istenre.
4: Ugye igen, a mindennapi élet szentsége, és amellett pedig a család szentsége, és azok az alapértékek, amelyekre talán még nagyobb szükségünk van a mában.
10: Világos, látjuk, hogy tudjuk, milyen világban élünk, hogy a családi értékek nagyon válságban vannak sajnos, és ez egy ilyen egyedi alkalom a mi hívő közösség számára itt Vajdaságban, hogy találkozhattunk az erekékkel egy szent családdal. És gondolom nekünk, híveknek minden egyes alkalmat kell használnunk, hogy merítsünk erőt, lelki erőt, mert a mai világot mi nem bírunk megváltoztatni. Nagyon sok a békétlenség, nagyon sok a feszültség a világban, akár a mi életeinkben is. De az, amit tudjuk, ami tőlünk függ, éppen ebben ez a perc, ez a pillanat, amit élek, hogy ezt tudatosan éljek, és engedjek Istennek, hogy ő is jelen legyen az életemben, és rajtam keresztül ebben a kis világban, ami az én életem. Az Anya Szent Egyház tanítása szerint tiszteljünk erekéket, mert ahogyan Isten Jézusban megtestesült, szóval az emberi test nem valamit, amit el kell vetni, hanem Szent Pál azt mondja, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. És úgy gondolom, hogy az erekéket tisztelni számunkra azt is jelenti, hogy előttünk vannak persze a maradványai egy ilyen embernek, aki tudta szentül járni az élet pályáit ezen a földön. És akkor mi is akkor igyekszünk, próbáljunk egy fohásszal meríteni erőt, hogy mi is merjünk, nekünk is sikerüljön.
4: Lízjői kis Szent Teréz soha nem hagyta el kolostorát, mégis a missziók és Franciaország egyik védőszentjévé vált. Hívei szerint ez annak bizonyítéka, hogy a csendben megélt hit is képes bejárni az egész világot.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: ablakot nyitunk a világra.
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en.
3: Napindító.
4: Így igaz, ez a napindító még mindig, 9 óra 31 perc van, de az a helyzet, hogy az utolsó témánkhoz értünk, és az a helyzet, még egyszer ismétlem, hogy egy laza levezető témával fogjuk zárni most a műsort, mert hogy a természet szépségeire és törékenységére hívták fel a figyelmet tegnap délután a Topolyán megszervezett lepketúrán. Az Arcus Környezetvédő Egyesület programján a résztvevők nem csak a környék nappali lepkéivel ismerkedhettek meg, hanem betekintést nyerhettek abba is, milyen fontos szerepet töltenek be ezek a rovarok az ökoszisztémában. Dudás Dániel járt a túrán.
5: Virágzó réteg, napsütés és színes lepkék fogadták azokat, akik részt vettek a Topolyán megszervezett lepketúrán. Az Arcus Környezetvédő Egyesület által szervezett természetjáró program célja az volt, hogy közelebb hozza az emberekhez a környezetvédelem és a biodiverzitás jelentőségét. A szervezők szerint az ilyen programok nem csak kikapcsolódást nyújtanak, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy az emberek jobban megismerjék közvetlen környezetük élővilágát. Sihelnik József, a Topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület titkára.
6: Hát az embereket is egyébként próbáljuk arra sarkalni, elsősorban egyébként a beporzó rovarokon keresztül, hogy hát azért oda kell figyelni a rovarokra, és hát a lepkék pedig azért adottak, mert nyilván ezek szépek, díszesek, mindenki ismeri őket, mert hát az lepkét azt mindenki látott már, vagy ismeri, pont ugyanolyan dolog, mint hogyha nem tudom, a természetbe kivisszük az embereket, és a madarakat mutatjuk, a madarak is közkedveltek, szépek, színesek, mindenki ismeri őket, ezért így jött a lepke lényegében, és hát rajtuk keresztül fölhív a figyelmet a rovarok fontosságára.
5: A résztvevők szakértői vezetés mellett figyelhették meg a környék nappali lepkefajait, miközben a szervezők a beporzók szerepére és a természetes élőhelyek megőrzésének fontosságára is felhívták a figyelmet. Szutorovics Edita, okleveles biológus, az Arcus Környezetvédő Egyesület tagja.
7: Most találkoztunk egy rezedalepkével, meg egy közönséges gyöngyházlepkével. Ők igazából nem is annyira ritkák, lehet mondani, hogy eléggé gyakori lepkék itt a területen. Meg megint, amit láttunk, ugye olyan növényeket is, amelyek így tápnövényeknek számíthatnak, úgyhogy ez jó, mikor ilyen fajok itt megjelennek. Szóval az rámutat arra, hogy mégis lehet mondani, hogy itt vannak ilyen természetes élőhelyek, hasonló részek, ahol találhatók a megfelelő növények is, meg ugye a hozzá kötődő lepkefajok is.
5: Az Arcus Környezetvédő Egyesület már több mint egy évtizede szervez természetismereti programokat, táborokat és szemléletformáló eseményeket Vajdaság szerte. A lepketúra barátságos, kellemes hangulatban telt. A résztvevők több lepkét is találtak, amiket speciális hálóval fogtak meg, hogy közelebbről is megvizsgálhassák őket.

0: SMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Itt is vagyunk, kedves hallgatók, 9 óra 37 perc van, és tudják, ilyenkor szoktam elmondani, hogy mindig vége szakad valaminek, de hát, hogyha valaminek vége szakad, akkor kezdődik valami új, ilyen lesz például a Mozaik, és már itt van a Mozaik házi gazdája, házi asszonya, Csernai Panna, szia, köszöntelek itt a napindítóban, ez még nem a Mozaik.
2: Szia Csaba, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Miért zöld a körmöd?
2: Milyen kérdés ez?
0: Összefügg a Mozaik tartalmával vajon?
2: Nem függ össze. Most ez tetszett, de ma megyek körmöshöz majd, úgyhogy most majd fehér lesz a következő.
0: Na bravo. És akkor ez egyébként így hogy csapódik le itt a nők fejébe? Mitől függ, hogy te most milyen körmöt választasz, köröm szint például?
2: Ezt hát szerintem ez pillanatnyilag.
0: Ez abszolút, amit ott ada.
2: Igen, ott.
0: Flow.
2: Pontosan.
0: Nézd a özéket, a listát.
2: Én különben nagyon rossz... hogy is fogalmaz, a kuncsaft lehetek, szerintem a körmösök rémálma, mert én nem tudom eldönteni nagyon sokáig.
0: És akkor kínlódsz egy óra hosszát?
2: Hát igen, még ő reszeli. Igen,
0: az.
2: Így válogatok, és bravo. Akkor ők végül segítenek, hogy szerintem az, amit először mondtál, az jó lesz.
0: Hát akkor nem lehetünk kezdeni az egész körmözést, akkor mondd meg, hogy melyik, és akkor
2: hát igen, szavaz. Most már azt csinálom, hogy mielőtt megyek, akkor viszek két opciót, és akkor azért a körmös segít eldönteni, hogy hát ez inkább a másik legyen,
0: na,
2: vagy ez legyen.
0: Hát akkor megtudtuk a kis apró titkot.
2: Igen, van ilyen, igen.
0: Na, voltál otthon a hétvégén, Kopuszinán, ugye tudjuk, hogy a pancsikai Kopuszinai, jó volt otthon.
2: Nagyon jó volt, mindig egy lelki feltöltődés.
0: Egyébként neked nagyon fontos az otthonod, ugye ez a Kopuszinai lét, meg ez a nyugat-báskaiság, ez egy ilyen kész identitás, ugye?
2: Igen, én állíthatom, hogy nagy lokálpatrióta vagyok, de most már itt egyébként nagyon érdekes, de itt Szabadkán is kezdem magam otthon érezni. Nagyon furcsa és ijesztő is egyrészt, mert hogy azért én Kopuszinához hű vagyok, és én ott vagyok otthon, de most már egy kicsit Szabadkát is kezdem magaménak érezni, ami viszont jó, de ijesztő is egyrészt, hogy azért, na, hogy anyukámnak azért nem mondom ezt ilyen hangosan.
0: És mi van, hogyha hallgatja?
2: Hát akkor szerint, tudja szerintem, hogy ez így van, mert párszor otthon, mikor azt mondtam, hogy na megyek haza, és akkor Szabadkára indultam, akkor láttam rajta, hogy a szíve majd megszakadt, hogy te jó ég, a kislányom Szabadkára megy haza, ez érdekesen hangzik.
0: Na de azért Szabadkát, meg mondjuk Bácskertest egymás mellé tesszük, akkor azért Kopuszin lesz a nyerő, nem? Még mindig.
2: Hát igen.
0: És mit csinálsz ilyenkor, amikor hazamész? Hosszú meg egy kis kulisszatitkot a kedves hallgatókkal.
2: Természetesen a barátaimmal töltöm az időt, illetve a családommal, a bátyámékkal, és hát főleg, hogyha hétvégén tudok hazamenni, akkor vasárnap misére megyek.
0: Ezt mondom, az most
2: is
0: így volt.
2: Így van, hát pünkös is volt egyben, úgyhogy ez így tényleg.
0: Na, és van kedvenc klapolt helyed Kopuszinán, ahol mindig nagyon szeretsz kimenni?
2: Fú, hát rengeteg hely van.
0: Na, de egyet emeljünk, és aztán megyünk rá a Mozaikra.
2: Hát például nem messze a falutól, kint a Sárkányos mezei, ez egy ilyen halászcsárda, és ott van egy ilyen móló is, na mondjuk oda nagyon szeretek kimenni.
0: Na, kedves hallgatók, akkor menjenek.
2: Igen, ajánlom különben a
0: lehet
2: helyet.
0: Lehet valamit csinálni egyébként,
2: igen,
0: azon
2: főzni, kimész. Sütni, italt, na, fogyasztani.
0: Azt mondják,
2: igen,
0: hogy szép idő lesz a következő hétvégén, kedves hallgatók, irány Kopuszina, a Sárkány vidék, vagy hogy mondtad?
2: Hát Sárkányos mezei, ennek több neve van. Aha. De hogyha ezt így tegyük fel, arra jár valaki, és akkor csak megkérdez mezei egy arra járó embert, hogy hol a mezei, akkor mindenki tudja, hogy mire gondol.
0: Jó van, de sárkányok nincsenek. Viszont a Mozaikban lesznek mik?
2: Hát a Mozaikban ugyebár a hétvégén lesz a vajdasági vágta.
0: Hú,
2: már mindenki
0: készülünk,
2: nagyon várja.
0: Készülsz, mi?
2: Igen, nagyon-nagyon készülünk.
0: Dolgozol egyébként?
2: Igen, itt leszek a Mozaikon, és bizony majd kapcsolunk,
0: ugye,
2: a helyszínre. Igen, mindenképp. És hát a műsorba telefonálnak a versenyzők, és most Toldi Aida lesz az a személy, akivel beszélgetek majd, hogy hogyan készül fel egyáltalán, hogy hívják a lovát, milyen a kapcsolata,
0: na, hát az fontos egyébként
2: vele, és hát erről fogunk beszélgetni. Valamint nem csak vajdasági vágta lesz a hétvégén, hanem Oromhegyesen traktorfesztivál.
0: Úgyhogy... Az 31-e, ugye vasárnap. Hú, az egy jó rendezvény az egyébként.
2: Igen, úgyhogy izgalmas lesz mind a két rendezvény, úgyhogy akinek nincs programja, az most szerintem talál, biztos.
0: Vagy elmegy
2: benne
0: a Sárkány mezőre.
2: Vagy így van. Így van, úgyhogy Bilicki Nándor főszervezőt kapcsolom majd a műsorba, és akkor vele beszélgetjük át a programot.
0: Na bravo, lesz itt aztán programajáló szépen nálad, de gondolom követed a rendőri
2: így
0: információkat,
2: van, persze. És hát küzdőtér, hát ne felejtsük el, hogy hétfő, igen, van, sportműsor, Tóth Tibor érkezik a stúdióba.
0: Az aktuális sporteseményekkel. Így hát van. Ugye kiesett a TSC, erről majd biztos beszél bővebben, ez szerintem egy eléggé negatív információ az itteni szurkolóknak, de hát lezárult az összes bajnokság egyébként Európában. Na, Tibinek lesz miről beszélnie, ugye? Na jó, köszönjük szépen Pannának, hogy bemutatta nekünk a mozaikot. Érdemes lesz hallgatni 10 órától ezt a műsort is, mert ez váltja föl a napindítót. Beszéljünk arról is egy picit, hogy óránként hírösszefoglalókkal megszakítja majd Pannát Becker Róbert egészen 16 óráig. Lesznek hírekek és híradók. És hát délután a Körhintába jön a mindig kedves, mindig mosolygós Vágó Krisztina. És már biztos készül otthon, én majd nem sokára érkezik, majd megjelenik itt 2 óra környékén, így szokott mindig lenni. Szóval ő lesz a Körhintába, és majd szépen foroghatnak vele, csak el ne szédüljenek. No, beszéljük át, hogy ki volt itt önökkel a napindítóban. A mai műsor legjobb zenei betéteit nem más szolgáltatta, mint Váradi Valentin, aki ma is hozott szendvicset szerencsére, meg kakaós csigát is, meg pizzás csigát is, meg mindent, úgyhogy ő hozta a formáját, a zenék is jók voltak, és még szendvics is volt, és mindig kedves egyébként velünk, mert jókat beszélgetünk privátban, amikor mennek itt a bejátszások, úgyhogy jó volt Váradi Valentinnel ma is dolgozni, akárcsak Dédik Szuzannával, a főszerkesztővel, aki a mai műsort megálmodta, összerakta, és igazából tájékoztattuk itt a közösséget. Én pedig Bálint Csaba vagyok, és voltam, szerdán ismét találkozunk, holnap pedig ismét napindító mozaik, Körhinta, meg ma is, úgyhogy hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót, viszont hallásra, minden jót, vigyázzanak magukra!

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Pünkösd hétfő van, pünkösd másnapja, azaz pünkösd hétfő Magyarország és több más európai országban munkaszüneti nap. A néphagyományok szerint ilyenkor tartották a pünkösdi király megválasztását, valamint egyéb tavaszköszöntő szokások is kötődnek az ünnephez. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget, a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő homiliájában a Szentlélek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak fő szerepet kell vállalnia. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta 14. Leó. Szerbia számára felbecsülhetetlen jelentőségű a Kínával ápolt barátság, erről beszélt Alekszandar Vučić, miután tárgyalt Li Qiang kínai miniszterelnökkel. A szerb elnök szerint a megbeszélésen szó esett a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, új beruházásokról, infrastruktúrális fejlesztésekről, valamint aktuális geopolitikai és regionális kérdésekről. Vučić kiemelte, a nap folyamán több órás találkozó vár rá Xi Jinping kínai elnökkel, akit a világ egyik legmeghatározóbb vezetőjének nevezett. Heidel György lett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára Magyarországon. Több mint 3 évtizedes tudományos munkája során oktatóként, kutatóként és vezetőként is bizonyított. Munkáját 4 helyettes államtitkár fogja segíteni, ők a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarok és a diaszpóra, a civil szervezetek, illetve a vallási közösségek területéért felelnek majd. Moszkva tömeges rakétacsapással válaszolt az orosz polgári célpontok elleni ukrán támadásokra. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz hadsereg ukrán parancsnoki központokat és hadiipari létesítményeket támadott, egyebek mellett hiperszonikus fegyverek bevetésével. A minisztérium közleménye szerint a támadás során Kijevben és a főváros térségében katonai infrastruktúrát, valamint az ukrán szárazföldi haderő és katonai hírszerzés objektumait vették célba. Moszkva szerint a csapások egyik kiváltó oka a Luhanszki régióban található Starobilszki pedagógiai iskola kollégiuma elleni ukrán dróntámadás volt, amelyben az orosz közlés szerint több tizenéves diák vesztette életét. Ukrajna ugyanakkor tagadta felelősségét az ügyben.
8: Sport.
9: Kiesett a TSC a szerbiai labdarúgó szuperligából. Az utolsó fordulóban a topjai csapat a belgrádi IMT-vel játszott Loznicán. Létfontosságúnak számított az összecsapás, mivel a szuperligás státusz megőrzése volt a tét. Úgy néztek a meccs elé, hogy győzelem esetén a TSC biztos bennmarad, más esetekben a többi mérkőzés eredményétől függ a topjaiak sorsa. A meccs 1-1-es döntetlennel zárult, ami nem bizonyult elégnek a bennmaradás szempontjából. A topjai csapat ötödik lett az alsóházban a rájátszást követően, így a következő idényben nem folytatja a szereplést a legerősebb szerb labdarúgó ligában.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérnek, túlnyomóan napos és meleg idő várható ma, felhők is megjelennek az égen, de csapadék kialakulására kicsi az esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
8: Friss hírek és régi slágerek, ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
3: Tartson velünk a folytatásban is.
7: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
11: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
14: Reklámot hallottak.
7: Ajánló következik.
15: Pattanj! Traktorba!
16: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
15: Haverok, buli, traktor!
5: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
14: Ajánlót hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat a hét első napján is. Szól a Mozaik egészen 14 óráig. Május 25-e van, pünköst hétfő. Köszöntök minden Orbán, Zsófia, Gergely, György, Márk és Urbán nevű hallgatót névnapi alkalmából. Valamint a születésnaposoknak is kívánok örömteli napot, jó egészséget. Kedves hallgatóink, itt a 107,1-en a jó zenéké, a tartalmas beszélgetéseké a főszerep, valamint ma a sport is fókuszban van, hiszen hétfőnként már jól tudják, küzdőtérrel érkezik Tóth Tibor. Na de ami a Mozaikot illeti, Toldi Aida harmadik alkalommal vesz részt a vajdasági vágtán Sierra nevű lovával, ugyebár hétvégén lesz a verseny, így a felkészülésről és a verseny kihívásairól is kérdezem majd. De Oromhegyesre is kapcsolok telefonon, hiszen a hétvégén megszervezik a Traktor Fesztivált. A programokról Bilicki Nándor főszervező számol majd be. És a Mozaik után, pontosabban a 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkban. Pedig arról lesz szó, hogy Valka Károly, kulai közösség szervező és közösség építő a közelmúltban plakettdíjban részesült. Vele készült egy izgalmas beszélgetés. Tehát tartsanak velünk ebben a pár órában, kezdődjön a Mozaik itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, és amennyiben van hozzászólásuk, megjegyzésük, esetleg üzenetük a műsorhoz, vagy rendelkeznek út- és határhelyzeti információval, bátran írják meg SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Műszaki munkatárs Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Nálunk a régi slágereken mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: minden nap
1: önöknek szól.
0: SMS.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Jobbnál jobb zenék szólnak itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 10 óra 25 perc van, és egy közérdekű információval érkezem, hiszen zajlik a tavaszi nagytakarítási akció. A mai napon kérhelyi közösségben a nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken találják, mégpedig az Igmán és a Moszlovác utca sarkán, a Szergej-Jeszenyin utca közepén, az Iván Antonovics utcában az önkiszolgálónál, valamint a Vasa Pelagic és a Porecs utca sarkán. A konténerek begyűjtése 17 órakor kezdődik, holnap pedig Pestcsarahelyi közösségben folytatódik az akció.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy világos szürke, metalik 2018-as évjáratú Volkswagen póló gépjármű 1.0-ás motorral. 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusáig. Kifogástalan állapotban van. Irányár 9350 euró. Érdeklődni a 060 133 11 99-es telefonszámon. Tehát 060 133 11 99. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanannyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánló következik.
2: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: Szabadkán és környékén 30 fokot mutat a hőmérő, túlnyomóan napos és meleg idő várható ma Vajdaság egész területén, a nappali hőmérséklet 26 és 31 Celsius fok között alakul, ami pedig az orvos meteorológiát illeti, hát egész nap marad a nyáriasan meleg, anticiklonális időjárás. A gyors délelőtti melegedés miatt bizony vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek, és a melegedésre érzékenyek körében pedig migrénes, fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság is jelentkezhet. Viszont ami jó hír, hogy a napos idő jó hatással van a hangulatunkra, közérzetünkre, és az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős lesz, fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére. Különben a hét többi részében is folytatódik többnyire ez a napos és meleg idő. Május végéig csak elszigetelten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Holnap és holnap után a csúcshőmérséklet helyenként 33 fokot is elérheti, majd ezt követően a meteorológusok szerint egy enyhe lehűlés várható. Nos hát kiderül, most még élvezzük a jó és meleg időt. És egy közérdekű információval is érkezem még pluszban önökhöz, hiszen karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás a mai napon Mérges egyes utcáiban, pontosabban a Csikéria utcában a Rákéty végtelepülés részen 10 óra 45-től kezdődik az áramszünet 11 óra 30-ig, valamint még szintén Mérgesen vagyunk, mivel a Báscsara úton, a Hosszúsoron és a Lajos úton 11 óra 45 és 12 óra 30 között lesz áramszünet. További bővebb információkat egyébként olvashatnak a Pannon RTV honlapján.

vidám dalok szólnak itt a Mozaikban, ezért is érdemes velünk tartani a folytatásban is. A továbbiakban még lesznek ehhez hasonló jó slágerek, viszont most kerek órán hírek következnek Becker Róbert szerkesztésében, utána pedig küzdőtér Tóth Tibor érkezik a stúdióba. Minden, ami sport, arról tájékoztatja önöket. A Mozaik a 12 órai híradó után folytatódik. Tartsanak velünk, több érdekes témával is érkezem majd.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Pünkösd hétfő van, pünkösd másnapja, azaz pünkösd hétfő Magyarország és több más európai országban munkaszüneti nap. A néphagyományok szerint ilyenkor tartották a pünkösdi király megválasztását, valamint egyéb tavasz köszöntő szokások is kötődnek az ünnephez. Pünkösd vasárnap Ludason a hagyományokhoz híven idén is megtartották a körmenetet, valamint az ünnepi szentmisét. A körmeneten a hívek énekelve és imádkozva tették meg az egyórás utat a Szent Katalin templomig, miközben a népviseletbe öltözött fiatalok rózsaszirmokkal hintették végig az utat. Az ünnepi szentmisét Horváth Endre celebrálta Ludason. Kína és Szerbia továbbiakban is együttműködik az innováció, a mesterséges intelligencia és az atomenergia kapcsán is, mondta a szerb államfő, miután Li Qiang kínai miniszterelnökkel tárgyalt. Mindezek terén Kína hihetetlen feltételeket kínált az országnak, és ezt lehető leghamarabb meg kell vitatni, ami szó szerint a megváltást jelentheti a mesterséges intelligencia, az elektromos autók és az adatközpontok esetében, magyarázta Alexander Vučić. A szerb köztársasági elnök továbbá arra kérte a kínai felet, hogy segítsen Szerbiának lépést tartani a világ legfejlettebb országaival a mesterséges intelligencia és a robotika terén. Heidl György lett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára Magyarországon. Heidl több mint 3 évtizedes tudományos munkája során oktatóként, kutatóként és vezetőként is bizonyított. A munkáját 4 helyettes államtitkár segíti majd, ők a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarok és a diaszpóra, a civil szervezetek, illetve a vallási közösségek területéért fognak felelni. Nem mond le Ivica Dačić, szerb belügyminiszter, mert állítása szerint semmilyen felelősség nem terheli abban az ügyben, amelynek során feltehetően szervezett bűnözéshez köthető leszámolás történt egy belgrádi étteremben, és amely miatt letartóztatták és felfüggesztették a korábbi belgrádi rendőrfőnököt. Dačić arról beszélt, hogy nem vett részt a vizsgált bűncselekményben, ezért nem lát okot arra, hogy távozzon tisztségéből. A rendőrséget nem ő, hanem a rendőrfőkapitány irányítja. A miniszter kitért a korrupcióval és bűnpártolással gyanúsított, korábban letartóztatott Veszelin Milić volt belgrádi rendőrfőnökre is. Azt mondta, Milić nem az ő köreihez tartozik, hanem még az előző, demokrata párt vezette kormány idején kinevezett korábbi rendőri vezetéshez köthető, ugyanakkor szerinte jó eredményeket ért el Belgrádban.
0: Sport.
2: Kiesett a TSC a szerbiai labdarúgó szuperligából. Az utolsó fordulóban a topolyai csapat a belgrádi IMT-vel játszott Loznicában. Létfontosságúnak számított az összecsapás, mivel a szuperligás státusz megőrzése volt a tét. Úgy néztek a meccs elé, hogy győzelem esetén a TSC biztos bennmarad, más esetekben többi mérkőzés eredményétől függ a topolyaiak sorsa. A meccs 1-1-es döntetlennel zárult, ami nem bizonyult elégnek a bennmaradás szempontjából. A topolyai csapat 5. lett az alsóházban a rájátszást követően, így a következő idén nem folytatja a szereplést a legerősebb szerb labdarúgó ligában. Győzelemmel kezdte szereplését a párizsi Roland Garroson Novák Djokovic. A világ egyik legeredményesebb teniszezője 4 szetben múlta felül a francia ellenfelét az első fordulóban. A mérkőzésen Djokovic elveszítette az első játszmát, de ezt követően fordítani tudott, és 5-7-7-5-6-1-6-4 arányban nyert. Az összecsapás 2 óra 51 percig tartott.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos és meleg idő várható ma. Felhők is megjelennek az égen, de csapadék kialakulására kicsi az esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot.
3: Csak a legfrissebbek!
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
7: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hétfő akkor Küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Váradi Valentin, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor. Mi leszünk önökkel majdnem délig. Történelmi sikert ért el a TSC labdarúgó klub felnőtt női csapata, a lányok ugyanis a Szuperligában elért második helyezésükkel kijutottak az Európai Kupa porondra. A sikerről, az elmúlt bajnokságról és a további tervekről elsőként Vajda Fangyó vezetőedzővel beszélgettem. Fangyó, gratulálunk a történelmi sikerhez. Amikor 2010-ben létrejött a Metalmania, ugye ennek a klubnak az elődje a Metalmania, akkor megfordult a fejedben, hogy valaha egyszer Európát is fogtak majd játszani?
2: Hát először is köszönöm szépen a gratulációkat. A kérdésedre pedig a válasz az igen, megfordult a fejemben már akkor. De hát először ugye ottan lépésről lépésre mentünk, és az első lépés az az volt, hogy eleve elinduljunk egy bajnokságba, tehát azt a tervet tűztem ki. Utána, hogy feljussunk ugye az első osztályba, és mikor ott sikerült feljutni az első osztályba, akkor zöldözőben nem fogom elfelejteni soha azt a napot. Mondtam a lányoknak, hogy pontosabban ez az első bajnoki mérkőzés után volt az első ligába, akkor nyertünk, és mondtam a lányoknak, hogy 2-3 éven belül Szuperligába egy lépcsőfokot fogunk lépni. Hát, és azt a reakciót nem felejtem el sose, ugye akkor még a csapatkapitány a Balázs Betti meg a Sóti Réka volt, hát nagyon jó ízűt nevettek, egyszerűen nem hitték el, és aztán mikor oda kerültünk, akkor pedig mondták, hogy honnan tudtam, kérdezték, és hát mondtam, hogy mikor elkezdtük ezt 2010-ben, bennem megfogalmazódott az, hogy egyszer a legmagasabb ligába fogunk játszani, tehát ez a terv, mert hogyha valamit akarunk, akkor kell, hogy legyen célunk, és nekünk volt célunk, és hát akkor az is megfogalmazódott bennem úgy óvatosan még akkor, hogy egyszer ezt a csapatot szeretném kivezetni az európai porondra.
1: Ugye 16 év alatt hosszú utat jártatok meg, voltak itt mélyebb pontok, csúcson is voltatok, ugye költözés is hozzájárult, tehát volt itt minden valóban.
2: Hát erről egy könyvet lehetne írni, az biztos, meg talán egyszer lesz is róla. Azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy mondod is, olyan időszakunk is volt, ugye, hogy nem játszhattunk Magyar Kanizsán. Az akkori férfi fotball vezetősége kitiltott bennünket, úgyhogy a kis park, a parkba, a töltésen, a mini pitch kispályán tartottuk az edzéseket, és Horgoson, Moholon, Martonoson játszottuk a bajnoki találkozókat, ha jól emlékszem, lehet, hogy még valahol máshol is, meg a barátságos meccseket, én úgy emlékszem, hogy még Orban is játszottunk. Nagyon-nagyon sok minden volt, voltak hullámvölgyek, hát főleg az anyagiakhoz köthető, hisz azért azt el kell mondanunk, hogy ugye az első 9-10 év az nagyon nehéz volt, hisz nagyon szerény anyagi lehetőségeink voltak, amikor elindultunk, akkor 3 évig egyáltalán nem volt pénzünk, és akkor még dolgoztam a férfi klubba is, és az ottani elhasznált labdákat, meg amit ki akartak dobni, piros mászt, emlékszek rá, abban játszottuk a barátságos mérkőzéseket, sőt, talán még egy-két bajnokit is, mert aztán a lányok vettek saját maguknak. Büszke vagyok rá, mert egy kitartó társaság volt. Zömében magyar kanizsai és környékbeli lányok, volt még Csantavérről egy-két lányunk, meg török kanizsáról, Tótfaluból, ugye a Körmöci Csilla, és egy kitartó társaság volt, nekik is voltak céljaik, és úgy, amikor beszélgettem velük, akkor ők elhitték azt, hogy elérhetünk valamit, és így lépésről lépésre szép lassan sikerült feljutnunk a Szuperligába, és hát akkor előtte volt egy olyan időszak, amikor nagyon nehéz volt, és akkor aztán jött ez az első liga, és feljutottunk ugye a Szuperligába, ez épp a Covid időszakában volt, és akkor jött még egy nagy csoda, akit Zsemberi Jánosnak hívnak, és támogatásáról biztosított bennünket anyagilag is, hisz nem bírtuk volna elvállalni azt a bajnokságot. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezúton is neki, és hát azt is, hogy most kaptunk egy, úgy mondjam, egy otthont Topolyán, és hogy mindenbe segítenek nekünk. Ugye Zsemberi János a anyagiakkal, és hát Palágyi Szabolcsnak is bármit kérünk, ők teljesítik. Úgyhogy egy másik szintre léptünk most már, de el kell, hogy mondjam, a kezdetben nagyon szépen teljesítettünk a Szuperligába azok a kanizsai lányok egy-két erősítéssel. Soha nem volt a fejünk felett az, hogy kiesünk, mindig ott voltunk a középmezőnyben, sőt voltunk harmadikak is, azt hiszem a 22-23-as idényben, úgyhogy le a kalappal a lányok előtt, akkor még azért messze nem voltak ilyen föltételeink, de volt egy nagyon kitartó, egy összetartó társaság, és hát most is van egy ilyen, nagyon összetartóak a lányok, viszont most azért minőségben is jóval nagyobb szintet képviselünk, és hát ez a kitartásuk, ez az összetartásuk, a minőségük oda vezetett, ugye, hogy az idén sikerült a második helyet elcsípnünk.
1: A bajnokság nagyon izgalmas volt a felsőház, bárki bárkit legyőzhetett, ti is vertétek többek között a Spartakuszt is. Ugye nagyon sokáig négy csapat harcolt az első helyén, majd pedig három csapat a második helyért, és az utolsó körben dőlt el, hogy akkor ti lesztek végül a másodikok. Hogy élted meg ezt az újvidéki mérkőzést?
2: Hát nem volt könnyű, de hozzátartozik ehhez az is, hogy ugye engemet még a szezon előtt kérdeztek, és azt mondtam, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokság fog lenni. Itten négy csapat úgy láttam már akkor, hogy kimagoslik, a Vojvodina, az Vézda, a Spartak és mi. És azt is mondtam, hogy itt mindenki fog pontokat elhullajtani, és hát aki kevesebbet hullajt, ugye majd az egymás közti mérkőzéseken, szerintem az fog odaírni az első és a második helyre, és ez így is történt. Ugye a rájátszásban a hat mérkőzésen az Vézda 13 pontot szerzett, mi 10-et, a Vojvodina 9-et, és a Spartak csak 3-at. De hozzátartozik az is ehhez az eredményünkhöz, hogy nekünk egy nagyon nagy szerencsénk volt. Azáltal, hogy a Spartakkal háromszor is találkoztunk, és mind a háromszor meg tudtuk őket verni, és ez a 9 pont, ez nagyon fontos volt a számunkra, hogy megelőzzük őket. Ami az újvidéki mérkőzést illeti, hát én elejétől, tehát a rájátszás elejétől mondtam, még el se kezdődött a lányoknak, hogy összpontosítsanak, hogy dolgozzunk jól, mert itten 100%-ban biztos vagyok benne, hogy az utolsó két forduló fogja eldönteni azt, hogy ki lesz az első és a második. És hát tulajdonképpen a második helyre ez be is igazolódott, sőt az elsőre is, hogy az utolsó két fordulóba dőlt el, de hát hozzá kell tenni azt is, hogy a negyedik fordulóban nagyon jól játszottunk az Vézdelne odahaza, és hát ott már nagyon közel voltunk a győzelemhez, akkor nem sikerült, de a Spartak ellen ugye behajtottuk a két pontot, és a három pontot, győztünk 2-0-ra, és akkor már biztos volt, hogy az utolsó forduló az, amit dönteni fog. Hát a Spartaknak se volt könnyű dolga az Vézde ellen, nekünk se volt könnyű dolgunk a Vojvodina ellen, hisz a Vojvodina úgy bent a rájátszásba, hogy az első három mérkőzését megnyerte. És hát aztán még a másik háromat ugye kikapta. De egy nagyon nehéz mérkőzés volt annál is inkább, mert ebbe a négyes csoportba nekünk volt a legfiatalabb csapatunk, tehát az első felállításunknak 20,5 éves volt a kora, ahogy kiszámoltuk. A Vojvodinának is legalább 2,5-3 évvel idősebb lányai voltak. Úgyhogy egy kicsit megremegtek a lábak, meg a tudat alatt volt az is, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés a lányoknál, ugye, és hát gyengébben kezdtünk, mint ahogy focizni tudunk, úgyhogy Vojvodina meg is szerezte a vezetést, de utána nagyon jókor, ugye 38-9. Perc környékén sikerült egy, hát azt kell mondjam, hogy ott a Vojvodinának a védelme is benne volt abban a gólba, de sikerült megszöknie Oszmai Tatjánának, egy gyors játékosnak, aki belőtte a gólt és kiegyenlítettünk. Akkor tudtuk, hogy a Spartak vezet ki, és a Zvezda vezet két góllal Szabadkán. Ezt mondtuk a lányoknak a zöldözőbe, és egy kicsit át is szerveztük a csapatot, és a második fél időre a lányok már úgy jöttek ki, hogy jobbak voltunk a Vojvodinánál, és hát az utolsó 20 percben pedig azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal több helyzetünk volt, irányítottuk a játékot, és sikerült belőnünk azt a, szintén csak a Vojvodina hibájából azt a gólt, de előtte is és utána is még 100%-os helyzeteink voltak, úgyhogy megérdemelten nyertünk, és hát akkor mindenki örült ennek a második helynek.
1: Ugye jelenállás szerint az Európa kupában indulhattok, hogyan készültök Európára, és terveztek erősíteni?
2: Készülünk Európára, még tartanak az edzéseink, közben tárgyalásokat folytatunk több lánnyal is. Én követtem ezeket az Európa sorozatokat, tehát úgy az Európa kupát, mint a Bajnokok Ligája selejtezőit is, és hát egy fura dologra tettem figyelmes tavaly. A legfiatalabb csapat a selejtezőkben 27 és fél éves kor volt, ami hát az azt jelenti, hogy igazán tapasztalt csapatokkal játszanak, de még csak azt kell, hogy mondjam, akár boszniai, akár makedón csapatokról volt szó. Úgyhogy itt mindenféleképpen minőség és tapasztalt játékosokat kell hoznunk, ami a fontos, hogy megtartsuk a csapat gerincét. Ugye itt vannak nálunk lányok, akiknek élő szerződései vannak még egy-két évre, azok a biztosak, de van 3-4 lány, akivel még most itt van a csapatban, és megpróbáljuk rávenni arra, hogy maradjon még legalább egy szezont. Ezek mellé próbálunk egy 3-4 tapasztalt, komoly játékerőt képviselő lányt hozni.
1: Felkészülést mikor fogjátok majd megkezdeni?
2: A felkészülés az június 24-ére van tervezve. Hát nem beszéltünk még arról, és hát, de azért ez nyílt titok. Elmondhatom, hogy talán szerdán meg fogjuk tudni, hogy melyik európai sorozatba indulunk, mivel hogy a Vojvodina és a Zvezda még, tehát a Vojvodinának már amúgy is mindegy, de a Zvezda nem kapott még licencet, és kérdőjel van ott a nevük mellett, hogy egyáltalán megkapják-e, és hogyha nem kapják meg, ugye akkor mi indulnánk a Bajnokok Ligája selejtezőkbe, a Spartak pedig az Európa kupába. És hát azért is tettük 24-ére, június 24-ére egy kicsit korábban a kezdetet az edzéseknek, és úgy beszéltük meg a mérkőzéseket is, ugye nekünk ott a július elején már két komoly mérkőzést beszéltünk le a Ferencvárossal és a Puskás Akadémiával, úgyhogy azért, mert hogyha véletlenül a Bajnokok Ligájába indulnánk, a selejtezőkbe az már augusztus 5-én kezdődik, hogy ott időben el kell kezdenünk, és ezeket a mérkőzéseket is úgy alakítottuk. Ha az Európa kupáról lesz szó, ugye, akkor az első mérkőzést azt augusztus 26-án játsszuk, a második mérkőzés pedig, a visszavágó pedig szeptember 2-án lesz, és augusztus 10-én lesz majd a sorsolás erre az Európa kupára.

0: Kazi Zsolt a női csapatok technikai vezetője a következőképp értékelte a sikert.
1: Óriási sikert ért el a TSC női fociklub felnőtt csapata, ugyanis a lányok a második helyen zárták a Szuperligát, mellettem Kazi Zsolt a klubnak a technikai vezetője. Zsolt, hát ugye egyezel velem, hogy ez egy óriási siker. Kikerültetek, kijutottatok Európába?
2: Hát igen, egyértelműen a klubunk most érte el fennállásának a legnagyobb sikerét. Ugye a második helyet még idáig nem sikerült sosem megszereznünk a Szuperligában. Ez most összejött, és ebben jogot szereztünk arra, hogy a következő idényben kilépjünk a nemzetközi porondra. Jelenállás szerint indulni fogunk majd az Európa kupában.
1: Nagyon izgalmas volt a bajnokság, én nem is emlékszem, utóbbi években volt ennyire izgalmas, hiszen a felső házban a négy csapat közül bárki bárkit megverhetett, és bárki bárkit le is győzett, ugye voltak itt olyan körbeverések. Nagyon sokáig négy csapat harcolt a titulusért, majd utána három csapat a második helyért, és végül ti voltatok a befutók. Hogy emlékszel vissza az újvidéki mindent eldöntő 2-1-es győzelemre?
2: Az egy nagyon fontos mérkőzés volt természetesen. Mindenképpen tudtuk, hogy ha nem kapunk ki, akkor valószínűleg már nyert ügyünk van, ugyanis a velünk párhuzamosan a Cervenazei a vendégszerepelt Szabadkán, és hát az erőviszonyok alapján valószínű volt, hogy a bajnoki címét már korábban bebiztosító belgrádiak nem fognak kikapni. Valóban nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen a mérkőzés elején hátrányba is kerültünk. Az ellenfélnek még a gól mellett volt egy nagy helyzete is, de hál' Istennek a csapatunk nem esett szét a bekapott gól után is. A lányok fél órai játékot követően úgy érzem, hogy átvették az irányítást. Nagy szerencsénkre még a szünet előtt sikerült egyenlítenünk. Majd hát a második fél időben azt kell, hogy mondjam, hogy egy igazi adok-kapott mérkőzést láthattunk. Mindkét csapat támadott, mindkét csapat akart újabb gólokat szerezni. Hát ugyan az újvidékieknek is megvoltak a maguk számításai. Szerencsére mi ebből az adokkapokból jobban jöttünk ki, és ott hajrában szerzett Jovana Mária Nevics góllal sikerült megszereznünk azt a nagyon óhajtott győzelmet, és hát természetesen amikor a játékvezető lefújta a mérkőzést, akkor hatalmas volt az öröm a táborunkban, illetve hát hatalmas volt az öröm a lelátón is, mert azért jelentős számú szurkoló buzdított bennünket Újvidéken.
1: De hogy érzed a TSC, miben volt jobb a riválisainál? Mi volt az a faktor, ami a TSC-t a második helyre repítette?
2: Úgy érzem, hogy most kialakult egy olyan csapat, ahol tényleg egy nagybetűs csapatról beszélhetünk, hiszen nincsenek kimagasló egyéniségek. Ugyan 9 válogatott játékosunk van, illetve válogatott kerettag játékosunk van, de igazán nagy sztárok nincsenek a csapatban. Összetartó társaság, nagyon jó volt a védelmünk. Azt hiszem, hogy a Cervenazi Zvezda után a második legkevesebb gólt kaptuk a bajnokságban. Ugyan volt egy mérkőzés, ahol a Zvezda megszórt bennünket alaposan, de a többi 19 mérkőzésen csak összesen 10 gólt kaptunk, tehát ez is a sikernek az egyik záloga volt, illetve hát az, hogy a lányok végsőkig bíztak a sikerben, voltak ott nehéz pillanatok, a rájátszás első fordulójában kikaptunk 7-0-ra Belgrádban, majd a harmadik fordulóban a Vojvodina elvitte tőlünk a 3 pontot, és akkor elúszni látszott a második hely, illetve hát együtt a nemzetközi szereplés, de az utolsó 3 mérkőzésre felszívták magukat a lányok. Az utolsó 3 meccsen 7 pontot szereztünk, ami hát elég volt a második helyhez, úgyhogy én mindenféleképpen megállom a kalapom a lányok előtt, hiszen a legvégig küzdöttek, hittek a sikerben, és ez össze is jött nekik.
1: A serdülők a megfelelő ligában a negyedik helyen végeztek, a pionírok pedig az U15-ös csapat pedig második lett. Tehát akkor azt jelenti, hogy van utánpótlás is, és eredményes az utánpótlás is.
2: A kadét csapat ugye negyedik helyet szerezte meg a kadét liga északi csoportjában, egy 8 csapatos mezőnyben. Egy picit itt van egy kis hiányérzetem, hiszen féltávnál a harmadik helyen álltunk, és bíztunk benne nagyon, hogy a bajnokság végén meg tudunk kapaszkodni a dobogón. Sajnos tavasszal becsúszott egy-két váratlan vereség, főleg a Práve Dám elleni idegenbeli találkozót emelném ki, ahol 3-1 arányban kikaptunk, és így az ellenfelünk végül is elkerült bennünket a táblázaton, de ennek a generációnak is voltak jó mérkőzései. Szabadkán 0-1-es hátrányból tudtunk fordítani, és nyertünk 3-1-re, illetve hát az utolsó fordulóban Belgrádban a Partizán ellen is 2 gólos hátrányban voltunk, de a lányok ott is föl tudtak állni, és egy utolsó percben szerzett góllal kiharcoltuk a 3-3-as döntetlent, úgyhogy mindent összegezve, tehát ez a csapat is pozitív mérleggel zárta a bajnokságot, tehát itt sem történt semmi tragédia. Az U15-ös csapatról el kell mondjam, hogy hozta a kötelezőt, tehát az évek óta domináns újvidéki Vojnina mögött megszereztük a 2. helyet, ami elvárható is volt a csapattól. 17 mérkőzést nyertünk meg a bajnokságban, több mint 100 gólt szereztünk, és hát a kicsikkel kapcsolatban, az U15-tel kapcsolatban még azt szeretném kiemelni mindenféleképp, hogy többször katasztrofális körülmények közt szerepeltünk, játszottunk a Práve Dáme, illetve a Pólet elleni idegenbeli mérkőzéseken, igazi sártengerben fociztak a lányok, Nagybecskereken a Proleter elleni idegenbeli találkozón, ott egy kőkemény hepehupás pályán kellett játszanunk, de a lányok szó szerint állták a sarat sokszor, és a nehéz körülmények ellenére is hozták a győzelmeket, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok ezzel a generációval. Itt kiemelnék 2 játékost, a kishegyesi Gambi Rózsa Tamarát, aki csapatkapitányként tényleg vezette a csapatot 18 góljával, illetve hát még kiemelném Pataki Petrát is, aki 24 gólt szerzett a bajnokságban, és azt hiszem, hogy ő társbilletben gólkirály lett a ligában.
0: Az U15-ös, azaz a pionír csapat is kiválóan szerepelt, hiszen a lányok a Vajdasági Fejlesztési Ligában a 2. helyet szerezték meg. A csapat edzője Csizmár Zsolt a következőket mondta.
1: Zsolt, hogyan éltétek meg ezt a bajnokságot, és mennyire nagy siker ez a 2. hely?
3: Hát én úgy gondolom, hogy a TSC női labdarúgó klub történetének legnagyobb sikere, ugyanis tavaly már egy nagyon jó szezont futottunk, akkor sikerült egész az elődöntőig eljutnunk, ahol a későbbi országos bajnok Vojvodina ellen maradtunk alul. Az idén pedig egy egységes bajnokság volt, szóval nem voltak csoportokba osztva a csapatok, így mindenki mindenkivel meg kellett, hogy küzdjön. Hát szerencsétlenségünkre legyen mondva, hogy ismét a Vojvodinából voltunk, persze itt az észak-vajdasági régióban, és hát itt a Vojvodina 100%-os mutatóval megnyerte a bajnokságot. Én úgy gondolom, hogy a mi csapatunk kihúzta a maximumot, ugyanis a 20 fordulóból 17 győzelmünk volt, egy döntetlen és csak 2 vereség, ez a 2 vereségünk is pont a Vojvodina ellen történt meg, de úgy gondolom, hogy minden szinten fejlődött a csapat, és azért a mutatók mellett még ott van egy gólaránya, tényleg egy történelmi mutatóval rendelkezünk, ugyanis 102 gólt sikerült lőnünk ebben a bajnokságban, ami úgy gondolom, hogy önmagáért beszél, és csak 15 gólt kaptunk, és ami nekem személy szerint a leglényegesebb dolog, hogy tényleg voltak olyan mérkőzések, ahol a lányok tényleg szemre nagyon tetszetős focit mutattak be. Nem is az, hogy megnyertük a mérkőzést, hanem inkább az, hogy hogyan nyertük meg a mérkőzéseket. Nagyon szép focit játszottunk, és én úgy gondolom, hogy amit említettem is a lányoknak, hogy az eredmények tulajdonképpen mutassák az edzéseken elvégzett munkát. Én csak gratulálni tudnák nekik. Tényleg minden mérkőzésen 100%-ot nyújtottak. Odaadóak voltak, az edzés látogatottság tényleg példaértékű volt, bajnokság mellett több edzőmérkőzést is játszottunk, akár a nyáron, akár a téli felkészülés alatt, neves magyar csapatok ellen, ahol szintén jól fel tudtunk készülni akár az őszi, akár a tavaszi idényre, és én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon büszkék lehetünk így, hogy így fejezzem ki magunkra, mert tényleg egy fantasztikus idényen vagyunk túl.
1: Következő idényre vagy felkészülés, lehet-e tudni, mikor kezdődik, és szükség lesz-e változásra a keretben, tehát lesznek olyan lányok, akik már az U17-ben folytatják tovább, és nem állhatnak a rendelkezésedre?
3: Hát egy nagyon érdekes nyár elé nézünk, ugyanis nagy része ennek a csapatnak átmegy az U17-be, ugyanis a korosztálytól függően ők már nem tudnak részt venni itt az U15-ös ligában, bajnokságban. Őszinte leszek, kevés játékosunk marad meg ebből a csapatból, ezért teljesen egy újraépítés fog bekövetkezni. Jelen pillanatban 99%-ban mondhatom, hogy július 8-án már elkezdjük a nyári alapozást. de az első edzőmérkőzésekkel azért még ott várunk augusztus közepéig, mert azért bármely edzőnek a világon egy kegyetlen nehéz dolog egy teljesen új csapatot összekovácsolni, nem beszélve arról, hogy össze is kell, hogy szokjon ez a csapat. Számításaim szerint biztosan egy 10 új játékos fog érkezni a csapathoz, ami tényleg nagyon sok, és az tényleg egy emberfeletti munkát követel meg, hogy ezt ismét összerakni, mert azért ez a csapat, aki az utolsó 2 évben tényleg ennyi szép meg jó eredményt ért el, azért szögezzük le, hogy egy 3-4 éve már együtt volt. Együtt volt, hogy nagyon össze voltak szokva, ismerték egymást, akár pályán kívül, akár pályán belül, de én úgy gondolom, hogy ha nagyon nehéz is lesz, meg tudjuk majd oldani a dolgokat. Na most persze, ami az eredményeket illeti, azért legyünk reálisak és őszinték, senki nem várhat rögtön ekkora eredményeket és ilyen eredményességet, de én úgy gondolom, hogy ha ezen az úton tudjuk folytatni a munkát, akkor ezzel az idézőjelben mondom új csapattal is, én úgy gondolom, hogy 1-2 év múlva talán meg tudnánk ismételni ezeket a szép eredményeket.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
8: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Kedves hallgatóink, sporthíreink következnek. Tegnap este véget értek a labdarúgó szuperliga küzdelmei. A felsőház utolsó fordulójában a következő eredmények születtek. Trnava Zvezda UFK Beograd 1-2, Vojvodina Novi Pazar 3-0, Partizán Rádnik 5-0 és Jeleničar Csukaricski 0-0. Az alsóház záró körében a TSC 1-1-es döntetlent játszott az IMT vendégeként. Ez azonban nem volt elegendő a szuperligában maradáshoz, így a TSC kiesett a legmagasabb osztályból. A többi eredmény Lucsani Mladosz Napredák 1-0, Kragujevac Radnički Javor 2-2 és Nisi Radnički Spartakusz 2-1. Az alsó házat az 50 pontos IMT nyert, a 45 pontos TSC a 13., a 21 pontos Spartakusz a 15. helyen zárta a ligát. Tehát bajnok a Trnava Zvezda 86 ponttal, második a Vojvodina 76, harmadik a Partizán 73, negyedik a Pancsovai Zseleznicsár 59 ponttal. Ez a négy csapat jutott ki az európai kupaporondra. A szuperligából a TSC, a Javor, a Spartakusz és a Napredak esett ki, a ligába pedig a Zemun és a Sabáci Mácsva jutott fel. A Vajdasági Liga északi csoportjában betlizett az Odorjáni Tisza, a zöldek ugyanis csak 1-1-es döntetlent értek el Dunagáloson a Budućnost ellen. A másik két bajnok esélyes csapat begyűjtötte mind három pontot, miután az Apatin Mladost 4-0-ra nyert a Bács Petrőci Mladost otthonában, a Bajsa pedig 7-0-ra kiütötte a Kucorai Iskrát. A többi eredmény Paripási Rádnički Újsóvé Proleter 5-0, Mladenovi Budućnost Szapári Hajduk 0-0, Bajmoki Rádnički Becse 4-0, Bácsföldvári Vojvodina Kulai Hajduk 1-1 és Kiskéri Szutyeszka Ókéri Obić 2-3. Kettő fordulóval vége előtt a vezetést a 61 pontos Apatini Mladost vette át, második a Bajsa, harmadik a Tisza 59-59 ponttal. A Vajdasági Liga déli csoportjában a Temerin CSK 3-2-re győzött a Fruskogorszki Partizán otthonában, és 32 ponttal a 13. helyet foglalja el. A ligát az Újvidéki Index vezeti. A Szabadkai Körzeti Ligában a Csantavér 6-0-ra nyert a Feketicsi Jadrán pályáján, és nagy valószínűséggel bennmarad a ligában, bár még nem tudni pontosan hány csapat esik ki. A többi eredmény Csóka Zenta 4-1, Torzsai Budućnost Szekhegyi Nyegos szintén 4-1, Adai AFK Kelebiszka Suma 2-1, Nyegos Jovai Proleter Szabadkai Bácska 1-4, Tomislavci Györgyén 0-4, Szent Tamás Tavankút 2-1, és Török-Kanizsai Obilić Túrjei Mladost 3-0, küzdelem nélkül, mivel Mladost már korábban kilépett a ligából. Első és már bajnok a Nyegos 65, második a Bácska 57, harmadik a Kelebiszka Suma szintén 57 ponttal. A Zenta 6., az AFK 8., a Csóka 9., a Csantavér 11. a táblázaton. A Szabadkai Városi Ligában a Solid 1-0-ra kikapott a Lokomotívától, és ezzel egy forduló a vége előtt majdnem biztos, hogy a Palics lesz a bajnok. A többi eredmény a következő: OFK Mála Boszna Elektro Vojvodina 6-1, Prozivka Vinogradár 1-3, Hajduk Udárnik 2-2, és Békova Preporod 0-0 Palics szabad volt. Ligát a 42 pontos Palics vezeti, második a Lokomotíva 41, harmadik a Solid 40 ponttal. Az utolsó fordulóban a Solid Visnyavászra látogat, a Lokomotíva Prozivkát fogadja, míg a Palics az Elektro Vojvodina ellen játszik Szabadkán. A Tiszamenti Ligában a bajnok Tornyos 19-0-ás győzelmet aratott a Martonosi Jedinszó felett. A többi eredmény a következő: Magyar Kanizsai Potiszja Majdáni Tromegya 5-0, Padiyi Tisza, Tisza Szent Miklósi Szloga 6-0, Moholi Bácska Oroszlámosi Szlávia 6-1, Szerb Keresztúri Jedinszó Podlokányi Hajduk 3-0 küzdelem nélkül, Oromi Sampion Horgos 2-5 és Gyálai Grani Csárszanádi Jadrán 0-3. Már bajnok a 62 pontos Tornyos, második a Jadrán 56, harmadik a Potiszja 52 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában az éllovas Péter Révei Jedinszó 4-0-ra legyőzte a Nádaljai Napredakot. A további két eredmény Csikéri Apusztai Mladosz Pacséri Bácska 1-1 és Kishegyesi Egység Zenta Gudonasi Szlávia 1-2. A Bácskos Utvalmi Szloboda szabad volt a hétvégén. Mezőnyt a 38 pontos Jedinszó vezeti, második a Mladoszt 31, harmadik a Szloboda, negyedik a Bácska 28-28 ponttal. A Spartakus kosárlabdázói a hazai bajnokság negyed döntőjének második mérkőzésén 75-68-an nyertek Csárcsakon a Bórec ellen, és bejutottak a négyes döntőbe. A Final Four-ban a Spartakus mellett a Partizán, a Trnava Zvezda és az FNP játszik majd. Világos Adriana bronzérmet nyert a kínai Xiamenben a Gyémánt Liga egyik állomásán. A kishegyesi Gerályhait az ötödik sorozatban dobott 63 méter, 64 cm-es dobással szerezte meg a bronzérmet, ami Adriana idei legjobb eredménye. A versenyt a kínai Ján nyerte. A Spartacus atlétái közül ketten vettek részt a maribori nemzetközi mitingen, Dario Basic Palkovic 200 méteren, 21,25 század másodperces eredménnyel a második lett, Visnya Vilov pedig szintén 200 méteren 25,63-as új egyéni csúccsal 12. helyen végzett. A magyar kanizsai potisztje birkozója Habi Dávid bronzérmet nyert a bulgáriai U15-ös Európa-bajnokságon, miután a harmadik helyét vívott meccsen legyőzte észt ellenfelét. Habi Dávidot edzője Újhelyi Sándor készítette fel az EB-re. A magyar jégkorong válogatott két fordulóval csoportkör vége előtt kiharcolta az elit divízióban való maradást. A magyar együttes Finnországtól, Ausztriától, Németországtól és Svájctól is vereséget szenvedett, Nagy-Britanniát azonban 5-0-ra legyőzte. Lettország 6-0-ra legyőzte a csoportkör végig még csak egy mérkőzést játszó briteket, akik akkor sem tudják beérni a magyar csapatot, ha Magyarország a hátraülő két csoportmeccsen kikap az Egyesült Államoktól és Lettországtól is. Tegnap megkezdődött a francia nyílt teniszbajnokság. Az első fordulóban Novák Djokovic 4 szetben legyőzte a francia Pecsi Perikárdot, Miomir Kecmanovic 3 szetben nyert Marozsán Fábián ellen, Hamad Megyedovic pedig 4 játszmában bizonyult jobbnak a német Hanfmannnál. Ennyi volt mára, és erre a hétre a küzdőtér kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Váradi Valentin adásvezető, technikus is, jó magam, Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is, amikor birkozás lesz majd a fő témánk. Viszont hallásra!
1: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.

0: Ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Dél van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Robert a híradó témáiból. Pünköst hétfő van. Pünkösd vasárnap Ludoson is volt körmenet és ünnepi szentmise. Pekingben tárgyal a szerb elnök, és a TSC kiesett a Szuperligából. Jönnek a részletek. Pünkösd hétfő van. Pünkösd másnapja, azaz pünkösd hétfő Magyarország és több más európai országban munkaszüneti nap. A néphagyományok szerint ilyenkor tartották a pünkösdi király megválasztását, valamint egyéb tavasz köszöntő szokások is kötődnek az ünnephez. Pünkösd a keresztény világ egyik legjelentősebb ünnepe. Húsvét után 50 nappal a hívők a Szentlélek eljövetelére emlékeznek, amely a Biblia tanítása szerint új erőt és küldetést adott az apostoloknak. Ludason a hagyományokhoz híven idén is megtartották a pünkösdi körmenetet, valamint az ünnepi szentmisét. Szabó Regina tudósít.
2: A ludasi pünkösdi körmenet idén is a hagyományok szerint zajlott. A hívők énekelve és imádkozva tették meg az egyórás utat a Szent Katalin templomig, miközben a népviseletbe öltözött fiatalok rózsaszirmokkal hintették végig az utat. Pünkösd ünnepéhez szorosan kapcsolódnak a virágok, különösen a pünkösdi rózsa. Vásárhelyi Teréz, a ludasi Ludas Matyi Művelődési Egyesület elnöke.
3: A pünkösdi körmenet már több mint 10 éve Ludason hagyományba hoztuk, mondjuk így, és tulajdonképpen ez az ünnep jelentőségét emeli ez a körmenet, ugyanis korábban kelünk, viseletben jövünk ezen a napon, énekelünk, a gyerekek is rózsaszirmot szórunk az úton, kiállnak a lakosok a kapuba, és ők is rózsaszirmot szórnak elénk. Úgyhogy ez emeli az ünnep jelentőségét, ez a körmenet.
2: A körmenetet követően ünnepi szentmisét tartottak, amelyet Horváth Endre celebrált. Ilyenkor a templom minden alkalommal megtelik hívekkel, akik közösen vesznek részt az ünnepi liturgián. Gulyás Ibolya, Ludas.
4: Kezdetektől itt voltam ezen a pünkösdi körmeneten, tehát itt élek, ugye, és természetesen képviselő is vagyok a templomba, úgyhogy szeretettel mindig részt veszünk ebben, és mint ahogy az atya mondta a végbeszédében, hogy jó időt kértünk, hát megadatott, úgyhogy nagyon szép, és sokan összejöttek, ez már hagyomány.
2: Ezen a napon a Szentlélek eljövetelére emlékezünk. A hagyomány szerint ekkor kaptak az apostolok erőt és bátorságot ahhoz, hogy megkezdjék a tanítás terjesztését. Ezért az ünnepet az egyház születésnapjaként is emlegetik. Horváth Endre, plébános.
5: A prédikációban azt mondtam, hogy ez igazából a szabadság. Tehát nem egyfajta olyan szabadság, hogy akkor szabadság mindenféle köteléktől, hanem éppen egy belső szabadság. Az öröm, a béke, a szeretet, ami a Szentlélek gyümölcsei, amiből az embernek ténylegesen egy olyan fajta szabadságot támad, hogy képes a jó döntést meghozni. Képes úgy dönteni, hogy képes adni valamit. Nem csak mindig vár. Igazából a Szentlélek eljövetele ezt szeretné erősíteni bennünk, hasonlóvá lenni Jézushoz, de ugyanakkor meg egyfajta belső lendületet, elkötelezettséget, egyfajta gazdagságot, amiből tudunk adni.
2: Pünkösd legfontosabb üzenete a megújulás, a hit megerősödése és a közösség összetartozása.
1: 14. Leó pápa első enciklikája szerint a mesterséges intelligenciának az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia. A Magnifica Humanitas kezdetű dokumentum az egyház szociális doktrina hagyományát követve a jelenlegi digitális forradalomnak az emberre, a társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg. A pápa úgy véli, a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, vagyis nem szabad engedni, hogy kizárólag katonai politikai logikát kövessen, kevesek hatalmi döntés erkölcsének kifejezése legyen. Nincsen algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá teheti a háborút, áll a pápai pásztorlevélben, amit a Vatikán ma hozott nyilvánosságra. Kína és Szerbia a továbbiakban együttműködik az innováció, a mesterséges intelligencia és az atomenergia kapcsán is, mondta a szerb államfő, miután Li Qiang kínai miniszterelnökkel tárgyalt. Mindezek terén Kína hihetetlen feltételeket kínált az országnak, és ezt a lehető leghamarabb meg kell vitatni, ami szó szerint a megváltást jelentheti a mesterséges intelligencia, az elektromos autók és az adatközpontok esetében, magyarázta Alexander Vučić. A szerb köztársasági elnök továbbá arra kérte a kínai felet, hogy segítsen Szerbiának lépést tartani a világ legfejlettebb országaival, a mesterséges intelligencia és a robotika terén. Donald Trump amerikai elnök arra utasította a tárgyaló feleket, hogy ne siessenek a megállapodással, annak ellenére, hogy korábban azt mondta, közel lehet az egyesség Washington és Teherán között. A legutóbbi tárgyalásokon egyes információk szerint egy 60 napos tűzszünetről állapodtak meg, annak érdekében, hogy ez idő alatt elfogadják a folyamatosan frissülő, átfogó béketervet. A felek tárgyalnak a Hormuzi szoros újranyitásáról, valamint az iráni nukleáris program felszámolásáról. Agárdi Gábor összefoglalója.
0: Donald Trump egy közösségi médiás bejegyzésében azt írta, hogy a tárgyalások konstruktívak, ugyanakkor hangsúlyozta, mindkét félnek időt kell hagynia, hogy megfelelő megállapodás szülessen. Az USA első embere úgy látja, mennyiben megszületik a megállapodás Iránnal, az jó megállapodás lesz. Hozzátette, ő nem köt rossz alkukat. Irán jelezte, hogy kész biztosítani a nemzetközi közösséget arról, nem törekszik nukleáris fegyver kifejlesztésére. Olyan emberekkel van dolgunk, akik sokkal értelmesebbek azoknál az embereknél, akik igazából már nincsenek köztünk. Tehetséges emberekkel van dolgunk, akiknek jók az agyi kapacitásaik. Eléggé legyűgöz bennünket mindez. Remélhetően ezek az emberek olyan egyességet kötnek, amely mindenki számára jó lesz. A közel-keleti konfliktust még nem sikerült lezárni, ám Washington már is egy újat fontolgat. Ezúttal Kuba került újra a célkeresztbe. Amerika az elmúlt hetekben fokozta a nyomást Havannára. Olajblokádot vezetett be, új szankciókat alkalmazott, valamint vádat emelt a volt kubai vezető Raúl Castro ellen egy 1996-os incidens miatt. 30 éve kubai vadászgépek lelőttek két civil repülőgépet, amelyek fedélzetén amerikai állampolgárok is tartózkodtak. Az amerikai kormány most nemzetbiztonsági fenyegetésre hivatkozik. Kubán jár az eszünk, ez nagyon fontos. Sok éve több probléma van. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Nem csak a Kubából származó amerikaiak számára, hanem azok számára is, akik Kubából jöttek, esetleg visszamennének, vagy azok számára is, akik meglátogatnák Kubában élő családtagjaikat. Azt hiszem, ez egy nagy és fontos nap. Marco Rubio külügyminiszter szerint a békés megoldás esélye nem túl magas, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is diplomáciai megoldást részesítenének előnyben. A feszültséget növeli, hogy az amerikai hadsereg fokozta jelenlétét a Karib térségben, miközben hírszerzési jelentések szerint Kuba drónbeszerzésekről tárgyalt, és amerikai célpontokat is figyelhetett. Kuba súlyos gazdasági válsággal néz szemben. Az amerikai szankciók és az olajszállítások visszaesése miatt országszerte gyakoriak az áramkimaradások, valamint hiány alakult ki élelmiszerből, üzemanyagból és gyógyszerekből. A romló életkörülmények miatt tüntetések is kitöltek Havannában. A kubai vezetés szerint az Amerikai Egyesült Államok gazdasági háborút folytat az ország ellen.
1: Az Amerikai Egyesült Államok felhagy az államépítés politikájával a Nyugat-Balkánon és a jövőben inkább a stabilitásra, valamint a kölcsönösen előnyös partnerségekre koncentrál. Derül ki az amerikai külügyminisztérium kongresszusának benyújtott jelentőséből. Washington szerint lezárult az amerikai vezetésű intervencionizmus korszaka, ezért a hangsúly a helyi szereplők támogatására és az együttműködésre kerül. A dokumentum kiemeli, az USA továbbra is fontosnak tartja a térség stabilitását, különösen az orosz és kínai befolyás visszaszorítása, valamint a gazdasági és biztonsági kapcsolatok erősítése miatt. A jelentés szerint az Egyesült Államok folytatja a párbeszédet Szerbiával és Észak-Macedóniával, miközben továbbra is támogatja szerb-koszovói kapcsolatok normalizálását. Nem mond le Ivica Dačić szerb belügyminiszter, mert állítása szerint semmilyen felelősség nem terheli abban az ügyben, amelynek során feltehetően szervezett bűnözéshez köthető leszámolás történt egy belgrádi étteremben, és amely miatt letartóztatták és felfüggesztették a korábbi belgrádi rendőrfőnököt. Dačić arról is beszélt, hogy nem vett részt a vizsgált bűncselekményben, ezért nem lát okot arra, hogy távozzon tisztségéből. A rendőrséget nem ő, hanem a rendőrfőkapitány irányítja, mondta. A miniszter kitért a korrupcióval és bűnpártolással gyanúsított, korábban letartóztatott Veselin Milic volt belgrádi rendőrfőnökre is. Azt mondta, Milic nem az ő köreihez tartozik, hanem még az előző demokrata párt vezette kormány idején kinevezett korábbi rendőri vezetéshez köthető, ugyanakkor szerinte jó eredményeket ért el Belgrádban.
6: Sport.
1: Kiesett a TSC a szerbiai labdarúgó szuperligából. Az utolsó fordulóban a topolyai csapata a belgrádi IMT-vel játszott Loznicában. Létfontosságúnak számított az összecsapás, mivel a szuperligás státusz megőrzése volt a tét. Úgy néztek a meccs elé, hogy győzelem esetén a TSC biztos bennmarad, más esetekben a többi mérkőzés eredményétől függ a topolyaiak sorsa. Már a mérkőzés elején hideg zuhany következett a TSC-nek, a 12. percben Dusan Zsagár révén a belgrádi klub megszerezte a vezetést. Az első félidő 1-0-val végződött a hazaiak számára. A második játék rész elején is gól született, de ezúttal a vendégek voltak eredményesek. Az 53. percben Stefan Jovanovic találatával egyenlített a TSC. Több gól nem született, így a meccs 1-1-es döntetlennel zárult, ami nem bizonyult elégnek a bennmaradás szempontjából. A topolyai csapat 5. lett az alsóházban a rájátszást követően, így a következő idényben nem folytatja a szereplést a legerősebb szerb labdarúgó ligában. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 20 fiatal részesült a Bélmárás szentségében Székelykevén. Lepketúrát tartottak Topolyán, és győzelemmel kezdte szereplését a Roland Garroson Djokovic, Kecmanovic és Medvedovic is. Jönnek a részletek. Heidel György lett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára Magyarországon. Több mint 3 évtizedes tudományos munkája során oktatóként, kutatóként és vezetőként is bizonyított. Munkáját 4 helyettes államtitkár fogja segíteni, ők a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarok és a diaszpóra, a civil szervezetek, illetve a vallási közösségek területéért fognak felelni. Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek Székelykevén, ahol 20 fiatal részesült a bérmálás szentségében. A templomban családtagok, bérmaszülők és barátok együtt élték át a megható pillanatokat. Az idei ünnepség különlegessége az volt, hogy külföldről hazatérő fiatalok is részt vettek a szertartáson. Gyuris Karolina és Szabó Regina riportja.
2: Díszbe öltözött a székelykevei templom a bérmálás ünnepére. A fiatalok hosszú felkészülés után járultak a szentség elé, amely a katolikus egyházban a hit megerősítését jelenti. Az ünnepi szentmisét sok helybéli is figyelemmel kísérte, hiszen a közösség számára is fontos eseménynek számít a bérmálás. Szemerédi Pál, plébános.
6: Nagy öröm számomra, hogy pünkös vigíliáján, itt Székelykevén, falunkban, Szent István király templomunkban, Monsignor Mirko Stefković püspökatya kiszolgáltatta a bérmálás szentségét a fiatalok számára. Ez mindannyiunk számára hatalmas öröm, mert a bérmálásban nagykorúvá válnak ezek a fiatalok, akik ezután nem csak vezetettek, hanem olyanokká válnak, akik ők is példaértékű életükkel tudnak másokat vezetni, másoknak utat mutatni, engedve, hogy a Szentlélek az ő életükben napról napra kiáradjon és gyümölcsöt hozzon.
7: Bemutatom kedves tanítványaimat, ifjú híveimet, akik előkészültek a bérmálásra és a szentség kiszolgáltatását kérik Öntől.
2: A bérmálkozók szerint a felkészülési időszak nem csak tanulásból állt, hanem lelki élményeket is hozott számukra. Többen úgy érzik, az esemény közelebb vitte őket a hitükhöz és közösségükhöz is. Molnár Anasztázia, Székelykeve.
8: A hittantanárral és a püspök úrral felkészültünk a bérmálkozásra. A bérmaszülőkkel a napokban többet beszélgettünk a bérmálkozásról. Számomra ez a nap megható és emlékezetes, mert úgy értem, hogy közel kerültem a hitembe.
9: Felejtek testvérem, együtt mindjárt arra, amit az Anya Szent Egyház nevében kérdezek tőletek. Eleme mondottok-e a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának?
2: A bérmálkozók szerint a nap legmeghatóbb része az volt, amikor a püspöki áldásban részesültek. Mint fogalmaztak, a felkészülés során azt is megtapasztalták, hogy fontos egymásra figyelni, segíteni másokon, és a hitet a hétköznapokban is megélni. Sebestyén Andrej.
10: A legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor a püspök megáldott minket. És azt tanultuk a felkészülés során, hogy vigyázzunk egymásra és segítsük egymást.
2: A külföldről hazatérő Bádár Teodóra elmondta, számára különösen megható volt, hogy újra szülőföldjén és családja körében élhette át ezt az ünnepi alkalmat.
11: Nagyon örülök, hogy itthon lehetek ezen a különös napon, és nagyon vártam, és nagyon megható volt.
2: A szentmise végén a családtagok közös fotókkal tették emlékezetessé a nagynapot. A bérmálás idén nem csak a hit ünnepe volt Székely Kevén, hanem annak a bizonyítéka is, hogy a közösséghez való kötődés a távolság ellenére is megmarad.
1: A természet szépségeire és törékenységére hívták fel a figyelmet a Topolyán megszervezett lepke túrán. Az Arkusz Környezetvédő Egyesület programján a résztvevők nem csak a környék nappali lepkéivel ismerkedhettek meg, hanem betekintést nyerhettek abba is, milyen fontos szerepet töltenek be ezek a rovarok az ökoszisztémában. Tudás Dániel riportja.
12: Virágzó rétek, napsütés és színes lepkék fogadták azokat, akik részt vettek a Topolyán megszervezett lepketúrán. Az Arkusz Környezetvédő Egyesület által szervezett természetjáró program célja az volt, hogy közelebb hozza az emberekhez a környezetvédelem és a biodiverzitás jelentőségét. A szervezők szerint az ilyen programok nem csak kikapcsolódást nyújtanak, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy az emberek jobban megismerjék közvetlen környezetük élővilágát. Sihelnik József, a Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület titkára.
13: Hát az embereket is egyébként próbáljuk arra sarkalni, elsősorban egyébként a beporzó rovarokon keresztül, hogy hát azért oda kell figyelni a rovarokra, és hát a lepkék pedig azért adottak, mert nyilván ezek szépek, díszesek, mindenki ismeri őket, mert hát az lepkét azt mindenki látott már, vagy ismeri, pont ugyanolyan dolog, mint hogyha nem tudom, a természetbe kivisszük az embereket, és a madarakat mutatjuk, a madarak is közkedveltek, szépek, színesek, mindenki ismeri őket, ezért így jött a lepke lényegében, és hát rajtuk keresztül fölhív a figyelmet a rovarok fontosságára.
12: A résztvevők szakértői vezetés mellett figyelhették meg a környék nappali lepkefajait, miközben a szervezők a beporzók szerepére és a természetes élőhelyek megőrzésének fontosságára is felhívták a figyelmet. Szutorovics Edita, okleveles biológus, az Arkusz Környezetvédő Egyesület tagja.
14: Most találkoztunk egy rezedalepkével, meg egy közönséges gyöngyházlepkével. Ők igazából nem is annyira ritkák, lehet mondani, hogy eléggé gyakori lepkék itt a területen. Meg megint, amit láttunk, ugye olyan növényeket is, amelyek így tápnövényeknek számíthatnak, úgyhogy ez jó, mikor ilyen fajok itt megjelennek. Szóval az rámutat arra, hogy mégis lehet mondani, hogy itt vannak ilyen természetes élőhelyek, hasonló részek, ahol találhatók a megfelelő növények is, meg ugye a hozzá kötődő lepkefajok is.
12: Az Arkusz Környezetvédő Egyesület már több mint egy évtizede szervez természetismereti programokat, táborokat és szemléletformáló eseményeket Vajdaság szerte. A lepketúra barátságos, kellemes hangulatban telt. A résztvevők több lepkét is találtak, amiket speciális hálóval fogtak meg, hogy közelebbről is megvizsgálhassák őket.
1: Sport. Győzelemmel kezdte szereplését a párizsi Roland Garroson Novák Djokovic. A világ egyik legeredményesebb teniszezője 4 szetben múlta felül a francia ellenfelét az első fordulóban. A mérkőzésen Djokovic elveszítette az első játszmát, de ezt követően fordítani tudott, és 5-7-7-5-6-1-6-4 arányban nyert. Az összecsapás 2 óra 51 percig tartott. Miomir Kecmanovic és Hamad Medjedovic is bejutott a Roland Garros második fordulójába. Kecmanovic 3 szetben 7-6-6-3-6-4 arányban győzte le a magyar Marozsán Fábiánt. A mérkőzés 2 óra 28 percig tartott. Medjedovic pedig 4 szetben múlta felül a német Jannik Hanfmannt 6-3-6-4-6-7-6-4-re. A találkozó több mint 3 órán át tartott, és a negyedik játszma végén elért brékkel dőlt el. A pontos idő 12 óra 19 perc. Híradót hallottak.
15: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, ma túlnyomóan napos és meleg idő várható, felhők is megjelennek az égen, de csapadék kialakulására kicsi az esély. A legmagasabb nappali hőmérséket meghaladhatja a 30 fokot.
15: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
16: Friss hírek minden órában.
15: A 107,1 MHz-en.
17: Társadalmi célú felhívás.
18: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
19: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
20: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
3: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
20: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
3: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
20: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
21: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
22: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
23: Társadalmi célú felhívást hallottak.
24: Reklám következik.
25: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Reklámot hallottak.

dolgozunk. Személy igazolvány van, tehát én létezem. Személy igazolvány az egyetlen igazolvány, mellyel hitelt érdemlően igazolhatom, hogy azonos vagyok velem.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: A Szerb Nemzeti Bank mai hivatalos deviza árfolyama szerint 1 euró középértéke 117 dinár 41 para, 100 forint 32 dinár 85 para, a svájci frank 128 dinár 97 para, az angol font 135 dinár 94 para, az amerikai dollár középértéke pedig 100 dinár 82 para. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallották.

Akad kétjük is egy zsebben, ezért nincs soha pénzünk. Időnk úgy tűnik végtelen, viszont nem sokat éltünk. Ami biztos az életben, mi még nem nagyon értjük. Ami tiszta a lélekben, néha zsongani végtelen.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
3: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ajánlót hallottak.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: Elérkeztünk a műsor azon szakaszához, amikor a Pannoner TV műsorai között szemezgetünk. Nézzük, mi lesz látható a mai napon a tévében. 16 órától fit percek, majd tanuljunk szerbül, és 17 órától pedig sport hétfő. Megszokott időpontban 17 óra 30 perctől híradó, majd 18 óra 10 perctől közbeszéd. Ugyebár a Pannoner TV újabb és hát közéleti beszélgetős műsora, melyben ma tabuk nélkül beszélnek a vajdasági magyar színházi élet legkényesebb kérdéseiről, pénz, politika, túlélés és művészi szabadság. Kiderül, hogy mi zajlik valójában a vajdasági magyar színházak falai mögött. Érdekes beszélgetésre lehet számítani szerintem. Majd közelkép, Kalamár is, 19 óra 30 perctől sporthétfő ismétlés, 20 órától híradó, majd pedig a 2025-ös Gyöngyös Bokréta fellépéseit nézhetik vissza 20 óra 40-től, utána pedig egy ismeretterjesztő dokumentumfilmsorozat lesz a Titkos Társaságok 21 óra után, azt követően pedig Szubjektív, benne Paracki László, a Magyar Szó, a Pannoner TV és a Szent Tamás Portál újságírója, aki szorványdíjat kapott a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületétől idén. 22-től a 10 perctől közbeszéd, ismétlés, majd pedig híradó ismétlés lesz látható a Pannoner TV-ben.
4: Let's go, girls!

Jó napot kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. 12 óra 46 a pontos idő, útközben is SMR. Forgalmasak ilyenkor az utak, a legfrissebb információim szerint Tavankúton, valamint Szabadkán az egészségügyi középiskolánál rendőri ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök, így hát vezessünk óvatosan és körültekintően a közlekedési szabályokat betartva. Mi most itt a Mozaik utolsó előtti óráját zárjuk, de maradjanak velünk a folytatásban. Hamarosan aktuális hírekkel érkezik Beke Róbert, majd a Mozaikban kapcsoljuk Toldi Aidát, aki idén harmadik alkalommal vesz részt a vajdasági vágtán Sierra nevű lovával. A felkészülésről és a verseny kihívásairól is kérdezem, de Oromhegyesre is kapcsolunk telefonon, hiszen a hétvégén megszervezik a 18. Traktor Fesztivált. A programokról Bilicki Nándor főszervező számol majd be. Tartsanak velünk!

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bács 90-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250

0: tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.
3: Apa, anya, csak még egy kört, no!
4: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
1: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
5: Körhinta!
4: Szálljanak fel önök is!
1: Ajánlót hallottak.
6: Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
0: kultúra,
2: egészséges életmód,
0: közélet,
3: sport.
4: A 107,1 MHz-en,
5: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Pünkösd hétfő van, pünkösd másnapja, azaz pünkösd hétfő Magyarország és több más európai országban munkaszüneti nap. A néphagyományok szerint ilyenkor tartották a pünkösdi király megválasztását, valamint egyéb tavasz köszöntő szokások is kötődnek az ünnephez. Pünkösd vasárnap Ludason a hagyományokhoz híven idén is megtartották a körmenetet, valamint az ünnepi szentmisét. A körmeneten a hívek énekelve és imádkozva tették meg az egyórás utat a Szent Katalin templomig, miközben a népviseletbe öltözött fiatalok rózsaszirmokkal hintették végig az utat. Az ünnepi szentmisét Horváth Endre celebrálta Ludason. Kína és Szerbia továbbiakban is együttműködik az innováció, a mesterséges intelligencia és az atomenergia kapcsán is, mondta a szerb államfő, miután Li Qian kínai miniszterelnökkel tárgyalt. Mindezek terén Kína hihetetlen feltételeket kínált az országnak, és ezt lehető leghamarabb meg kell vitatni, ami szó szerint a megváltást jelentheti a mesterséges intelligencia, az elektromos autók és az adatközpontok esetében, magyarázta Alexander Vučić. A szerb köztársasági elnök továbbá arra kérte a kínai felett, hogy segítsen Szerbiának lépést tartani a világ legfejlettebb országaival a mesterséges intelligencia és a robotika terén. Heidl György lett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára Magyarországon. Heidl több mint 3 évtizedes tudományos munkája során oktatóként, kutatóként és vezetőként is bizonyított. A munkáját 4 helyettes államtitkár segíti majd, ők a nemzeti kisebbségek, a külhoni magyarok és a diaszpóra, a civil szervezetek, illetve a vallási közösségek területéért fognak felelni. Nem mond le Ivica Dačić, szerb belügyminiszter, mert állítása szerint semmilyen felelősség nem terheli abban az ügyben, amelynek során feltehetően szervezett bűnözéshez köthető leszámolás történt egy belgrádi étteremben, és amely miatt letartóztatták és felfüggesztették a korábbi belgrádi rendőrfőnököt. Dačić arról beszélt, hogy nem vett részt a vizsgált bűncselekményben, ezért nem lát okot arra, hogy távozzon tisztségéből. A rendőrséget nem ő, hanem a rendőrfőkapitány irányítja. A miniszter kitért a korrupcióval és bűnpártolással gyanúsított, korábban letartóztatott Veselin Milić volt belgrádi rendőrfőnökre is. Azt mondta, Milić nem az ő köreihez tartozik, hanem még az előző, demokrata párt vezette kormány idején kinevezett korábbi rendőri vezetéshez köthető. Ugyanakkor szerinte jó eredményeket ért el Belgrádban.
0: Sport.
8: Kiesett a TSC a szerbiai labdarúgó szuperligából. Az utolsó fordulóban a topolyai csapat a belgrádi IMT-vel játszott Loznicában. Létfontosságúnak számított az összecsapás, mivel a szuperligás státusz megőrzése volt a tét. Úgy néztek a meccs elé, hogy győzelem esetén a TSC biztos bennmarad, más esetekben többi mérkőzés eredményétől függ a topolyaiak sorsa. A meccs 1-1-es döntetlennel zárult, ami nem bizonyult elégnek a bennmaradás szempontjából. A topolyai csapat 5. lett az alsóházban a rájátszást követően, így a következő idény nem folytatja a szereplést a legerősebb szerb labdarúgó ligában. Győzelemmel kezdte szereplését a párizsi Roland Garroson Novák Djokovic. A világ egyik legeredményesebb teniszezője 4 szedben múlta felül a francia ellenfelét az első fordulóban. A mérkőzésen Djokovic elveszítette az első játszmát, de ezt követően fordítani tudott, és 5-7-7-5-6-1-6-4 arányban nyert. Az összecsapás 2 óra 51 percig tartott.
1: Időjárás.
8: Túlnyomóan napos és meleg idő várható ma, felhők is megjelennek az égen, de csapadék kialakulására kicsi az esély, a legmagasabb nappali hőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot.
3: Közélet.
9: Közélet.
3: Politika.
9: Politika.
3: Kultúra.
9: Kultúra.
3: Sport.
9: Sport.
10: Hogy ne maradjon le semmiről.
5: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8. és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk.
2: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Május 30-án, azaz most szombaton lesz megszervezve a vajdasági vágta a szabadkai lóversenypályán. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. A mezőnyben ott lesz Toldi Aida is, aki 3. alkalommal indul Sierra nevű lovával. Hogy hogyan készül a megmérettetésre, milyen kihívásokat tartogat a verseny, arról most telefonon kapcsolom. Szia, köszöntelek a műsorban!
4: Szia!
3: Hát 3. alkalommal indulsz a vajdasági vágtán. Milyen érzésekkel vágsz neki az idei versenynek? Izgultok már nagyon?
4: Hát várom, izgulni nem izgulok, mármint nekünk nincsen különösebb vágyunk vagy célunk. Mi csak úgy indulunk neki annak a napnak, hogy jól érezzük magunkat, és szeretnénk balesetmentesen befejezni, természetesen készülni azt szerettem eddig minden évben, és nagyon pozitív élményeim voltak a korábbi 2 alkalommal, úgyhogy izgulni nem izgulok. Én úgy vagyok vele, hogy minden úgy fog történni, ahogy történnie kell, úgyhogy izgulás az nincs, de viszont várni azt nagyon várom.
3: Mesélj egy kicsit a lovadról, Sierráról. Milyen természetű ló, mióta dolgoztok együtt?
4: Körülbelül 4 éve, hogy nálam van, vagy hogy egy csapatot alkotunk, és hogyha hasonlítanom kéne, épp tegnap állapítottam meg, akkor egy border collie-hoz hasonlítanám, mivel soha nem fogy el az energiája. Ez jellemző is az arab lovakra, úgyhogy elég pörgős, elég sok munkát igényel, és ahogy észrevettem, szeret dolgozni, szereti a kihívásokat, szóval elég strapabíró, szeretem a természetét.
3: Hogyan zajlik akkor a felkészülés vele? Más egy ilyen versenyre felkészülni, mondjuk, mint egy átlagos edzésre, vagy egy lovaglásra? Hogyan kell ezt elképzelni? Hogyan néz ki egy edzés nálatok?
4: Hát nekem azért volt segítségem, úgyhogy én, még hogyha nevezhetem magam ebben a sportágban, elég zöldfülű vagyok, mármint így a galoppverseny téren, úgyhogy nekem most volt segítségem ebben az évben, és itt szerintem inkább az a lényeg, hogy mennyi kondia van a lónak. Ez elég összetett szerintem, és mindenki más, hogy készíti fel a lovát. Nekem most nem is az volt a lényeg, hogy erre a versenyre úgy legyen felkészítve a ló, hogy megnyerjük, hanem hogy együttműködő legyen még utána is, úgyhogy.
3: Igen, és azt is említetted, hogy ugyebár az elmúlt 2 év részvételéből több tapasztalatot is szereztél már. Mennyire fontos, hogy meglegyen a bizalom egy lovas és a ló között, mondjuk egy ilyen megmérettetésen, vagy ez a legfontosabb?
4: Szerintem igen, én szeretem, hogy számíthatok, vagy ki tudom számítani a lovamat, hogyha felülök rá, akkor tudom, hogy mikor kell jobban odafigyelnem, hogy piktől tart jobban, viszont fontosnak tartom a bizalmat, mert hogyha bízik a ló a gazdájában, akkor valószínűleg kevésbé fog félni egy adott szituációban, ami neki kényelmetlen. Úgyhogy fontosnak tartom, és hát ugye a vágtán elég sok olyan szituációba keveredhet az ember, ami a lónak kényelmetlen, ha még nem találkozott mondjuk zászlókkal, meg a hangos zajokkal, úgyhogy nagyon fontos a bizalom szerintem.
3: És gondolom hatalmas koncentrációra is szükség van.
4: Igen.
3: Aida, mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik még szeretnének belevágni, vagy érdekli ezeket a fiatalokat a sport, mit üzennél?
4: Hát azt, hogy mindenféleképpen próbálják ki, lehet, hogy tetszeni fog. Nekem tényleg nagyon tetszett, és nem bántam meg, hogy 2 évvel ezelőtt részt vettünk, mert azóta is minden évben, mikor közeledik a tavasz, akkor már gondolkodom rajta, hogy na, most akkor idén is megint bele kéne vágni, megint el kéne menni, már csak az élmény miatt is, mert tényleg attól függetlenül, hogy eddig nem értünk el különösebben semmit, már maga a részvétel is nagyon pozitív volt számomra, és egy jó élmény volt, meg hogy ott látok a többiek között. Több lovassal tudok beszélni, mindenki elmondja a tapasztalatait, lehet, hogy ragad rám valami, vagy tanulok valami újat, úgyhogy már csak ezért is szerintem megéri részt venni.
3: Melyik települést képviseled?
4: Csantavért fogjuk képviselni, úgy, ahogy tavaly és tavaly előtt is.
3: Toldi Aidának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én nagyon sok sikert kívánok nektek hétvégére.
4: Köszönöm.
3: És minden jót.
4: Köszönöm szépen.
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy világos szürke, metalik 2018-as évjáratú Volkswagen póló gépjármű 1.0-ás motorral. 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusáig. Kifogástalan állapotban van. Irányár 9350 euró. Érdeklődni a 060 133 11 99-es telefonszámon. Tehát 060 133 11 99. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanannyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánló következik.
4: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: Ráadásként
3: régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Vasárnap Oromhegyesen 18. traktorfesztivál. Az egész napos eseményen idén is a traktoroké és a jó hangulaté lesz a főszerep. A látogatókat versenyek, zenés programok, gyerekjátékok és számos kísérő rendezvény várja majd. Hogy mivel készülnek a szervezők és milyen programok lesznek pontosan, arról Bilicki Nándor főszervezőt kérdezem. Jó napot, köszöntöm a műsorban!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát igen, az idén 18. alkalommal szervezzük meg a Traktor Fesztivált itt Oromhegyesen, május 31-én most vasárnap.
4: Hagyományos rendezvényről van szó, zajlanak már az előkészületek, az utolsó simítások? Mekkora szervező munka áll egy ilyen rendezvény mögött?
5: Így van, már több hete zajlanak a pályáknak az előkészületei, hogy minden jó álljon, tehát minden megfelelő legyen a versenyekre. Most is éppen a mai nap is készülnek a munkásaimat, társaim, akik ugye elkészítik a pályákat. Ugye ez nagy időt vesz igénybe, tehát ez több napokat, heteket is ugye felemész, de most már úgy néz ki, hogy minden készen fog lenni a hétvégére.
4: Milyen programokkal készülnek az idei rendezvényre?
5: Ez egy egész napos rendezvény, ami már reggel 7 órakor megkezdődik. Itt ugye 7 órától jöhetnek a traktorok a versenyre, és ahogy érkeznek, azonnak a sorrendjében kapják meg a sorszámokat a traktorok. Aki szeretne ugye részt venni ezeken a versenyeken, az mindjárt ott reggel be is tud nevezni ezekre a versenyszámokra, aki pedig nem, az pedig szemlőlékként tovább tudja figyelni, leparkolja a traktorát is, mint nézőként. Tehát nem kötelező részt venni a versenyeken, de én arra biztatok mindenkit, hogy azért vegyen részt, ha egy kis bátorságot lát magában.
4: Igen, beszéljünk egy picit erről is, hogy milyen versenyszámokról van pontosan szó. Ha jól láttam a programot, itt különböző eszközkapcsolás, tolatás és hasonló feladatokat kell elvégezni a traktoristáknak?
5: Igen, de még előtte azért, mielőtt megkezdődnek a versenyek, akkor még ezek a traktorok, ugye, akik ott lesznek a rendezvényen, felvonulunk itt Oromhegyesnek a főutcáján, ami megközelítőleg egy óra hosszát vesz igénybe, majd 9:30-kor, 9:30-tól pedig akkor megkezdődnek a versenyek. Itt mindjárt először a legerősebb sofőr verseny kategóriában, ahol nem a traktorral kell megmérkezni, az úgy mondom, egy reggeli tornának is mondható a versenyzőknek, itt meg tudnak mérkőzni, versenyezni, ki az erősebb sofőr, majd utána kezdődnek a traktorral a versenyszámok, úgy, mint az eszközkapcsolás, ugye itt megkülönböztetünk két kategóriát, mivel kisebb traktor, nagyobb kategória, hogy igazságosabb legyen a verseny, és itt mind ugye időre, ügyességre, gyorsaságra mennek ezek a versenyek, majd lesz még délelőtt a tolatás, valamint a kötélhúzás is még lett volna itt a traktorral, és még a gyorsulás egymás mellett. Ezek a versenyszámok lennének délelőtt, de ez mellett párhuzamosan a gyerekeknek is van nagyon sok versenyszám a klubnak a kerthelyiségében, ott is 10 órától már gyerekek tudnak egymással versenyezni, úgy, mint a rodeóbikagoláson, zsákbanugrálás, kötélhúzás, valamint a malacfogás, kecskefogás, ott pedig aki a legügyesebb lesz, annak az lesz a jutalma, hogy hazavérti a kismalacot meg a kiskecskét, de itt is úgy, mint a felnőtteknél, a gyerekeket is jutalmazzuk az első három helyzetet minden versenyszámban, úgy szintén a traktoristák is, csak a három legügyesebb, az első helyzet serleget kap, természetesen aranyérmet, a második ezüstöt, a harmadik pedig bronzérmet. Mindenki jutalmazva lesz, akik legügyesebben részt vesznek ezek, nem mellesleg még akik ugye traktorral jönnek, azoknak biztosítunk reggelit, valamint ajándékba adunk majd egy 18. feliratosú pólót.
4: Ez nagyon izgalmasan hangzik, biztos, hogy sok-sok jelentkező lesz majd, és megmérettetik magukat a traktoristák. Lesz más rendezvény része, a rendezvénynek más programra is, például néptáncosok is, ha jól láttam, fellépnek, illetve hát zenei rendezvény is valamilyen szempontból ez a Traktor Fesztivál, hiszen érdekes előadók is jönnek.
5: Így igaz, hát ugye a délelőtti versenyszámok után déltől 2 óráig tartunk egy ebédszünetet, ahol így, ahogy ön is elmondta, fellépnek a néptáncosok egy 20 perces műsorral, valamint egy modern tánc egyesület is egy 20 perces műsorral készülnek, majd ezt követően 1 órakor egy teljesen új együttes fog ide hozzánk ellátogatni Vajdaságba, erre rendezvényen, más, mint a Döndi Duó, akik arról lettek, ugye az idén ismertek, hogy ő az a zenekar, akiknek van egy traktoros nótájuk, a Hektárharcosok, amit a YouTube-on már több mint 10 millióan meghallgattak, tehát az idén nem volt kétséges, hogy erre a rendezvényre ez a zenekart kell elhívnunk, akik a traktorokról énekelnek, és nem mellesleg ők már voltak itt nálam, Szerbiában a klubnak a megnyitóján, ahol már bizonyítottak, hogy egy hatalmas hangulatú bulit tudtak kerekíteni, úgyhogy igazán izgalmas lesz az ő fellépésük is.
4: Hát valószínű, hogy akkor a traktorzene biztos, hogy fog szólni.
5: Azt tehát teljes mértékben.
4: Ami még a programot illeti, a gyerekeknek láttam, hogy bűvész és tűzoltósági bemutató is lesz, ha minden igaz.
5: Ahogy ugye vége lesz ennek a fellépésnek, ugye az ebédszünetnek, és ott mindjárt akkor megkezdik a gyerekeknek, egy bűvész fog fellépni, aki különböző ügyességi mutatványokat fog bemutatni, valamint a tűzoltóság is bemutassa egy 100 éves tűzoltókocsi, valamint anno hogyan oltották a tüzet, ez is egy izgalmas program lesz, valamint ugye délután tovább folytatódnak, mondhatnám, még izgalmasabb versenyszámok, úgy, mint a súlyhúzás, az akadálypályán való átaladás, valamint a sáron való átjutás. És akkor ez mellett még jutalmazzuk ugye a legrégebbi traktort is, arra biztatok, hogy akinek tavaly ugye azt hiszem, ha jól tudom, 1957-es Detor típusú traktor volt a legrégebbi, esetleg ha van valakinek ettől régebbi, az nyugodtan hozzá, mert ez a kategória is tud jutalomban részesülni, ugyanúgy, mint a legújabb traktorok itt megjelennek, tehát az ide kilátogatók meg tudják csodálni nem csak a legújabb, legmodernabb, sőt, ezáltal még a legrégebbi traktorok is itt részt vesznek ezen a rendezvényen. Tavaly minden felmúlt a 220 részevő traktor, én az idén is bízok, hogy ennyi traktor itt meg fog jelenni ezen a rendezvényen.
4: Szerintem biztos lesznek, akik elviszik a régi traktorjukat, és azt is bemutatják. Nagyon egy látványos rendezvényről van szó, és ha jól láttam még a programot, akkor 17 órától Csepregi Éva is fellép, majd pedig eredményhirdetés lesz.
5: Így igaz, az eredményhirdetés előtt igen, Csepregi Éva is fellép, ugye a Néhatalom Familának az énekesnője, ő is egy óra hosszás műsorral készül, majd ezt követően nagyjából az a 18 tájékán pedig minden kategóriában kihirdessük az eredményeket, és ezzel a rendezvény végét is fog érni nagyjából az a 19 óra tájékára.
4: Bilicki Nándor, hogy nagyon szépen köszönöm magának, hogy így ismertette velünk a programot. Ha valakit még érdekel az, hogy pontosan hány órától mi lesz, akkor feltételezem, hogy a közösségi médiában fel tudja kutatni a program plakátját, és arról tud informálódni. Köszönöm, hogy vendégünk volt, és hát kívánok nagyon jó hangulatot és sok-sok traktoristát.
5: Köszönöm a lehetőséget.

0: velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.
1: 13 óra 49, a pontos idő, a mozaik végéhez értünk, de tartsanak velünk a folytatásban is. A 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkban. Arról lesz szó, hogy Valka Károly, kulai közösségszervező és közösségépítő a közelmúltban Plakeddíjban részesült, vele készült egy beszélgetés. 15 és 16 óra között a napindító kiemelt témáit ismételjük. Ugyebár ma pünköst hétfő van, délelőtt a műsorban a görögkatolikus hagyomány sajátos liturgikus elemeiről tudhattak meg többet a hallgatók, valamint arról, hogy Vajdaságba érkezett kis Szent Teréz és szüleinek erekjéi, Zomborban szentmisét tartottak az erekjék tiszteletére, erről is informálódhattak délelőtt, ha pedig lemaradtak volna, ezekről a beszélgetésekről nincs veszve semmi, be tudják pótolni, tehát 15 és 16 óra között. Híradó lesz 16 órától, majd pedig a körhintában Vágó Kriszta lesz itt önökkel. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Délelőtt Váradi Valentin adásvezető technikus felelt az adás gördülékeny menetéért, mostantól pedig már Masa Dávid biztosítja a műsor menetét. A Mozaik szerkesztő műsorvezetője, jó magam, Csernai Panna voltam. Kívánok mindenkinek szép napot és kellemes rádiózást!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Kisiklott egy villamos és épületnek ütközött Belgrádban, a baleset során 10 személy megsérült. Az ötös vonalon közlekedő jármű a Vukarajic emlékműtől a Kalemegden felé szállította az utasokat. A villamos egy kereszteződésnél siklott ki a sínekről. Az első információk szerint legkevesebb 10 ember megsérült, a baleset helyszínére 4 mentőautó érkezett. Az Amerikai Egyesült Államok felhagy az államépítés politikájával a Nyugat-Balkánon és a jövőben inkább a stabilitásra, valamint a kölcsönösen előnyös partnerségekre koncentrál. Derül ki az amerikai külügyminisztérium kongresszusnak benyújtott jelentéséből. Washington szerint lezárult az amerikai vezetésű intervencionizmus korszaka, ezért a hangsúly a helyi szereplők támogatására és az együttműködésre kerül. A dokumentum kiemeli, az USA továbbra is fontosnak tartja a térség stabilitását, különösen az orosz és kínai befolyás visszaszorítása, valamint a gazdasági és biztonsági kapcsolatok erősítése miatt. A jelentés szerint az Egyesült Államok folytatja a párbeszédet Szerbiával és Észak-Macedóniával, miközben továbbra is támogatja a szerb-koszovói kapcsolatok normalizálását. 14. Leó pápa első enciklikája szerint a mesterséges intelligenciának az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia. A Magnifica Humanitas kezdetű dokumentum az egyház szociális doktrina hagyományát követve a jelenlegi digitális forradalomnak az emberre, a társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja. A pápa úgy véli, a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, vagyis nem szabad engedni, hogy kizárólag a katonai, politikai logikát kövessen, kevesek hatalmi döntésének, erkölcsének kifejezése legyen. Nincsen algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá teheti a háborút, áll a pápai pásztorlevélben, amit a Vatikán ma hozott nyilvánosságra. Meredeken estek a világpiaci olajárak, miután felmerült egy lehetséges amerikai-iráni megállapodás, amely lezárhatná az Egyesült Államok és Izrael, illetve Irán közötti konfliktust. Donald Trump amerikai elnök szerint a Teheránnal kötendő egyesség nagyrészt már megszületett, bár később arra kérte tárgyaló delegációját, hogy ne siessék el a megállapodást. A Brent típusú kőolaj ára hétfő reggelre 5,5%-kal hordonként mintegy 95 dollárra csökkent, míg az amerikai olaj ára közel 6%-kal 90,9-re esett. A tervezett megállapodás része lehet a stratégiai jelentőségi hormizu szoros újbóli megnyitása. Az útvonalon normál esetben a világ kőolaj és LNG szállításának jelentős része halad át, azonban a február vége óta tartó konfliktus miatt gyakorlatilag lezárták. A héten szerdán és csütörtökön is megtekinthető a fénykép Dormán László című 82 perces egészestés dokumentumfilm Vajdaságban. Szerdán május 27-én 18 órakor a Magyar Szóház konferenciatermében nézhetik meg az érdeklődők a filmet. A Zentai Alkotóházban is lesz bemutató. A vetítés május 28-án a hét csütörtökön 18 órától lesz. Herceg Zsolt rendezte a filmet, amely a Pannon Televízió produkciójában készült. Az est keretében mindkét helyszínen a filmvetítés mellett egy beszélgetésre is sor kerül, majd Dormán László és Herceg Zsolt részvételével. A dokumentumfilm személyes hangvételben mutatja be a délvidéki magyar fotográfia és újságírás egyik meghatározó alakját.
0: Sport.
2: Kiesett a TSC a szerbiai labdarúgó szuperligából. Az utolsó fordulóban a topolyai csapat a belgrádi IMT-vel játszott Loznicán. Létfontosságúnak számított az összecsapás, mivel a szuperligás státusz megőrzése volt a tét. Úgy néztek a meccs elé, hogy győzelem esetén a TSC biztos bennmarad, más esetekben a többi mérkőzés eredményétől függ a topolyaiak sorsa. A meccs 1-1-es döntetlennel zárult, ami nem bizonyult elégnek a bennmaradás szempontjából. A topolyai csapat 5. lett az alsóházban a rájátszást követően, így a következő idényben nem folytatja a szereplést a legerősebb szerb labdarúgó ligában.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fokot mérnek, a továbbiakban is túlnyomóan napos és meleg idő várható. Felhők is megjelennek az éken, de csapadék kialakulására kicsi az esély, a legmagasabb nappali hőmérséklet meghaladja a 30 fokot. A következő napokban is folytatódik a nyárias idő, a hét első felében a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok felett alakul, csütörtöktől enyhe lehűlés várható.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
0: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Valka Károly, kulai közösség szervező és közösség építő a közelmúltban plakettdíjban részesült. Az elismerést a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségtől kapta áldozatos munkájáért, amit a közösségért tett. Az elismerés jelentőségéről, a közösségépítés fontosságáról, valamint a különböző kezdeményezésekről Balázs Andrea kérdezte.
2: Kezdjük egész egy kis emlékkel így az elején. Ugye ön Kulán született, és gyakorlatilag az egész életét a kulai közösségnek szentelte. Általában, amikor az ember visszaemlékezik, akkor van egy kis romantika mindig, amikor visszatekint. Hogy emlékszik vissza nagyon sok évvel visszamenőleg a fiatal korára? Milyen volt Kula?
3: Hát én gondolom, mindig iskolai voltam, és úgy is érzem, és éreztem. És hát abban a fiatal korban én úgy gondolom, hogy egy jó közösség volt, ahol talán többen voltunk magyarok, mint a mai helyzetben, de úgy gondolom, hogy az óvodától az iskoláig jó volt a hangulat, jó volt az egység. Abban az időben többen voltunk, és ez meg is maradt így. A népkör az mindig olyan otthonunk volt valami módon, ha nem is volt annyira szervezett a kulturális aktivitás, mint az utóbbi 20-30 évben, de akkor is oda jártunk, ha más nem volt, akkor billiárdoztunk, vagy asztali tenisz játszottunk, de volt mindig valami kulturális műsor is, vagy tevékenység.
2: Nagyot változott Kula?
3: Hát nem változott nagyot, de annyiba változott, hogy talán kevesebben vagyunk, mint voltunk, de hát az identitásunkat, a Kulához való szeretetünket és ragaszkodásunkat azt megtartottuk, de az mellett úgy gondolom, hogy hát a 90-es évek megtették a magáét, valamennyit változott a lakosság összetétele, de még mindig úgy gondolom, hogy Kula egy jó környezet, ahol az emberek föl tudják magukat találni úgy anyagi, gazdaságilag, mint kulturálisan vagy más szemszögből.
2: Aztán később a mezőgazdaság felé gravitált. Honnan ez a választás?
3: Hát örökké is. Hát én büszke vagyok, hogy egy paras családból származok, és a szüleim földműveléssel foglalkoztak, és hát így kerültem én is a mezőgazdasági iskola, középiskolába. Először Adán az első évet, utána a többit Topolyán fejeztem be, és az a megtisztelésért, hogy én voltam az első diák, aki tanár is volt a mezőgazdasági iskolában, és utána persze, hogy a mezőgazdaságnál maradtam is, Zentagundarson dolgoztam 24 évig az ottani szövetkezetben voltam.
2: Erről majd beszélünk később, maradjunk egy kicsit még a tanári pályánál. Mit tanult a gyerekektől, és abból a helyzetből hogyan tanár volt?
3: Mezőgazdaságot fejeztem be, és a gyerekekkel, hát én úgy gondolom, hogy jó volt a kapcsolatunk. Abban az időben az úgy volt, hogy a 9-10 után tanítottuk a harmadik, negyedik évben a gyerekeket, a növénytermesztőket tanítottam, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó időszak volt az, egy fiatal társaság volt az iskolában a tanárok között, de még voltak ott a tanárok azok is, és az igazgató is, aki nekem még tanárom volt, még igazgatóm volt, úgyhogy ilyen vegyes dolog volt, és én mindig is az iskolát azt úgy tartom, hogy az én iskolám, vagy a mi iskolánk mellett közel állt hozzám.
2: Aztán mégis ott hagyta.
3: Hát igen, akkor megváltozott a helyzet, nem volt annyi óra már az iskolában szaktantárgyak, mert visszatértek a 4 éves oktatásra. Meg hát végeredményben én úgy gondolom, hogy azt, amit Zentagundarson csináltam, az volt az, amit szerettem. A termelőkkel foglalkoztunk, utána kereskedelmi igazgató lettem. Tehát azok a dolgokkal foglalkoztam, ami úgy gondolom, hogy nekem testhez álló volt, és mivel hát a gyökereim is a mezőgazdaságból jöttek, azért úgy, hogy megmaradt ez továbbra is.
2: Vállalatok igazgatójaként, kereskedelmi igazgatóként dolgozott sok éven át, ugye most, ahogy az előbb említette, milyen változásokat látott a vajdasági mezőgazdaságban az elmúlt évtizedek alatt? Merrefele megy, merrefele halad És honnan, ahhoz képest, amikor ön még aktívan dolgozott ebben a ezen a területen?
3: Hát abban az időben, amikor oda kerültem, akkor egy nagyon jó időkorszak volt, az a 80-as évek másik fele, akkor különböző hitelkonstrukciók voltak, a nyugdíj alap adott hiteleket a mezőségi termelőknek, hogy építsenek objektumokat, traktort vásároljanak, vagy kapcsolható eszközöket, de az mellett akkor hát valami módon kötelezte is, hogy a nyugdíj alapot, nyugdíj alapban fizessék a nyugdíjat, és úgy gondolom, egy nagyon jó dolog volt ott Zentegoráson, nagyon sokan foglalkoztak jószágtenyésztéssel, de főleg a sertéstenyésztéssel, a malacneveléstől a hizlalásig, és egy jó időszak volt, az emberek meg voltak elégedve a munkájuk a közben, építkeztek, kis minifarmokat készítettek, meg sokan még az mellett befejezték a házukat, vagy renoválták meg. Meg magában egy olyan hangulat volt, ami talán jó volt. Éppen a napokban meséltem, hogy minden évben tartottuk a kanászbálat a Rónában, ami sajnos most már nem dolgozik, és hát reggel 6-7 óráig tartottak a bulik, meg vagy abban az időben báloknak hívtuk, és az emberek elengedték magukat, jó érezték magukat, akkor, amikor az ember gazdaságilag stabil, akkor a hangulata is más.
2: Ez pontosan így van. Nyilván követi most is a mezőgazdasági helyzetét, főként Kulának. Mik azok a legnagyobb kihívások, ami elé Kula néz a mezőgazdaság tekintetében?
3: Hát én úgy gondolom, hogy lassan nem csak Kulán, de általában a nagyobb termelők maradnak meg. Azok az emberek, akik néhány holdon dolgoznak, azok általában vagy eladják a földjüket, vagy kiadják bérben. És így hát valami módon a mezőgazdaság nagyobb lesz, összébb kerül, kevesebben munkáják, elvesznek azok a régi, mondjuk úgy, hogy semmi sértés nélkül, hogy paraszt emberek, akik abban az időben, mikor én kezdtem, akkor voltak, mostan olyan termelő nem jön a szövetkezetbe, vagy akinek 2-3 holdja van, hanem a nagyobbak, akik foglalkoznak. Tehát az felé megy a dolog, hogy nagyobb területeket művelnek meg az emberek, kénytelenek is, mert azokból a régi maximumból az a 17 hold, ami volt valamikor, abból most már nem lehetne megélni, vagy nem lehetne egy család, nem tudna megélni.
2: És mi van azokkal, akik nem tudtak több földet vásárolni, és kisgazdák voltak?
3: Hát most valószínűleg, hogy az emberek az a kis parcelláik mellett, vagy kis gazdaság mellett foglalkoznak más dolgokkal, dolgoznak, és akkor délutánonként, vagy művelik még a földjüket, de én úgy gondolom, hogy mindenki, aki a mezőgazdasággal foglalkozott, az valami módon, különösen mint itt Vajdaságban, de Kullán is, maradunk a földnél, vagy közelebb. A föld az a megmaradást, meg az otthonmaradást jelenti.
2: Az érzelmi értékek mellett, amiket most felsorolt, kifizetődő-e ma mezőgazdasággal foglalkozni?
3: Hát, hogyha megnézzük az utolsó 2-3 évet, amikor a szárazság megtette magáit, akkor nagyon, nagyon nehéz. De úgy gondolom, hogy köszönve annak, hogy a támogatások az utóbbi években növekedtek, meg időben lettek kifizetve, ha más nem, ha ki tudják hozni termelők a nullára a befektetéseket, akkor a támogatásokkal valamennyi kis jövedelemre kerül sor, de nagyon oda kell figyelni, mert most nagyon nehéz a helyzet, különösen a szárazság miatt, az mellett a világpiaci árak a buzánál, kukoricánál, és a napraforgónál elég alacsonyak az újratermelési anyagok aránya, nincs összhangban, úgyhogy oda kell figyelni komolyan, és akkor hát meg lehet belőle, ha nem is nagyon gazdagon, de szolidan meg lehet élni.
2: Nem csak mezőgazdasággal foglalkozott Károly, hanem a kulai önkormányzatban különböző tisztségeket töltött be, tehát elindult közszféra irányába is. Mi motiválta arra, hogy társadalmi vonatkozásban is megnyilvánuljon?
3: Hát én úgy gondolom, hogy nekem mindig is voltak ilyen affinitásom az felé, hogy a közszférában vegyek részt, mikor hazajöttem, már úgy mondom, hogy hazajöttem, az Zentegondoráson befejeztem az ottani munkámat, akkor egy ilyen magán szövetkezetben dolgoztam Kullán, ugyanúgy ezt csináltam, amit előtte ottan, és akkor utána meg közben a Népkörnek voltam az elnöke is, meg, és akkor ez avval jött, hogy úgy gondoltam, hogy valamit tudok tenni, vagy szeretnék tenni a kullai magyarságért, meg magában Kulláért, és abban az esetben foglalkoztam többet politikával, a VMS-szel, akkor utána képviselő lettem, meg akkor a közfirában, vagy a közéletben többet szerepeltem, és hát úgy gondolom, hogy ez lekötötte magában az én időmet, meg közben volt egy nagy tragédiám, és akkor talán még van értelemben, hogy avval ne foglalkozzak, akkor inkább a közférával foglalkoztam.
2: Alpolgármester is volt?
3: Hát alpolgármester praktikusan a napokig voltam, mert igen. Mostan
2: egy
3: friss, mert az elmúlt mandátumunk lejárt, és most lesz, kiválasztottuk már a képviselőházbanak az elnökét, és ebben a hónapban ki fogjuk választani a polgármestert, alpolgármestert, községi tanácsot, úgyhogy hát most pillanatnyilag csak egyszerű képviselő vagyok.
2: Ebben a funkcióban, illetve abban a funkcióban, amiben volt alpolgármesterként, mi volt a célkitűzése, mit szeretett volna megvalósítani, és mi az, amit ténylegesen meg is tudott valósítani? Mik voltak a prioritásai?
3: Én úgy gondolom, az elsősorban az volt a legfontosabb, hogy a Kula község magyarsága részt vegyen az önkormányzatban. Mert ha nem vagyunk ott az asztalnál, ahol a döntéseket hozzák meg, akkor nem tudunk, hogy mondjam így, sportosan labdába rúgni, és az volt az első. Az mellett úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt az oktatásnak a megmaradása és megszervezése, köszönve a Betlem Gábornak, iskolabusz programot 10 éve működik, gyerekeket a környező falvakba, településekre hozzuk Kullára az iskolába, és visztük őket haza, úgyhogy ebben segítünk a szülőknek is, hogy tudják, hogy a gyerekek felügyelet vannak, de az mellett fontos, hogy megtartsuk a magyar oktatást. Természetesen az mellett az oktatás mellett a másik, ami nagyon fontos, a kultúra, a hagyományok megőrzése, és hát úgy gondolom, hogy ebben a részben eredményeink voltak és vannak is.
2: Mik voltak azok a nagy fejlesztések, ami mondjuk az ön nevéhez fűződik, vagy ténylegesen tudott tenni érte?
3: Igen, általában úgy szoktam mondani, hogy biztosan, hogy sok függött tőlem, de általában azt szeretem mondani, hogy itt van egy csapat, van egy társaság, vagy egy közösség, aki segít, mert ezt egy ember maga nem tudja megcsinálni. Én voltam abban a helyzetben, meg az a szerencsében, hogy én vezettem ezt a csapatot a mai napig is. Hát felújítottuk a katolikus templomot, kerítést húztunk közéje, a temetőben a kerítést felújítottuk, a népkört felújítottuk, majdnem az alaptól a tetőig, majdnem minden új, és az mellett a Petőfi Brigád általános iskola, ahol az egyetlen magyar oktatás folyik, hát úgy szoktam mondani, hogy Szent Tamástól Bajsáig, vagy Hegyestől Gombosig, itt van csak Kullán ez az oktatás, ezt meg tudtuk őrizni, és az mellett az iskolát fejleszteni is tudtuk, tetőszerkezetet cseréltünk, az ablakokat cseréltük, most éppen folyamatban van a vizes gócoknak a felújítása, tehát mindent odahattunk, hogy az, ami fontos a magyarság szemszögéből, az ki legyen emelve. Azt is el kell mondani, hogy sikerült, most már azt hiszem 4 éve, hogy magyar napkő is van Kullán, ami eddig nem volt sose. Köszönve az MNT-nek is, hogy még most is támogatják az óvónének a foglalkoztatását, tehát mindent, ami magyar, az volt a prioritás. De az mellett én úgy gondolom, hogy mi kullaiak is vagyunk, és vannak kapcsolataink az anyországgal, IPA-pályázatokon nyertünk 2 alkalommal. Tehát első prioritás a magyarság megőrzése, meg a magyarságnak a részvétele az önkormányzatban, és odahatni, hogy tudjunk labdába rúgni, hogy az előbb is mondtam, de az mellett oda kell figyelni arra is, hogy az a környezet, ahol mi vagyunk, azt meg kell becsülni.
2: Iskolákat említett az előbb. Mi újság a fiatalokkal? Mennyire vesznek részt a fiatalok a közéletben, és hogyan lehet őket motiválni, hogy Kullán maradjanak? Vannak-e eszközeik erre?
3: Hát nehéz ez a dolog. Az a probléma az egészben, hogy a fiataljaink már a középiskolát vagy Topolyán, vagy Szabadkán, vagy a környéki középiskolákban vannak, és akkor sokan azok közül akkor elmennek egyetemre, akkor nagyvárosokban maradnak, vagy egy részük sajnos elmegy Magyarországra is egyetemre, akkor az általában ott marad. Úgyhogy itt a probléma, de mi ezt úgy kezdtük el az egészet, hogy már az óvodából a gyerekeket a népkörbe csoportosítsuk, népmeséket játszanak, vagy népi játékokat, akkor már az elemiskolások, ugye kis csoportok, nagy csoportok, avval néptánccal foglalkoznak, színjátszással foglalkoznak, kórussal foglalkoznak. Tehát próbáljuk a gyerekeket és a fiatalokat a népkör köré csoportosítani, mert akkor kialakul egy társaság. Na mondom, ennek a másik dolga az, mikor emnek középiskolában, akkor ez már nehezebb megoldani, mert hétvégén jönnek haza, vagy nem jönnek haza, akkor akkor itt van a probléma, úgy gondolom az egészben, hogy nem tudjuk akkor már úgy bekapcsolni a társadalmi vagy kultúri életben, mint a kisebbeket.
2: Hát az egy dolog, hogy a kultúréletben jelen vannak, és nyilván ez szükségszerű, és ez a közösségi érzet, ez nagyon fontos, de hogy igazából van-e mire maradniuk Kulán? Hogy állnak munkahelyekkel?
3: Én úgy gondolom, hogy van. Van egy ipari parkunk, ahol el vannak adva már a parcellák, néhány külföldi cég dolgozik is, de közben építkeznek is, meg hát köszönve a Prosperitáti Alapítványnak, ha jól tudom, olyan 120 pályázatunk volt, ami nyertes pályázatunk Kulaközségben, az nagy, nagy dolog, mert hát a Kulaközségben mindössze olyan 8% a magyar, úgyhogy azok az emberek, akik vállalkozni akartak, vagy vállalkozni tudnak, meg szeretnek, azoknak az embereknek próbáltunk maximálisan segíteni, és ott is az emberek általában a kullai magyarokat, vagy veszik prioritásba, amikor munkahelyről van szó, és ilyen módon meg lehet a fiatalokat tartani, de hát mindig ez nehéz olyan értelemben, mert vannak, akik úgy gondolják, most én ezt nem szeretném, nem azon szeretném, de azt gondolom, hogy ha odafigyelünk mi is, meg mindenki, ha jó akarat megvan, akkor meg lehet oldani. Én úgy gondolom, hogy Kullán például most a Magyarság körül, én azt hiszem, hogy nagyon kevés van, aki nem dolgozik. Ha éppen napokban beszélgettünk arról, mert megalakul az új képviselőház ülésével, és akkor most hamarosan szeretnénk két munkahelyet megnyitni. Meg kell keresni, hogy kit találunk, mert mindig ilyenkor azt szokták mondani, hogy nincs munka, persze, de amikor oda kerülünk, akkor látszik, hogy azért általában az emberek, akik dolgozni szeretnének, meg dolgozni akarnak, azok megtalálják a lehetőséget.
2: 2021-ben a Magyar Arany érdemkereszttel tüntették ki, most pedig plakettdíjat kapott. Hogy fogadja ön ezeket a díjakat, és igazából mire a legbüszkébb?
3: Az arany kitüntetés, amit az Áder János köztársaság elnök adományozott, hát biztos, hogy megtisztelő volt, mert hát Kullán ilyen senki még nem kapott. Az az egyik. A másik meg az, ami meglepett akkor, mikor ez megtörtént, nagyon sokan gratuláltak, de nagyon sokan gratuláltak olyanok, akik nem magyarok, akik kísérték, meg minden, és akkor ez mutassa azt, hogy az emberek értékelik a munkánkat, vagy a közösségnek a munkáját. Az, ami az a plakettet illeti, hát az meg szintén egy, most a kettő között, hogy melyik a kedvesebb, vagy melyik a nem, mind a kettőre megvan a saját értéke. Az a 95-től idáig tevékenység a népkörben, meg a magyar kultúra körül, az természetesen, hogy pozitívan hatott rám, meg pozitív ez a kitüntetés, de ugyanúgy a másik díj is, az meg azért, mert a társadalmi életben tehát megmutattuk, vagy megmutassuk, hogy tettünk a közösségi.
2: Mit szeretne még megvalósítani?
3: Hát most megfogott. Hát én úgy gondolom, hogy azt szeretném, hogy a népkör, az, ami most megvan, azt, hogy fönntartsuk. azt valószínűleg, hogy már nem a idővel nem az én dolgom lesz, vagy nem az enyém, de úgy gondolom, hogy az, aki jön utánam, vagy utánunk, azok valószínűleg, hogy meg kell neki küzdeni azért, hogy ez megmaradjon, mert az a fontos. Úgy gondolom, hogy olyan helyzetben van most a népkör, meg a magyar, a kulai magyar kultúra, hogy csak meg kellene tartani, ez tovább, minél tovább maradjon.
2: Gratulálok az elismeréshez, Valka Károly, és köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.
4: Jó rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
5: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
7: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en.
1: Hello, hello.
0: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig.
3: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább. Tovább.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Kínai Szerbia továbbiakban együttműködik az innováció, a mesterséges intelligencia és az atomenergia kapcsán is, mondta a szerb államfő, miután Li Qian kínai miniszterelnökkel tárgyalt. Mindezek terén Kína hihetetlen feltételeket kínált az országnak, és ezt a lehető leghamarabb meg kell vitatni, ami szó szerint a megváltást jelentheti a mesterséges intelligencia, az elektromos autók és az adatközpontok esetében, magyarázta Alexander Vučić. A szerb köztársasági elnök továbbá arra kérte a kínai felet, hogy segítsen Szerbiának lépést tartani a világ legfejlettebb országaival a mesterséges intelligencia és a robotika terén. Az Amerikai Egyesült Államok felhagy az államépítés politikájával a Nyugat-Balkánon és a jövőben inkább a stabilitásra, valamint a kölcsönös előnyös partnerségekre koncentrál. Derül ki az amerikai külügyminisztérium kongresszusnak benyújtott jelentéséből. Washington szerint lezárult az amerikai vezetésű intervencionizmus korszaka, ezért a hangsúly a helyi szereplők támogatására és az együttműködéssel kerül. A dokumentum kiemeli, az USA továbbra is fontosnak tartja a térség stabilitását, különösen az orosz és kínai befolyás visszaszorítása, valamint a gazdasági és biztonsági kapcsolatok erősítése miatt. A jelentés szerint az Egyesült Államok folytatja a párbeszédet Szerbiával és Észak-Macedóniával, miközben továbbra is támogatja a szerb-koszovói kapcsolatok normalizálását. Nem mond le Ivica Dačić, szerb belügyminiszter, mert állítása szerint semmilyen felelősség nem terheli abban az ügyben, amelynek során feltehetően szervezett bűnözéshez köthető leszámolás történt egy belgrádi étteremben, és amely miatt letartóztatták és felfüggesztették a korábbi belgrádi rendőrfőnököt. Dačić arról beszélt, hogy nem vett részt a vizsgált bűncselekményben, ezért nem lát okot arra, hogy távozzon tisztségéből. A rendőrséget nem ő, hanem a rendőrfőkapitány irányítja, mondja. A miniszter kitért a korrupcióval és bűnpártolással gyanúsított korábban letartóztatott Veszeli Milić volt belgrádi rendőrfőnökre, azt mondta, Milić nem az ő köreihez tartozik, hanem még az előző demokrata párt vezette kormány idején kinevezett korábbi rendőri vezetéshez köthető, ugyanakkor szerinte jó eredményeket ért el Belgrádban. Kisiklott egy villamos és épületnek ütközött Belgrádban, a baleset során 10 személy megsérült. Az ötös vonalon közlekedő jármű a Vukarajic emlékműtől a Kalemegden felé szállította az utasokat. A villamos egy kereszteződésnél siklott ki a sínekről. Az első információk szerint legkevesebb 10 ember sérült meg. A baleset helyszínére 4 mentőautó érkezett ki. A héten szerdán és csütörtökön megtekinthető a Fénykép Dormán László című 82 perces egész estés dokumentumfilm Vajdaságban. Szerdán május 27-én 18 órakor a Magyar Szóház konferencia termében nézhetik meg az érdeklődők a filmet. A Zentai Alkotóházban is lesz bemutató. A vetítés május 28-án, e hét csütörtökön 18 órától lesz. Herceg Zsolt rendezte a filmet, amely a Pannon Televízió produkciójában készült. Az est keretében mindkét helyszínen a filmvetítés mellett egy beszélgetésre is sor kerül majd Dormán László és Herceg Zsolt részvételével. A dokumentumfilm személyes hangvételben mutatja be a délvidéki magyar fotográfia és újságírás egyik meghatározó alakját.
3: Sport.
4: Győzelemmel kezdte szereplését a párizsi Roland Garroson Novák Djokovic, a világ egyik legeredményesebb teniszezője, 4 szetben múlta felül a francia ellenfelét az első fordulóban. A mérkőzésen Djokovic elveszítette az első játszmát, de ezt követően fordítani tudott, és 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 arányban nyert. Az összecsapás 2 óra 51 percig tartott.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, túlnyomóan napos és meleg idő várható a továbbiakban is, felhők is megjelennek az égen, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot. A következő napokban is folytatódik a nyárias idő, a hét első felében a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok felett alakul, csütörtöktől enyhe lehűlés várható.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mihászhoz visszük a híreket.
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A görög katolikus egyházban megegyezően a római katolikus egyházzal pünkösdöt húsvét után az 50. napon ünneplik. A Szentlélek kiáradása egyben a húsvéti időszak lezárását is jelenti. A görög katolikus pünköst különleges elemei közé tartoznak a térdhajtási imák. A liturgiát követő vecsernye után a hívek három hosszú, térdelbe végzett könyörgést mondanak el. Az első rész a bűnbánatról szól, a második a Szentlélek vezetéséért és ajándékaiért fohászkodik, míg a harmadik az elhunytakról emlékezik meg. Szabó Hangya Teréz riportja.
2: A görög katolikusoknál a pünkösd liturgikus színe a zöld, ezért a templomokat zöld ágakkal, levelekkel, fűvel díszítik fel, amelyek a megújulást, a természet tavaszi ébredését és a Szentlélek éltető erejét szimbolizálják. Erről is beszélt Maklári Ákos, görög katolikus atya, budai parókus.
3: Nagyon ősi hagyomány az, hogy számunkra ez az élet kezdete. A Szentlélek Úristen, mint az életadó, aki megjelenik, és az egyházat élettel tölti el, és nem csak az egyházat, hanem az egyházban élő tagként jelenlévő apostolokat, tanítványokat, megkeresztelt embereket. Ennek a teológiai tanításnak egy megmutatkozása az, hogy mi zöld liturgikus színt használunk pünköskor, ami ugye az életnek a jele. És ez nagyon szépen megmutatkozik abban, hogy parókiáinkon, templomainkban ilyenkor frissen kaszált füvet vittek be, szórtak szét a templomban mindenütt. Azon jártak, illetve zöld ágakat szakítottak, feldísztették a templomot nem virágokkal, hanem zöld, friss falevelekkel, zöld fűvel. Ezzel is szimbolizálták azt, hogy ez az élet kezdetének az ünnepe. Ahogy az egyház megszületik, ahogy egy ember megszületik, az élet kezdete, nekünk ez a pünköst, ezért használjuk a zöldet. Én azt hiszem, hogy ennek a liturgikus és teológiai örökségnek, illetve ajándéknak, amit a Jóistentől kaptunk, ez gyönyörűen mutatkozik meg. Nem egyforma, nem ugyanaz, mint a latin egyházban, de a kereszténység ennyire nagy virágos mező, amiben sokféle virág van, és egymás hagyományait, egymás szokásait megértve, megismerve, azt gondolom, hogy mindannyiunknak az ismerete és a hite mélyülhet el.
2: Hogyan lehet a közösséget biztatni arra, hogy fogadjál a pünkösd üzenetét, jelentését, fogadja be?
3: Azt hiszem, amikor ilyen felfort világban élünk, amikor látjuk azt, hogy a hatalmasok újra felosztják a világot, és nem csak a földrajzi, hanem az energia szempontjából, amikor ilyen nagy változások történtek, abban sose könnyű élni. És azt hittük, hogy ezek a változások majd megtörténnek, de most, évek alatt, nagyon gyorsan folynak le ezek a szemünk előtt, és csak kapkodjuk a fejünket. Ebben az időben azt hiszem, hogy mindannyiunknak meg kell találni a biztos pontjait az életében. A biztos pont nekünk keresztényeknek Krisztus. Az az evangélium, amit Krisztus hozott, az üdvösségre való meghívás és az örök élet. És nekünk ebből a szempontból kell nézni, az állandó Isten országának jelenléte szempontjából kell nézni mindezt a emberi és gyors történelmi és gazdasági változásokat, világnézeti változásokat. Nekünk van egy biztos pontunk. A lábunk az biztos talajon áll. Ez nem nagy képűség, ez egy adottság, ez az Isten ajándéka. És nekünk ebből a szempontból kell tehát akkor nézni, hogy mi is történik körülöttünk. Az első és legfontosabb az, azt gondolom, hogy az életet tisztelni kell. Az élet tisztelete a fogantatástól a természetes halálig, az emberi élet tisztelete mindenek fölött áll. Ezt követi a körülöttünk lévő teremtett világ életének a tisztelete, az állatvilág, a növényvilág, a föld gyönyörűen megszabott és a kozmosz gyönyörűen megszabott rendje, és ami mindennek alapja, az pedig a béke. Nem tudunk más csinálni, mint arról beszélni, hogy legyen béke benned, és teremts békét magad körül. Ez a kettő összefügg. Azt hiszem, hogy ezeket a közös pontokat, alappontokat kell keresztény emberként egyénileg és közösségileg is mindenképpen fölvállalni, és erről beszélni, még ha unják is. Akkor is ezt kell hangsúlyozni, mert igazából ezek nagyon háttérbe szorultak. Márpedig, ha ezeket nem becsüljük meg, nem tiszteljük, akkor milyen világot fogunk megélni holnap?
2: Fontos-e a családban is beszélni ugyanerről? Pünköstkor, amikor fölfokozott hangulatban van mindenki, ünnepi hangulatban.
3: Félek attól, hogy a pünkösd is sokak számára olyasmi, mint a húsvét. egy hosszú hétvége, amikor el lehet menni, lehet wellnessezni, akik megtehetik, megteszik, de mindenképpen a semmittevés ideje. Ez aktív idő, ajándékidő. Az nem azért van, hogy egész nap heverészünk és jókat tegyünk. Azért kaptam ezt az ajándék munkanélküli időt, hogy kapcsolataimat, Isten és ember kapcsolatot ápolja. Persze, pihenjek is, persze, ezek is fontosak, de alapvetően az időt, azt meg kell élni, ki kell használni, mert nagyon telik és nagyon pereg az a homokóra. Mindannyiunknak fontos, hogy így viszonyuljunk a pünkösd ünnepéhez, hogy mi az az ajándék, amit kaptam az Istentől, és mi az, amit nekem bárkivel is találkozom, bárhol is vagyok, akár otthon a kis családomban, akár a nagy családom, a baráti körben, akárhova megyek, miről érdemes beszélni. Az ünnep azért van, hogy fölemeljük a fejünket, a tekintetünket, pünköskor pedig ráadásul annyira nem is kell, mert a Szentlélek leszáll. Egy kicsit nézzünk magunkba, örüljünk az életnek, szeressük a kapcsolatainkat, szeressük az embertársainkat, a jó Isten szeressük, és akkor gazdag ünnepünk lesz.
2: Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégebbi ünnepe a görög katolikus egyháznak is. Története visszanyúlik az Ószövetség világába, amikor még Pentekoszténak nevezték. A görög katolikus hívek számára nincs senki közelebb, de nincs senki, aki titokzatosabb lenne számukra a Szentléleknél, emelte ki rádiónknak Fekete András, hajdúszoboszlói görög katolikus parókus.
4: Nekünk minden nap pünkösd van, sőt minden szertartásunkban pünkösd van, tudniillik. Van egy imádságunk, egy himnuszunk, amit úgy hívják, hogy Menyei Király vigasztaló igazságnak lelke, és ezt minden szertartás előtt elimádkozzuk. Tehát ez egy pünkösdi ima nyilván, amikor pünkösd van, akkor liturgia úgy kezdődik, hogy térden állva háromszor elénekeljük, egyszer a pap és kétszer a közösség. A Szentlélek segítségül hívása ez tulajdonképpen. De minden szertartásunkban, amit végzünk templomban, ez benne van az úgynevezett szokásos kezdetben, mert hogy mindig segítségül hívjuk a Szentléleknek a nevét. Nyilván a pünkösd a maga néprajzi vagy kulturális hagyományával egy külön világot képvisel, de ez a szertartásokban úgy van, hogy vagy legalábbis azt üzeni, hogy szüksége van az embernek a lelki segítségre. És a lélek, hát honnan jön, hogy fentről jön. Ezért ebben az imádságban mi a Szentléleket vigasztalónak hívjuk. Az igazság lelkének hívjuk, aki mindenütt jelen van, és mindent betölt, és minden jónak a kútfeje, és az életnek megadója. De most melyikkel vitatkoznánk, hogy nem igaz? Tehát ez mind benne van a mi imádságunkban, és az ember egy-egy szónál is leragadhat, és akkor órákig beszélgethet róla, de ezeket, amíg az emberi végig gondolja, hogy nyilván azért született meg ez az ima, ezt nem Jézus mondta, de az egyház történetben megszületett. Tehát az emberek érezték, hogy erre az isteni segítségre, a lélek erejére és éltetésre szükség van. Tanítványok mit csinálnak mennybe menet után? Bezárkóznak és félnek. És megjön a lélek, szélzúgás, lángnyelvek és a bátorság. Megjön az életkedv, az életerő. És ez az imádságban mi ugyanezt kérjük, hogy jöjjön, lakozzon mi bennünk, segítsen, támogasson, vigasztaljon. És az igazságnak a lelke. És a másik ugye a kérdés az, hogy mi az igazság? Ugye Pilátus felteszi ezt a kérdést. Hát rosszul kérdezett Pilátus, megmondanám, hogy ezt úgy kell kérdezni, hogy ki az igazság? Ugye mit mond Jézus? Én igazságos atyám. Mit mondunk a hitvallásban? Igaz Isten, igaz Istentől. Tehát az igazság az maga az Úristennek a jelzője. Ugye meghatározása. Tehát annak az igazságnak, az Istennek a lelke jön hozzánk, és tölt el minket erővel, munkakedvel, jókedvel, vitalitással.
5: Amikor egy-egy ilyen szentmise után beszélget a hívekkel, akkor elmondják, hogy ezt valóban pünköskor különösen érezni lehet?
4: Nyilván minden ünnepnek van egy ilyen turbósító hatása. Tehát akkor mindenki boldogabb, mindenki jobban érzi magát, mindenki vidámabb, mindenki erősebbnek érzi, mindenki jól érzi magát, mentálisan, lelkileg erősebbnek érzi magát az ember. Ezért is kellenek az ünnepek. Nélkülözhetetlenek az emberi az életében az ünnepek, mert csak szürkén élni, az nem nagyon méltó az emberhez. Nyilvánvalóan egy pünkösd is, meg egy karácsony is, és egy húsvét is az egészen más hangulatot, érzéseket közvetít az embernek. De általában ezek az embereknek az érzései ki vannak írva az arcukra, meg a szemükbe ott a mosoly. És akkor az ember érzi, hogy ezt most szépen ünnepeltünk. Most ez jó volt, ez most hatással van rá. Kicsikre, nagyokra, idősekre, boldogan, mosolyogva kijönnek, beszélgetnek egymással, és ezek azok az üzenetek, amelyek igenis azt mondják, hogy, és ez nagy szó, értsük jól, a lélek működik.
2: A Szentlélek kiáradásának történetét az apostolok cselekedetei rögzíti. A leírás szerint, miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Ezáltal született meg az első pünköstkor, az egyszent apostoli anyaszentegyház.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
6: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
7: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy világos szürke, metalik 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-as motorral. 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusáig. Kifogástalan állapotban van. Irányár 9350 euró. Érdeklődni a 060-133-1199-es telefonszámon. Tehát 060-133-1199. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanannyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Ünnepélyes szentmise keretében mutatták be a hívek előtt Kis Szent Teréz, valamint szüleinek erekjéit pénteken a zombori Szent István király kármelita templomban. Az egyedülálló alkalomra a Vajdaság több településéről is érkeztek zarándokok, egyénileg és szervezett csoportokban egyaránt. A helyszínen elsőként Világos Miklóst, Moholi plébánost kérdezte kolléganőnk Lenner Tímea.
2: Ugye zarándok csoportot hoztak, zarándokokat vezettek el ide a zombori kármelitákhoz, az erekjékhez. Szent Teréz hagyatéka, illetve családjának az erekjéi a mindennapi alapértékekre emlékeztetnek minket, különösképpen a családi alapértékekre.
3: Ez így van. Tehát egy szent, az mindig egy családból származik. Itt a jó példa rá, hogy szentként tiszteljük Kis Szent Terézt. Boldogok sorában, tehát ugye az már a szentek szentségnek egy fokozata, tiszteljük az ő szüleit, édesanyját és édesapját is, de arról se feledkezzünk el, hogy Kis Szent Teréznek testvérei is ugyanígy kármelita apácák voltak. Tehát egy olyan családban neveledett, ahol érték volt a hit, az Istenbe kapaszkodó mélységes hit. És ez mutatkozik meg az ő egész életükbe, családjukba, sőt az erekjék is ezt hozzák közénk, ezt is. Hogy mire emlékeztetnek bennünket? Arra, hogy velünk az Isten. Így tudnám legegyszerűbben összefoglalni, hiszen a szentek erekjéiben őket magukat tiszteljük, hiszen az ő testüknek részei ezek az erekjék. A szenté válások azonban nem okvetlenül csak a saját érdemük, hiszen Istennel tudtak úgy működni, együtt működni, úgy együtt élni, hogy szenté váljanak. Tehát az erekjék őket hozzák közénk, és ők pedig az életükkel, saját jellemükkel, harcaikkal, kudarcaikkal és sikereikkel azt mutatják számunkra, hogy az ember tud szenté válni, ha akar, függetlenül attól, hogy milyenek a külső körülmények.
2: Búcsú Szilvia zarándok Szabadkáról érkezett.
4: Milyen okból, indítatásból zarándokoltak el ma ide Zomborba, az erekjékhez?
5: Mi Szabadkáról öt gyermekünkkel és férjemmel együtt jöttünk el. Kis Szent Teréznek nagy tisztelői vagyunk, és sokat olvastunk róla, meg sokat imádkozunk hozzá, és ritka számba megy, hogy ez egy ilyen szentnek, így a nagyon híres nagy szentnek, Európa védőszentjének az erekjéki vannak állítva hozzánk relatív közel, úgyhogy mindenképp el akartunk jönni, hogy kérjük a védelmet, közbenjárást, Kis Szent Teréz közbenjárását a családunkért. Öt gyerekünk van, és szeretnénk őket is ilyen keresztény magyar szellemben nevelni, és ehhez kérjük az Úristen segítségét és szentjeinek a közbenjárását.
2: Boros Márta, az entai lízjői Kis Szent Teréz plébániáról érkezett zarándok, a helyi pasztorális tanács tagja. Mit jelent az önök számára, hogy itt lehetnek most, hogy láthatják mindezt, hiszen templomuk védőszentjéről van szó.
6: Az én számomra nagyon nagy jelentősége van, hiszen a templom szomszédságában lakom, és már kiskoromban mondták, hogy épülni fog egy templom. És nagyon vártam, hogy fölépüljön, több mint 100 év után épült fel a templom a kihagyott helyen, és annak is részesei voltam, hogy fölszentelték a templomot nagy-nagy örömünkre, és a mindennapi életünkbe behozta a Kis Szent Teréz az alázatosságot, a kitartást, az álhatatosságot, hiszen ő 100 évig járt közben odafönt, hogy nálunk az ő nevére felszentelt templom épüljön.
2: Neveda Évával beszélgetek, aki Bezdánból érkezett, zarándokolt el Zomborba az erekjéket látni. Mit jelent mindez az ön számára, családilag és egyénileg is?
7: Hát én nem emlékszem rá, hogy a 67 évem alatt valaha is jött volna ilyen nagy dolog a zombori községbe, vagy esetleg bármelyik zombori templomba. Ezt én röviden úgy mondanám, hogy borsókázik a hátam, annyira jó érzés, annyira jó itt lenni. És igen, tudom, hogy Csíksom jó van, és Szent Rita rózsáit is Pesten most szentelik, de mégiscsak ez azért közelebb is van, meg aztán ilyen nem volt még, és az én életemben nem hiszem, hogy lesz. Nagyon nagy dolog számomra.
2: Menrát, Szusznyáki Rén zombori hívőt kérdezem. Mit jelent a zomboriak számára az, hogy most itt lehetnek ezek az értékes erekjék?
8: Az nagyon sok mindent jelent. Mert nálunk Kis Szent Teréz szentnek számít, szinte egy kultusznak, és amikor eljön az időszak, az október időszak, akkor beszélünk róla. Akkor meglátogassuk a szobrát, és imádkozunk hozzá. Nálunk egy fontos szent. Mivel nálunk mindenki templomjáró volt, tehát ahogy váltakoztak az ünnepek, úgy beszéltünk azokról a szentekről, és az volt a téma. Így kerül sor Kis Szent Teréz is az adott időben.
9: Az ön számára személyesen most itt a jelenben mit jelent, hogy itt lehet és láthatja mindezt?
8: Nem minden nap van alkalma látni az embernek erekjét, és szerintem az erekjéknek van bizonyos vonzereje, még bizonyos hatóereje, úgyhogy én szeretem látni az erekjéket. Úgy gondolom, hogy van bennük egy erő.
2: Monsignor Mirko Stevkovics, nagybecskereki megyés püspökkel beszélgetek.
9: Milyen üzenete van a Szent Terézi hagyatéknak most a 21. században, illetve mi a különlegessége ennek a mai napnak?
10: Úgy gondolom, az üzenete olyan, amilyen volt akkor, amikor élt az ő testvérei között, akkor nekünk is ma, hogy a nagyság a kicsiben van. A Jóisten nem a nagy zajban rejtezik, hanem éppen a mindennapi életben, a kis, a legkisebb, a legapróbb dolgokban. És ő úgy érte azt a hivatását, a szeretetét az egyházban. Nem tervezte nagy valamit megvalósítani, hanem akkor azt a napot, amit élt, azt úgy élni, hogy akkor teljes egészében jelen legyen. Gondolom, nekünk ma az nagyon hiányzik, és ez egy üzenet, hogy ott legyünk, ahol vagyunk. Ehhez kell világos, mi hívjuk számára mindig imádság, összeszedettség, és persze bízom Istenre.
9: Ugye igen, a mindennapi élet szentsége, és amellett pedig a család szentsége, és azok az alapértékek, amelyekre talán még nagyobb szükségünk van a mában.
10: Világos, látjuk, vagy tudjuk, milyen világban élünk, hogy a családi értékek nagyon válságban vannak sajnos, és ez egy ilyen egyedi alkalom a mi hívő közösség számára itt Vajdaságban, hogy találkozhattunk az erekékkel egy szent családdal. És gondolom, nekünk híveknek minden egyes alkalmat kell használnunk, hogy merítsünk erőt, lelki erőt, mert a mai világot mi nem bírunk megváltoztatni. Nagyon sok a békétlenség, nagyon sok a feszültség a világban, akár a mi életeinkben is. De az, amit tudjuk, ami tőlünk függ, éppen ebben ez a perc, ez a pillanat, amit élek, hogy ezt tudatosan éljek, és engedjek Istennek, hogy ő is lejelen legyen az életemben, és rajtam keresztül ebben a kis világban, ami az én életem. Az Anya Szent Egyház tanítása szerint tiszteljünk erekéket, mert ahogy a Nőisten Jézusban megtestesült, szóval az emberi test nem valamit, amit el kell vetni, hanem Szent Pál azt mondja, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. És úgy gondolom, hogy az erekéket tisztelni számunkra azt is jelenti, hogy előttünk vannak persze a maradványai egy ilyen embernek, aki tudta szentül járni az élet pályáit ezen a földön. És akkor mi is akkor igyekszünk, próbáljunk egy fohásszal meríteni erőt, hogy mi is merjünk, nekünk is sikerüljön.
2: Lízjői Kis Szent Teréz soha nem hagyta el kolostorát, mégis a missziók és Franciaország egyik védőszentjévé vált. Hívei szerint ez annak bizonyítéka, hogy a csendben megélt hit is képes bejárni az egész világot.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
11: Retro. Akkor Szabadkai Magyar Rádió.
12: Zenefüleinek.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnep

0: Ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a vajdasági vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a szabadkai vágta és a paraszt vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A vajdasági vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Híradó.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Néhány napra beköszöntött a nyár, Pekingben tárgyal a szerb elnök, és a THC kiesett a Szuperligából. Jönnek a részletek. Még csak május végét írunk, de már is beköszöntött a nyári hőség. A meteorológusok szerint a jelenlegi 30 fok körüli hőmérsékletek jóval meghaladják a májusi átlagot. Az időjósok szerint csütörtöktől néhány fokos enyhülés várható, de egyelőre tartós lehűlésre nincs kilátás. Balázs Zita riportja.
6: A tavasszal érkezett hirtelen felmelegedés sok embert kicsalogatott a szabadba. A legtöbben ilyenkor egy hűsítő itallal vagy fagylaltal próbálják enyhíteni a hőséget. Hanák Klementina.
7: Nagyon örülök neki, mert tényleg ez idei év volt, szerintem a leghosszabb idő, amikor hideg volt, szóval örülök ennek a melegnek.
8: Hogy viseled el a nagyobb fokokat, a melegebb időjárást?
7: Eddig amúgy nagyon jól, kicsit úgymond melegen van, de nagyon jól eddig.
8: Van esetleg valami taktikád, ahogy megpróbálod lehűteni magad egy kicsit?
7: Hát még annyira nincsen, de néha ilyen hideg italok, meg ilyesmi.
6: Az idei téli időszakban hosszabb ideig voltak mínuszok, ami sok ember számára megterhelő volt. Éppen ezért a lakosok különösen várták a felmelegedést és a nyárias időjárás érkezését. Natasa Miklenovic.
9: Én már nagyon vártam, nekem ez a tél valamiért most hosszabb volt, mint a többi, nem tudom, de már nagyon vártam, várom a nyarat, várom a meleget, de hál' Istennek eljött, úgyhogy hát igen, megyünk jégkásázni majd.
8: Ezekben a nagyon meleg időjárásokban hogyan próbálod egy kicsit lehűteni magad? Van esetleg valami taktikád?
9: Hát nagyon nincs, de hogyha neked van, nyugodtan mondd, mert nekem is kéne. Hát mondom, jégkásázni szoktunk a barátnőkkel, az a legtöbb, elmegyünk fürdeni a közelbe, hogyha van valami.
6: Májusban eddig átlagosan 24 fok körül alakult a hőmérséklet, ehhez képest a héten tapasztalható 30 fokos meleg jóval átlag felettinek számít. A hőség szerdán tovább erősödhet, amikor a hőmérők akár 32 fokot is mutathatnak. A szakértő szerint ez a szokatlanul meleg időjárás rendkívülinek tekinthető. Kovács Géza, klímakutató.
10: Vidersi helyzet tényleg különös, mert gyakorlatilag észak-nyugati szél fúj, tehát nem délről érkeznek a meleg légtömegek, hanem egy hosszan elnyúló hidegfront, ami már napok óta Nyugat-Európában okoz hűvösebb, illetve Észak-Nyugat-Európában hűvösebb időt, az ott vesztegel, nagyon lassan halad keletre, és ennek a meleg oldalára kerültünk is, függetlenül attól, hogy a légmozgás az gyakorlatilag észak-nyugati, ami általában hűvösebb levegőt hoz. Most ez viszont egy melegfronti hatás, ami még kitart nem csak ma, hanem még szerdán is.
6: Csütörtöktől átmeneti lehűlés várható, amely előre láthatólag csak néhány napig tart majd. A hőmérséklet mindössze néhány fokkal esik vissza, így továbbra is kellemes, 24-25 fok körüli idő marad. Az előrejelzések szerint hétvégén visszatérnek a nyári melegek.
5: Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, miután meghibásodott a Rzav regionális vízrendszer fővezetéke a Gorobilyet település közelében. A csőtörés miatt Pozsega, Csacsák, Lucsáné és Gornyi Milanovac lakosai maradtak víz nélkül. Csacsákban rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 napban ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közművállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását szerdára ígérik. A Csacsaki Kórház közölte, hogy a tervezett műtéteket ideiglenesen elhalasztják, ugyanakkor a sürgősségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. 5. sebességbe kapcsoltak a tárgyaló felek a szerbiai kőolajipari vállalat többség orosz tulajdonrész eladásával kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának rövid határidejei miatt a Gazprom, a MOL és a szerb állam többszöri halasztás követően kénytelen tető alá hozni az elkövetkező 2-3 hét alatt a megállapodást, vagy újabb haladék iránt folyamodni. Loboda Árpád összefoglalója.
4: Az amerikai külföldi vagyont vizsgáló és ellenőrző hivatal május 22-én hosszabbította meg legutóbb a NISZ eladásának határidejét. Csupán további 2 hetet adtak a magyarországi MOL-nak a szerbiai kőolajipari óriás cég orosz többségi tulajdonrészének felvásárlására. Hernádi Zsolt vezérigazgató szerint az elmúlt hónapok intenzív tárgyalás sorozatának köszönhetően jelentős előrelépés történt az adásvétel megkötése érdekében. Hozzátette, derülátó, de bizonyos feltételeket még véglegesíteni kell az elkövetkező hetekben a régió és főként Szerbia energiabiztonsága érdekében. Ez a megállapítás egybecseng a szerb illetékes miniszter kijelentésével is, ami szerint az ország kiemelt érdek a pancsovai finomító zavartalan működése és a hazai szükségletek kielégítése. Dubravka Djedović Handanović, energetikai miniszter. A kérésünk egyértelmű, a finomító a lehető legnagyobb mértékben dolgozzon, fedezze a szerbiai piacot, hogy ne támaszkodjunk behozatalra a továbbiakban, erre ne legyen szükség. Egy nagyon jó állapotban lévő finomítóval rendelkezünk, a főjavítást 2024-ben végezték el. Rendelkezünk azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy stabilak maradjunk, mindenek előtt a szerbiai kőolajipari vállalaton keresztül. Ez a mi célunk a MOL-lal folytatott tárgyalásokban. Ők a működési rugalmasságot szeretnék megvalósítani, hogy tevékenységüket hatékonyabbá tegyék a MOL csoport szintjén. Szerbia számára kritikus tárgyalási pontnak számít az elővásárlási jog, amennyiben a MOL a jövőben el akarna adni a NISZ-t. A pancsovai finomító kapacitás megőrzése, ahonnan a nagykereskedelmi üzemanyagpiac 80%-át bonyolítja le, a petrohímia vegyipari cég folyamatos működése, valamint a Gazprom által korábban megkezdett és vállalt fejlesztési projektek folytatása. Az amerikaiak kikötése, hogy a megállapodásnak garantálnia kell a Gazprom teljes mértékű és végleges kivonulását a tulajdonosi és ellenőrzési struktúrából. Ezen felül az OFAC fenntartja a jogot minden egyes pénzügyi lépés és a végleges szerződés jóváhagyására.
5: Alekszandr Vučić szerb elnök hivatalos látogatása keretében Pekingben tárgyalt Xi Jinping kínai államfővel a népi gyűlés nagy csarnokában, ahol ünnepélyes fogadtatásban részesült. A találkozót vörös szőnyeges ceremónia, a díszőrség és a szerb, illetve kínai himnusz elhangzása kísérte. A két ország delegációjának megbeszélésén Xi Jinping hangsúlyozta, a világ egyre turbulensebbé válik, ezért Kínának és Szerbiának tovább kell erősíteni az együttműködést, a kölcsönös bizalmat és a politikai támogatást. A kínai elnök úgy fogalmazott, bízik abban, hogy Vučić látogatása új mérföldkő lesz a két oldalú kapcsolatokban, és új szintre emeli az átfogó stratégiai partnerséget. Vučić megköszönte Kínának és Xi Jinpingnek a Szerbia iránt tanúsított tiszteletet és támogatást. Kiemelte, hogy a politikai megállapodások nélkül nem lehetne gazdasági együttműködésről sem beszélni.
11: A politika tárja ki előttünk a gazdasági fellendülés lehetőségét. Kínában ez így működik. Egyébként mindenhol így működik ez, csak van, aki úgy tesz, mintha ez nem így működne. Itt ez így működik. Nyíltan, transzparensen és tisztán.
5: Transzparensen és tisztán. A héten szerdán és csütörtökön is megtekinthető a Fénykép Dormán László című 82 perces egész estés dokumentumfilm Vajdaságban. Szerdán május 27-én 18 órakor a Magyar Szóház konferencia termében nézhetik meg az érdeklődők a filmet. A Zentai Alkotóházban is lesz bemutató, a vetítés május 28-án, e hét csütörtökön 18 órától lesz. Herceg Zsolt rendezte a filmet, amely a Pannon Televízió produkciójában készült. Az est keretében mindkét helyszínen a filmvetítés mellett beszélgetésre is sor kerül, majd Dormán László és Herceg Zsolt részvételével. A dokumentumfilm személyes hangvételben mutatja be a délvidéki magyar fotográfia és újságírás egyik meghatározó alakját.
12: Sport.
5: Kiesett a TSC a szerbiai labdarúgó szuperligából. Az utolsó fordulóban a topolyai csapat a belgrádi IMT-vel játszott Loznicán. Létfontosságúnak számított az összecsapás, mivel a szuperligás státusz megőrzése volt a tét. Úgy néztek a meccs elé, hogy győzelem esetén a TSC biztosban marad, más esetekben a többi mérkőzés eredményétől függ a topolyaiak sorsa. Már a mérkőzés elején hideg zuhany következett a TSC-nek, a 12. percben Dusan Zsagár révén a belgrádi klub megszerezte a vezetést. Az első félidő 1-0-val végződött a hazaiak számára. A második játékrész elején is gól született, de ezúttal a vendégek voltak eredményesek. Az 53. percben Stefan Jovanovic találatával egyenlített a TSC. Több gól nem született, így a meccs 1-1-es döntetlennel zárult, ami nem bizonyult elégnek a bennmaradás szempontjából. A topolyai csapat 5. lett az alsóházban a rájátszást követően, így a következő idényben nem folytatja a szereplést a legerősebb szerb labdarúgó ligában. A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Hamarosan születelhető lesz a Feketicsi megy, és a műsor további részében iskolákba látogatunk el Magyar Kanizsára és Óbecsére. Jönnek a részletek. Már majdnem születre érett a Feketicsi megy Bács-Fekete-hegy területén. A település messzeföldön ismert sötét bordó színű jellegzetes ízvilágú terméseiről, amelyeket nem csak feldolgoznak és értékesítenek, hanem egy nagyszabású rendezvényen is ünnepelnek évről évre. A helyiek már javában készülnek a Bács-Fekete-hegyi falunapokra és megynapokra, amelyek hamarosan ismét benépesítik a települést. Nem mellesleg az idei termés is egészen jól alakul, állítják a gazdák. Mecserik Anita riportja.
13: Bács-Fekete-hegy szinte minden ház előtt találni lehet megyfát. A helyiek kifejezetten szeretik, ugyanis a fa nem csak árnyékot ad, de termése kifejezetten finom és könnyű fenntartani. Sokan csak egy-két fát tartanak, míg mások egy egész vállalkozást építettek rá. Horkai Zsolt, helyi termelő, mintegy 330 megyfával dolgozik. Tavaly kifejezetten rosszul alakult a terméshozam, szinte 90%-os fagykár keletkezett. Idén azonban sokkal pozitívabb a helyzet, csak úgy vöröslik a termés a fákon.
14: Az idén virágzásban is jó idő volt, meg hát idáig is azt mondom, hogy kedvezett az idő, nagyobb vihar, jég nem volt, hál' Isten itt ugye felénk. Viszont egy picit lehet, hogy apróbb lesz a termés, ugye picit a csapadékhiánynak köszönve, és annak, hogy nagyon sok megy van a fákon. Tehát valójában ez nem probléma, csak legyen termésünk, mert hát a tavalyi év az elég szerény volt.
13: A helyiek, különösen a Bács-Fekete-hegyi gazdakör nagy hangsúlyt fektet a Feketicsi megy termesztésének hagyományára. Egyik legnagyobb kezdeményezésük a Bács-Fekete-hegyi falunap és megynapok szervezése, ami lehetőséget ad a helyi termelők bemutatkozására, a megy termékek kóstolására, tapasztalatcserére és közösségépítésre is. Fekete Andor, a Bács-Fekete-hegyi gazdakör elnöke.
15: Már 2 évtizede létezik maga a rendezvény, ami összefort a falu ünnepével, úgyhogy nem csak ugye megynapokat ünnepelünk, hanem ilyenkor a település is ugye születésnapjának tekintjük, ugye, hogy falunapot is ünneplünk vele együtt. Ez azt is bizonyítja, hogy valóban a lakosságnak fontos szerepet tölt be ez a gyümölcs. Úgyhogy a rendezvényt az idei évben június 13-án fogjuk megrendezni. Most egy érdekességgel, hiszen eddig a központban volt megtartva maga a rendezvény, de viszont kinőttük a helyszínt, úgyhogy most a régi rekreációs központnak a helyén fogjuk megvalósítani a rendezvényt.
13: A sötét bordó, szinte fekete héjú termés nem csak különleges ízéről ismert, hanem magas antioxidáns tartalmáról is. Korán érik, ellenálló a betegségekkel szemben, valamint cukorsav aránya rendkívül kedvező. Teljes érésben a húsa is sötét bordó, erősen festőlevű, így akár szörp, lekvár, pálinka vagy bor is készíthető belőle. Emellett olyan része is felhasználható, amire talán nem is gondolnánk, ilyen a mag vagy a szár. A feketicsi megy termések egyelőre élénkpirosak, sötétebb érett színükhöz még legalább 7-től 10 nap szükséges. Azt követően jöhet a feldolgozás. Különféle italok, ételek készülnek majd belőlük, amelyeket a megynapokon is kóstolhatnak majd az érdeklődők.
5: Újabb nyilázárokat cseréltek le a magyar kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskola központi épületében. A tartomány oktatási titkárság támogatásával mintegy 6,8 millió dinár értékben 26 ablakot és 3 ajtót sikerült kicseréltetni. Feljős Ornella riportja.
12: A munkálatok első fázisára tavaly került sor, míg a beruházás második része a napokban valósult meg a magyar kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskolában. A műemlékvédelem alatt álló épületben egyébként 125 éve folyik az oktatás. Szepesi Zoltán iskolaigazgató szerint nagy szükség volt a nyílászárók cseréjére.
16: Külön figyelmet kellett fordítani arra, hogy a nyílászárók anyaga, az megfelelő legyen, így a fából készült nyílászárókat építettünk be, illetve figyelmet kellett még fordítani a modern tűzvédelmi szempontoknak a betartására is, ezért a régi kétszárnyas ajtókat, amik befelé is nyíltak, egy rétegű ajtóval cseréltük le, amik immár kifelé nyílnak.
12: A beruházás a tartományi oktatási titkárság által valósult meg 6,8 millió dinár értékben. A fejlesztésnek köszönhetően az iskola energetikailag is hatékonyabbá vált. Fejszámmel Robert, magyar kanizsa polgármestere.
17: Valóban nagyon jó stratégiai partnerünk az oktatási titkárság, hiszen 13 településről beszélünk, 9 településen óvoda és iskolai épületeink is vannak, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan infrastruktúrális beruházás van, amiket meg kell, hogy ugorjon az önkormányzat. Ez saját költségvetésből biztos, hogy nem tudná megoldani.
12: Az iskola a következő időszakban az épület további fejlesztéséhez szükséges digitális tervrajzokon dolgozik. Annak érdekében, hogy az intézményt előkészítsék a teljes felújításra.
5: Ünnepi üléssel koronázta meg a jubileumi program sorozatát az Óbecsei Műszaki Iskola, ami idén ünnepli fennállásának 140. évfordulóját. A községháza dísztermében megtartott eseményen egykori és jelenlegi diákok, tanárok, valamint az iskola barátai közösen idézték fel az intézmény múltját és eredményeit. Az eseményen hangsúlyozták, hogy az iskola a hagyományok megőrzése mellett továbbra is a korszerű tudásra és a munkaerőpiac igényeire építi az oktatást. Tiana Grič, az iskola igazgatója.
18: Mindannyian nagyon izgatottak vagyunk, mert most már kezdenek körvonalazódni a víziók az ünnepi ülés kezdete előtt. És most elárulok nektek néhány apró titkot, ahogy mondani szokták. Izgalmas dolgok készülnek, 4 komoly film, 4 jelentős projekt, amelyek filmen keresztül mutatják be az iskola múltját és jelenét, valamint olyan egykori diákok történeteit, akik sikeresek lettek, és nagy eredményeket, komoly eredményeket értek el.
5: A pontos idő 16 óra, 16 perc, híradót hallottak.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, a továbbiakban is túlnyomóan napos és meleg idő várható, felhők is megjelennek, csapadék kialakulására kicsi az esély. A következő napokban is folytatódik a nyárias idő, a hét első felében a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok felett alakul, csütörtöktől enyhe lehűlés várható.
19: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
20: Tartson velünk a folytatásban is.
21: Társadalmi célú felhívás.
22: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
23: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
24: Miért?
23: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
0: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
23: Írassa gyermekét magyar osztályba.
1: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
0: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
23: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: ajánló következik.
1: Holnap is napindító a 107,1 MHz-en, kedves hallgatók és nézők, Szabadkai Magyar Rádió igazi szupercsapata, 6 órától Déri Szuzanna és Agárdi Gábor érkeznek. Emeljünk ki kettő témát. Törökbecsén, a templom udvarban egy szobrot fognak felszentelni. Miről van szó? Megtudják holnap. Emellett Szerb-Horváth György szociológussal migrációs, valamint vándorlási folyamatokról is beszélgetnek. De Panna mindjárt mond néhány mozaik témát.
2: Így igaz, lesz mozaik is, hiszen Vágó Kriszta lesz itt önökkel, és beszámol arról, hogy Firigyházán második gasztrofesztivált tartanak majd, valamint fesztiválból sosem elég, a Homeland Fesztivál is júniusban lesz, erről is majd szó lesz a műsorban.
1: Az egész élet egy nagy fesztivál, holnap is napindító, és Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Ez nem ő?
5: Ki?
4: Tudod, a srác az Animal Kennedy-ből.
5: Tényleg? Ugye te vagy a kuka MC?
6: Igen.
4: Nyúl, reppelj már nekünk valamit.
6: Jaj, ne már, húzni jöttem.
5: De, reppelj bármit.
6: De mit?
4: Tök jó

0: Könnyed témák, retro slágerek, 16 és 20 óra között.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A körhinta forog tovább.
3: És forog, nem hogy forog tovább, még csak most kezd el forogni ezen a héten, hiszen 16 óra múlott pontosan 31 perce. Animal Cannibals után vagyunk, és már is indul a mai körhinta. Köszöntő Önöket, adásvezető technikusunk Masa Dávid, és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Már is megyünk tovább Szép az élet padödővel, illetve nagyon jó kis zeneszámokkal készült Önöknek a mai, vagyis készült ugye zenei szerkesztőnk, úgyhogy nagyon jó zenékkel várjuk Önöket, természetesen rövid hírekkel minden órában, és ezen kívül még közérdekű infókkal is jövök, illetve egy-két programot is ajánlok Önöknek, ha nem lenne például a hétre vagy a hétvégére programjuk. Úgyhogy érdemes itt lenni velünk, hozzá is lehet szólni a műsorhoz. 066 36 36 33-as SMS számunk, ide írjanak nekünk. Padödő, és szép az élet addig is!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is, alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
10: Kedves hallgatóink, Ferenc Rósláger érkezik a 107,1 MHz-re. A hangszórók mellett tessék figyelni.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Végig kísér ezen a délutánon.
2: 16 óra múlt 46 perccel, már is egy közérdekű infóval jövök önöknek itt a 107,1-en, hogy hol kell számítani holnap áramkimaradásra. Tehát május 26 KED, Szabadkán szünetel az áramszolgáltatás, az Kerlik utcában, a Jádrán utcában, az Iván Antónovics utcában, Náda Dimitj egy részén, Indria utca, Blaskó Rájty utca egy része, Jánsá Ignátovics utcában, Dragutin Domjánics utcában, Drina utcában, Zadar utca, Györgyén, Morava és a Dinkó Simunovics utcában és környékén 9.15-től 12 óra 15-ig, ez holnapra szól, tehát holnap KED, Szabadka egyes utcáiban áramkimaradásra kell számítani, mégpedig karbantartási munkálatok miatt. Még több közérdekű infó a panon rtv.com-on.

0: Ajánló következik.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: 107,1.
3: A Retro jegyében.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékekre.

0: Cégeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Reklámot hallottak.
2: 17 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: 17 óra van, a rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Ötödik sebességbe kapcsoltak a tárgyaló felek a szerbiai kőolajipari vállalat többségi orosz tulajdonrészének eladásával kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának rövid határidejei miatt a Gazprom, a MOL és a szerb állam többszöri halasztást követően kénytelen tető alá hozni a következő 2-3 hét alatt a megállapodást, vagy újabb haladék iránt folyamodni. Alig hogy ideért a hőség, Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, miután meghibásodott a RZAV regionális vízrendszer fővezetéke Gorobije település közelében. A csütörés miatt Pozsega, Csácsák, Lucsáni és Gorni Milánovác lakosai maradtak víz nélkül. Csácsákban rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 napban ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közművállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását szerdára ígérik. A Csácsaki Kórház közölte, hogy a tervezett műtéteket ideiglenesen elhalasztják, ugyanakkor a sürgőségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. És kisiklott egy villamos és épületnek ütközött Belgrádban, a baleset során 10 személy megsérült. Az ötös vonalon közlekedő jármű a Vuk Karadzsic emlékműtől a Kelemegdán felé szállította az utasokat. A villamos egy kereszteződésnél siklott ki a sinekről. Az első információk szerint legkevesebb 10 ember megsérült, a baleset helyszínére 4 mentőautó érkezett ki. És nézzük, hogy milyen időben van részünk. Hát Szabadkán és környékén azt hittem először, hogy nem is jó. Jól látok, 31,5 fokot mérhetünk per pillanat, hőérzetre 36 van, és amire készülni kell az elkövetkezendő napokban, a 30 fok feletti értékek, legalábbis kedden és szerdán.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik.
7: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
8: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
9: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.
9: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Holnap is napindító a 107,1 MHz-en, kedves hallgatók és nézők, Szabadkai Magyar Rádió igazi szupercsapata, 6 órától Déri Szuzanna és Agárdi Gábor érkeznek. Emeljünk ki kettő témát. Törökbecsén, a templom udvarban egy szobrot fognak felszentelni. Miről van szó? Megtudják holnap. Emellett Szerb-Horváth György szociológussal migrációs, valamint vándorlási folyamatokról is beszélgetnek. De Panna mindjárt mond néhány mozaik témát.
2: Így igaz, lesz mozaik is, hiszen Vágó Kriszta lesz itt önökkel, és beszámol arról, hogy Firigyházán második gasztrofesztivált tartanak majd, valamint fesztiválból sosem elég, a Homeland Fesztivál is júniusban lesz, erről is majd szó lesz a műsorban.
1: Az egész élet egy nagy fesztivál, holnap is napindító, és Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Álljon meg egy darra.
0: A 107,1-en.

Még mindig fel lehet szállni a körhintára, és lehet is írni nekünk a 0636 36 36 33-as SMS számra. Mégpedig egy közérdekű infóval jövök, tudják, a tavaszi nagytakarítás egészen június 10-ig tart, 26-án, tehát holnap kedden, és május 27-én szerdán a Pest-Csarahelyi közösségben folytatódik az akció. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki: Romain Roland és az Alma utca sarkán, az aszfalt végénél, Josip Kolumbó és a Skadarlia utca találkozásánál, az Uszkok és a Koper utca kereszteződésében, az Edwin Zdovc és az Uszkok utca sarkán, valamint a Sárga Barack és a Szép utca találkozásánál, illetve a Josip Kolumbó utcában, a régi vasúti sineknél. Még több közérdekű info a pannonrtv.com-on, és egy kis időjárás is. Hát most már egy kicsit csillapodott, ugye az előbb a rövid híreknél említettem, hogy 31,5 fokot mérhetünk, hát most 30 és felett, tehát egy fokkal süllyedt a csúcsérték, és most már hőérzetre is 35 fokot mérhetünk, hát továbbra is napos időben van részünk, és tombol a nyár, föltekén mondanám, egy mégpedig zeneszámból idézve, de amire készülni kell az elkövetkezendő napokban a meteorológusok szerint, hogy marad a 30 fok feletti érték, mégpedig holnap, holnap után, tehát kedden és szerdán, majd csütörtökön lesz egy kisebb visszaesés, csütörtökön csak 26 fokot mérhetünk, és pénteken is a mostani prognózis szerint, amire vigyázni kell, tehát nagyon erős az UV-sugárzás, erre nagyon vigyázzanak, illetve napos idő ugyanakkor nagyon jó hangulat, nagyon jó hatással van és lesz, és hangulatunkra, közérzetünkre. Tényleg az volt az érzésem, ahogy ideértem Szabadkára, hogy beköszöntött a nyár, tényleg ezerrel pörög. Na már most ez a következő napokban is kitart, majd utána azért visszacsúszunk a 30 fok alatti értékekre egy időre, és ezek váltakoznak majd itt szépen lassan, hát csúszunk bele a nyárba, hiszen már május vége van, ahogy szoktam volt mondani, ennek a hónapnak is szép lassan vége lesz. Na már most egy nagyon jó kis zeneszámmal megyünk, You Make Me Feel, ez hallható itt, utána pedig Szulák Andrea és Fújjon a Szél, de itt lesz velünk Krisztán is a Két utazóval, vagy Gáspár Laci Ma éjszaka, illetve Pet Shop Boys, és Kis Pál és a Borz is.

0: és uraim! Jön, jön, jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: ajánló következik.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065-5433-203-as telefonszámon. 065-5433-203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: meg a headset!
1: És már is egy kicsit csak szemezgettünk, egy érdekes hírrel találkozhatnak a pannonrtv.com-on. Yugo olcsó hibriddel jöhet a nagy visszatérés. Visszatérhet a piacra a Yugo, a klasszikus jugoszláv automárka megújult formában, hibrid verzióban, kedvező árkategóriában kerülhet vissza az utakra. A Németországban élő szerb vállalkozó Alexander Bjelić, a Yugo név jogtulajdonosa, Belgrádban mutatta be a modell fejlesztési tervét, amelyet a rendkívül alacsony fogyasztású hibrid képzeltek el, és amelynek induló ára 12 000 euró alatt lenne. A részleteket a belgrádi SSM Automotive konferencián ismertették, ahol megerősítették, hogy a projekt célja egy széles tömegek számára elérhető, megfizethető autó gyártása. A német Welt.de portál szerint az új Yugo akár Európa egyik legolcsóbb új autójává is válhat. Bjelić elképzelése a gazdaságos és funkcionális mobilitásra épül, hangsúlyt fektetve az alacsony üzemeltetési költségekre és az egyszerű használatra. Az első becslések szerint az átlagfogyasztás mindössze 2,2 liter lehet 100 kilométeren.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 18 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban 6 órakor. 5. sebességbe kapcsoltak a tárgyalókat.

0: A felek a szerbiai kőolajipari vállalat többségi orosz tulajdonrészének eladásával kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának rövid határideje miatt a Gazprom, a MOL és a szerb állam többszöri halasztást követően kénytelen tető alá hozni az elkövetkező 2-3 hét alatt a megállapodást, vagy újabb haladék iránt folyamodni. Alig, hogy ideért a hőség, Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, miután meghibásodott a Rzav regionális vízrendszer fővezetéke Gorobije település közelében. A csőtörés miatt Pozsega, Csácsák, Lucsáni és Gornyi Milanovac lakosai maradtak víz nélkül. Csácsákban rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 napban ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közművállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását szerdára ígérik. A csácsaki kórház közölte, hogy a tervezett műtéteket ideiglenesen elhalasztják, ugyanakkor a sürgősségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. Újabb nyílászárókat cseréltek le a Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Zmaj általános iskola központi épületében. A tartományi oktatási titkárság támogatásával mintegy 6,8 millió dinár értékben 26 ablakot és 3 ajtót sikerült kicserélni. És visszatérhet a piacra a Yugo, a klasszikus jugoszláv automárka megújult formában, hibrid verzióban, kedvező árkategóriában kerülhet vissza az utakra. A Németországban élő szerb vállalkozó Alexander Bielic, a Yugo név jogtulajdonosa, Belgrádban mutatta be a modell fejlesztési tervét, amelyet rendkívül alacsony fogyasztású hibridként képzeltek el, és amelynek induló áram 12 ezer euró alatt lenne. A részleteket a belgrádi SEE Automotív konferencián ismertették, ahol megerősítették, hogy a projekt célja egy széles tömegek számára elérhető, megfizethető autógyártása. És hogy milyen időnk van most per pillanat, Szabadkán és környékén 29 fokot mérhetünk az időjósok szerint, az éjszaka folyamán pedig 16-17 fokra kell majd készülni.
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Holnap is napindító a 107,1 MHz-en, kedves hallgatók és nézők, Szabadkai Magyar Rádió igazi szupercsapata, 6 órától Déri Szuzanna és Agárdi Gábor érkeznek. Emeljünk ki kettő témát. Törökbecsén, a templom udvarban egy szobrot fognak felszentelni. Miről van szó? Megtudják holnap. Emellett Szerb Horváth György szociológussal migrációs, valamint vándorlási folyamatokról is beszélgetnek. De Panna mindjárt mond néhány mozaik témát.
2: Így igaz, lesz mozaik is, hiszen Vágó Kriszta lesz itt önökkel, és beszámol arról, hogy Firigyházán második gasztrofesztivált tartanak majd, valamint fesztiválból sosem elég, a Homeland Fesztivál is júniusban lesz, erről is majd szó lesz a műsorban.
1: Az egész élet egy nagy fesztivál, holnap is napindító, és Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Könnyed témák,
1: retro slágerek,
0: 16 és 20 óra között.
2: A körhinta forog tovább.
3: És nem úgy forog, meg sem állt eddig, és nem is fog egészen 8 óráig, már is egy programmal jövök, a Vajdasági Magyar Művelődés Intézet társszervezésében. Május 28-án, csütörtökön 18 órától a Zentai Alkotóházban is bemutatják a Dormán László munkásságát bemutató dokumentumfilmet, amelyet Herceg Zsolt rendezett. A Fénykép Dormán László című egész estés dokumentumfilm személyes hangvételben mutatja be a délvidéki magyar fotográfia és újságírás egyik meghatározó alakját. A film középpontjában Dormán László áll, aki több mint 6 évtizeden át dokumentálta a vajdasági magyar közösség mindennapjait, kulturális életét, történelmi fordulópontjait és eltűnőben lévő világát. A film egy alkotóportréjén keresztül beszél identitásról, kisebbségi létről, emlékezetről és az újrakezdés kényszeréről. A Fénykép Dormán László egyszerre személyes visszatekintés és korrajz, amely egy fotóriporter prizmáján keresztül idézi fel a délvidéki magyarság elmúlt évtizedeit. A dokumentumfilm korábban több rangos szakmai elismerésben részesült, fődíjat nyert az Újvidéki Mediákult szemlén, második helyezést ért el a 13. Szavária filmszemlén, a Kós Károly televíziós filmszemlén és a 21. Göcsei filmszemlén, valamint beválogatták a Magyar Filmszemle versenyprogramjába is. Szerdán, mégpedig május 27-én 18 órakor a Magyar Szóház konferencia termében nézhetik meg az érdeklődők a filmet, május 28-án pedig, ahogy ugye említettük, mégpedig Zentán az Alkotóházban, és ami még fontos info, hogy az est keretében a filmvetítés mellett egy beszélgetésre is sor kerül majd Dormán László és Herceg Zsolt a dokumentumfilm rendezőjének részvételével.

0: ajánló következik.
1: Pattanj! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesében folytatjuk a szekrénylakók történetét. Csík Mónika Szekrénylakók című könyvéből hallhattok egy újabb hangjátékot, amely a Vajdasági Rádió és Televízió stúdiójában készült. Fogadjátok szeretettel!

Szekrény lakók, Csík Mónika mesejáték sorozata. 18. mese. Rádióra alkalmazta Lénárd Rózsa.

0: Púzoló pocok és az Olimpia. Kajlagomb napról napra szűkösebbnek érezte szekrényfeneket, s ezt elpanaszolta Büdinek, a kallódó Zogninak. Bár Büdi nem gyors felfogásáról ismert, pompás ötletet ötölt ki. Indítványozta, hogy a szekrénylakók kiránduljanak a gyerekszobába. Megkezdődött hát a kaland, amelynek a szippancsorú szörnyeteg vetett véget idő előtt.
1: Esküszöm, az egész ház megbolondult! Én egy sokat tapasztalt egér vagyok, de ilyet még nem láttam.
2: Mi történt? Mi volt?
1: Az Élés Kamra nevű helyről tartottam vissza éppen egy ott zsákmányolt kolbász darabkát rágcsálva, amikor kis híján letapostak a gyerekek. Ha nem zsurrantam volna be az esernyőtartó mögé, bízisten a farkincábra lépnek. Azt kiabálták egymásnak, hogy tusé, nálam a pont! És egy-egy botot szorongatva kergették egymást. Mamika eközben a konyha nevű helyen úgy tett, mint aki szilvás gombócot készít ebédre, de valójában csak dallikázott, meg ugrándozott. Papus pedig a beszélő doboz előtt kurjongatott a nagyszobában. Ilyeneket mondott, hogy vidd lejjebb azt az ütést, meg húzd jobban az evezőt, és hogy szemüveget a bírónak!
3: Attól tartok, bolond gombát tettek mindannyian.
1: Az ijegységtől most azonnal meg kell ennem egy darabka kolbászt. Mimi, te is kész?
3: Persze, hogy kérek. Csillapítanom kell a remegést.
4: Na hát vajon mi történhetett? Hányat is írunk az idén? Párosat plusz kettő. Na hát, megvan a válasz.
1: Miféle válasz?
4: A válasz a házbeliek furcsa viselkedésére. Olimpia!
5: Olimpia!
6: Bilimpia!
7: Csutkák, vigyázz!
8: Igenis!
7: Megyünk és leszámolunk vele. Itt semmiféle piálás nem lesz. Olimpiálás sem.
8: Igenis!
1: Olimpia? Így hívják a mérges gombát, amit beettek?
9: Nem, ez egy betegség neve. Ja. Elkapták az Olimpiát.
10: Javaslom, hogy fertőtlenítsünk, mielőtt mindenkit megfertőz.
1: Szóval az Olimpia azt jelenti, hogy mindenki becsavarodik?
4: Nem. Az Olimpia a sport, a sportolók és a sportszeretők ünnepe. Valóban megeshet, hogy 4 évente a szurkolási láz miatt úgy tűnhet, egyesek tényleg becsavarodtak.
6: Na most az egy dolog, hogy nem tudom, mi az Olimpia, de mi az a sport?
4: A sport azt jelenti, hogy izegsz, mozogsz és jól érzed magad közben. Az Olimpia pedig olyan alkalom, amikor a világ legügyesebb izgőmozgói találkoznak és megmérkőznek egymással.
9: Hiszen izegni, mozogni mi is szeretünk, tarthatnánk szekrényfenéken is Olimpiát!
4: Csak azt kellene eldönteni, hogy milyen izgésmozgásban mérkőzzetek meg. Nem jó. Olyasmi kellene, amelyhez mindannyian értetek.
10: Legyen lögdösődés.
0: A mesekönyv magára vállalta, hogy ő lesz a bíró, közösen megegyeztek a játék szabályaiban, és hogy hol legyen a lögdöső pálya. És kijelölték a párokat. Miminek Sipirc, Kiscsutkának Alcsutka, Főcsutkának Büdi, Kajlagomnak Dugófej, Rákcsának Azám. Rákcsának nem jutott ellenfél.
1: Se baj, amúgy sem érdekel a bugyuta olimpiátok. Kinek van kedve lögdelőzni, amikor heverészni és falatozni is lehet?
4: Mielőtt megkezdenénk a lögdösődő versenyt, egy történetet szeretnék megosztani veletek. Talán Rákcsának is meghozza a kedvét. A végtelen szavanna homokdűnéi úgy festettek a lemenő napfényében, akár egy 100 púpú deve háta. Aranyszínű port kergetett maga előtt a szél, és ahogy a napkorong ballagott, a hőmérséklet is csökkent. Apró állatkák másztak elő rejtekükből, hogy falásnyi élelem után nézzenek, mielőtt még beállna a szúrok fekete éjszaka. Mindenünnen motozás, szimatolás, rágcsálás hallatszott, fogacskák malma őrölte a szavanna kemény, íztelen magvait. Az óriások játszóterének kősziklái közül egy lapátfülű róka surrant elő, és a ritkás fűcsomók közé hasalva pásztázta a tájat. Rágcsálóra fájt a foga. A tegeszfa erdő felől víjogás hallatszott, szövőmadarak építették több emeletes fészküket. A pocok család is virgoncan futkározott, ugráltak a szanaszét heverő köveken. Csak egyikük lustálkodott egy tüskés dinnye tövében. Beleszédülök, ha sokáig figyellek benneteket. Ássátok ki inkább ezt a dinnyét a homokból, és lakmározzunk, szólt rá a többiekre. Áshatnál te is egy kicsit, pózoló, mindig te falod föl a legtöbb dinnyét, mondták neki a többiek, de rájuk se hederített. Annyira jó itt elnyúlni, hagyni, hogy belesüppedjek a puha, langyos homokba, és elképzelni a dinnye ízét, a levét, ahogy végig csurog a pofámon, ábrándozott, miközben hasra fordult, ugyanis elzsibbadt a háta. A fűcsomag között lapuló lapátfülű róka felfigyelt a pockok viháncolására. Óvatosan kúszni kezdett feléjük. A legidősebb pocok talán egy roppanó gajacska hangjára lett figyelmes, biztosan érezte veszély közeleg, azonnal leadta a mindannyiuk által ismert vészvinnyogást, s lóhalálában futni kezdett, a többiek utána. Mire a lapátfülű róka a pocokjukhoz ért, mindannyian beugráltak, pózoló kivételével. Az még mindig a dinnye levél alatt heverészett. Hová lett mindenki? Miért lett hirtelen ennyire csönd? Kiáltotta, majd jó szokásához híven nyűgösködni kezdett. Mikor ássátok már ki azt a dinnyét? Annyira, de annyira megér. Nem tudta befejezni a mondatot. A lapátfülű róka három ugrással a dinnye tövében termett. Ugye rájöttetek, hogy miért éppen ezt a mesét választottam?
6: Szerintem rákcsomjon.
9: Nem, hanem, hogy figyelmeztesd a dinnyelvés hízlal.
11: És hogyha folyton csak tömi a hasát, felfalja egy róka.
1: Vagy egy szippancsorú szörnyeteg.
7: Vagy egy olimpia.
4: Szekrényfenéken szerencsére nem kell róka támadástól tartani, de egyéb veszélyek itt is leselkedhetnek ránk.
1: A szippancsorúra gondolsz?
4: Rá is. De nem ez a lényeg, hanem hogy a túl sok evés ellustít. Egy kis mozgásra mindenkinek szüksége van.
12: Márpedig nekem eszem ágában sincs olimpiázni. A mesekönyv is megmondta, errefelé nem járnak rókák, de ha járnának, akkor sem ruhamojra fájna a foguk, hanem egérre.
1: Egérre?
12: Igen. Sipirc és Mimi, ti csak futkározzatok, lögdösödjetek. Én ehelyett alszom egyet.
7: Jól felvágták a nyelvét. Talán egy kis önfegyelemre kellene tanítani.
4: Mióta is él Rákcsa szekrényfenéken?
6: Én úgy emlékszem, Rákcsa a téli kabátokkal, azaz egyiknek a zsebében érkezett.
4: Ó, értem. Nincs más hátra. Induljon a játék!
0: A könyv füttyentett egyet, és megkezdődött az első szekrényfenék sportverseny. Szekrényfenék lelkes csapata lögdösődni kezdett, élete első izgő mozgó olimpiáján. A könyv pedig mosolyogva nézte a pihenésző rácsát. Fontos időszak ez az ő életében, gondolta, szüksége lesz minden erejére.
13: Elhangzott Szekrénylakók, Csík Mónika mesejáték sorozata. Tizennyolcadik mese. Rádióra alkalmazta Lénárd Róbert. A zenét Bakos Árpád szerezte és adta elő. Ő zenésítette meg Csík Mónika Szekrénylakók című versét is. Előadta Perisics Diana. A szereposztás a következő volt. Hihetetlen mesék könyve Elore Mina. Mesélő Giric Attila. Főcsutka Puszta Dániel. Alcsutka Németh Attila. Kiscsutka és Mimi László Judit. Rákcsa Figura Terézia. Sipirc Czernkovics Gabriella. Dugófej Pongó Gábor. Kajlagomb Sirmer Zoltán. Büdi Gombos Dániel. Hangmérnök Milorád Icsitovics. Szerkesztő dramaturg Lakner Edit. Rendezte Lénárd Róbert. A hangjátékot a Vajdasági Rádió és Televízió drámai szerkesztősége készítette.
14: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, a mai mesében a Szekrénylakók újabb történetét hallhattátok. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek jók, és olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Körhinta, pörögjenek velünk!
1: 18 óra múlt, 48 perccel, és az előbb Hello, apu, vedd meg nekem a várost, ezt hallhattuk, ezután Fenyő Miklós és Pigdáma, Szűcs Judit és az Atlantis is itt lesz velünk, nagyon jó zenékkel készülünk, illetve, ami még fontos információ, hát igen, berobbant a hőség, ezt kell, hogy mondjam itt a önöknek, mégpedig most 28 fokot mérhetünk, majd 29-et, és nem lesz nagyon hűvösebb, mégpedig az elkövetkező napokban is 30 fok feletti értékek lesznek, illetve majd csütörtökön várhatunk egy kisebb lehűlést, és utána pár napig majd 30 fok alatti értékek lesznek, a mostani prognózis szerint. Na de, menjünk tovább, Fenyő Miklós és a Pigdámával.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Még csak május végét írunk, de már is beköszöntött a nyári hőség. A meteorológusok szerint a jelenlegi 30 fok körüli hőmérsékletek jóval meghaladják a májusi átlagot. Az időjósok szerint csütörtöktől néhány fokos enyhülés várható, de egyelőre tartós lehűlésre nincs kilátás. Alig, hogy ideért a hőség, Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, miután meghibásodott a Rzav regionális vízrendszer fűvezetéke Gorobije település közelében. A csütörés miatt Pozsega, Csácsák, Lucsani és Gornyi Milanovác lakosai maradtak víz nélkül. Csácsákban rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 nap

0: ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közvállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását szerdára ígérik. A Csácsáki Kórház közölte, hogy a tervezett műtéteket ideiglenesen elhalasztják, ugyanakkor a sürgőségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. Újabb nyílászárókat cseréltek le a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskola központi épületében. A tartományi oktatási titkárság támogatásával mintegy 6,8 millió dinár értékben 26 ablakot és 3 ajtót sikerült kicserélni. És nézzük, hogy milyen időre kell készülni, mégpedig az előttünk álló napokban 30 fok feletti értékek lesznek, csütörtökön várható majd lehűlés.
1: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
4: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
5: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
6: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
7: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
6: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
5: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: ajánló következik.
1: Holnap is napindító a 107,1 MHz-en, kedves hallgatók és nézők, Szabadkai Magyar Rádió igazi szupercsapata, 6 órától Déri Szuzanna és Agárdi Gábor érkeznek. Emeljünk ki kettő témát. Törökbecsén, a templom udvarban egy szobrot fognak felszentelni. Miről van szó? Megtudják holnap. Emellett Szerb-Horváth György szociológussal migrációs, valamint vándorlási folyamatokról is beszélgetnek. De Panna mindjárt mond néhány mozaik témát.
2: Így igaz, lesz mozaik is, hiszen Vágó Kriszta lesz itt önökkel, és beszámol arról, hogy Firigyházán második gasztrofesztivált tartanak majd, valamint fesztiválból sosem elég, a Homeland Fesztivál is júniusban lesz, erről is majd szó lesz a műsorban.
1: Az egész élet egy nagy fesztivál, holnap is napindító, és Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: 107,1. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Öregenek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: És szép lassan elérkeztünk a mai Körhinta utolsó órájába, és szétnézünk a pannonrtv.com-on, milyen címekkel találkozhatunk. Például Szorít az idő, egy ilyen címmel. Majd Érik a megyfa, hajlik az ága, egy ilyen címmel is, illetve Barátság érdemrenddel tüntette ki Vucsicsot a kínai elnök. Erről is lehet olvasni, és ha tovább lapozgatunk, akkor nem várakoztatott meg bennünket a nyárias meleg, illetve egy olyan címmel is találkozhat, hogy akadozik az ivóvízellátás Nyugat-Szerbiában, vagy egy olyan címmel, hogy jelentősen csökkent a kőolajára a lehetséges amerikai-irán megállapodás hírére. Erről is lehet olvasni. És ahogy lapozgatunk tovább, Jugo olcsó hibriddel jöhet a nagy visszatérés, vagy arról is lehet olvasni, hogy energiatakarékos és biztonságos fűtési megoldást keres, vagy gyásznapot hirdettek kedre nagy kikéndán. Ezen kívül a műsorújságot is elolvashatják, vagy például a közérdekű fül alatt elolvashatják, hogy a tavaszi nagy takarítás következő időpontjait, az áramszünetet és illetve a szabadkai egészségházak értesítését is erre a hétre. Tallózzanak, látogassanak el a pannonrtv.com-ra, akár nézzék vissza műsorainkat, vagy bejátszásainkat.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: között.
1: Körhinta. És most egy fontos dologra hívjuk fel a figyelmet, mégpedig a szezon elején történik a legtöbb tragédia. A felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanév végi ünneplések időszakában, áll a Szerbiai Vízimentők Egyesületének közleményében. Arra kérik a polgárokat, hogy a melegebb napok beköszöntével és a tanév végéhez közeledve, amikor sok fiatal, különösen az érettségizők szabadtéri ünnepségeket szerveznek, ügyeljenek saját biztonságukra és ne keressenek fel frissülést rendezetlen, illetve nem felügyelt fürdőhelyeken. Azt írják, minden évben az első melegebb napokon történik a legtöbb baleset és tragikus vízbefulladás, amelynek leggyakrabban a saját képességek túlértékeléséből és a felelőtlen viselkedésből adódnak. Az Egyesület külön figyelmeztetett arra, hogy a folyókban, tavakban és más nyílt fürdőhelyeken való fürdőzés, ahol a szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, komoly kockázat jelent.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: Gyertek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. Szép lassan elértünk a mai Körhinta utolsó perceihez, ne menjenek sehova sem, hiszen továbbra is nagyon jó zenékkel várjuk Önöket, holnap viszont tudják 6-tól 10-ig napindító, illetve utána mozaik, majd természetesen Körhinta is lesz. Néhány dolgot csak a holnapi napindítóból, május végén a szőlősgazdák kiemelt figyelemmel követik az időjárást és a szőlőfejlődést, például erről is lesz majd szó, illetve mozaikban én várom majd Önöket 10-től 14 óráig. Firigyházára invitáljuk Önöket, mégpedig június 6-án szervezik meg a második gasztrofesztivált, és szó lesz még a Homeland Fesztiválról is, majd mozaik után pedig beszéljünk róla, és ne feledjék el, hogy holnap is lesz Körhinta 16.30-tól egészen 20 óráig, ez a holnapi penzum, azonban búcsúzik a mai stábfő és felelős szerkesztőnk Dédit Szuzanna, mai adásvezető technikusunk Masa Dávid, és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép estéjük, és vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Még csak május végét írunk, de már is beköszöntött a nyári hőség. A meteorológusok szerint a jelenlegi 30 fok körüli hőmérsékletek jóval meghaladják a májusi átlagot. Az időjósok szerint csütörtöktől néhány fokos enyhülés várható, de egyelőre tartós lehűlésre nincs kilátás. Alig, hogy ideért a hőség, Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, miután meghibásodott a Rzav regionális vízrendszer fővezetéke Gorobije település közelében. A csütörés miatt Pozsega, Csácsák, Lucsani és Gornyi Milanovác lakosai maradtak víz nélkül. Csácsákban rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 napban ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közvállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását szerdára ígérik. A csácsáki kórház közölte, hogy a tervezett műtéteket ideiglenesen elhalasztják, ugyanakkor a sürgőségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. Újabb nyílászárókat cseréltek le a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskola központi épületében. A tartományi oktatási titkárság támogatásával

0: Mintegy 6,8 millió dinár értékben 26 ablakot és 3 ajtót sikerült kicserélni. És nézzük, hogy milyen időre kell készülni, mégpedig az előttünk álló napokban 30 fok feletti értékek lesznek, csütörtökön várható majd lehűlés.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
1: Exiuslágerek a 107,1-en.
2: 20 és 21 óra között.
1: Az SMR-ben.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Nexium slágerek az SMR-ben.
1: Legendás előadók, emlékezetes dalai.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiós lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
1: Az egykori legnagyobb exiós lágereket.
0: Zenés múltidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Interneten
1: is
2: a 107,1 MHz-en.
1: Rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiusz lágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A cifüleket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

nevem megkelek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107,1-en.
3: Show.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik!

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got no

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Ex-jú slágerek az SMR-ben.